0: Sok roma fiatal szakmát tanul, de kevesebben jutnak el érettségiig vagy a felsőoktatásig. Az utóbbi években egyre több roma származású fiatal tanul egyetemen, és még mindig kevésnek számít a számuk a teljes népességhez képest. Fontos azonban kiemelni, hogy számos pozitív kezdeményezés is létezik Magyarországon. Több alapítvány, civil szervezet és iskola dolgozik azon, hogy segítsék a roma gyermekek tanulását és továbbtanulását. Léteznek tanodák, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Ezek a programok segítenek a tanulásban, a felzárkózásban és abban, hogy a fiatalok higgyenek saját képességeikben. Sok roma fiatal példája mutatja, hogy megfelelő támogatással sikeresek lehetnek az életben. Az oktatás nem csak a roma közösség, hanem az egész társadalom számára fontos. Ha minden gyermek egyenlő esélyeket kap az iskolában, az csökkenteni a szegénységet és az előítéleteket is. A közös tanulás segít abban, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást és elfogadhatóbbá váljanak. Ezért az iskolának nem csak tudást kell adnia, hanem a társadalmi együttérésre is nevelni kell a gyermekeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 29-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus író a mai vendégem ismét, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem, a Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
4: Hogyan látod a roma nők helyzetét az oktatásban, illetve a munkaerőpiacon? Milyen változásokat tartasz esetleg szükségesnek?
5: Nem tudom, hogy mennyire érdemes visszamenni régre, úgyhogy csak egy rövid megjegyzést teszek, ha meg többet szeretnél hallani erről, akkor szívesen beszélek még többet, de azt érdemes a hallgatóknak is tudni, hogy a rendszerváltásig azért ahogyan kellett mindenkinek legyen munkakönyve, úgy a roma nőknek is el kellett mennie, és tartozni kellett valamelyik gyárhoz, vagy valahelyhez, ahová bejártak minden nap dolgozni. Amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor ez teljesen felfüggesztésre került, és egy légüres térben ezeknek a roma asszonyoknak vissza kellett menni a hagyományos női szerepeikhez, amivel nem volt probléma, avval volt igazán probléma, hogy nem adott az adott vezetés nekik lehetőséget arra, hogy például képezzék magukat, és visszamenve a gyárakba, cégekbe, munkaerő piacra megfeleljenek aként, amire ők valójában képesek lennének. Még a férfiakat nagyon kevés százalékban tudták edukálni, vagy éppen a fizikai erejük miatt igénybe venni a munkaerejüket és felépíteni Magyarországot, Budapestet. A cigány asszonyok többségében visszatértek a házastársi női asszonyi szerepkörhöz, és ezért óriási gap alakult ki a nem roma és a roma nők egyéni életútja, karrier tervei kapcsán, ezért óriási lemaradásban vannak sajnos a roma nők, akik egyébként meggyőződésem, hogy zseniálisak, hiszen nem csak, hogy összetartják a családot és az identitás lényegét adják át a gyerekeknek, de képesek a családot eltartani, dolgozni, háziasszonynak lenni, vinni az összes mosás, főzés, takarítás, gyermek, etetés, nevelés, fektetés, dolgot és még karriert is elérni. Szóval a cigány asszonyok zseniálisak, és ezért is gondoltam én azt, hogy ha lehet, akkor én a életem főbb vonalát arra tenném rá, hogy a roma nők helyzetét, illetve a zsidó nők helyzetét is, tehát a zárt közösségekben élő nők helyzetét vizsgálnám, mégpedig abból a szempontból, hogy mi van akkor, ha megváltozik a helyzet, a szerepük, legyen az egy vezetői szerep, vagy egy identitás változás, elmozdulás, akkor ők hogyan adják át az identitásukat, hogyan alakul az a társadalmi csoport, ha megváltozik a nő szerepe. Szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés a mai napjainkban. Tehát akkor azt erősíteném meg még egyszer, hogy a roma nők helyzete nagyon nehéz, hiszen többszörös terhet vállalnak. A kutatásokból az derül ki, hogyha a nők vissza is mennek dolgozni a munkaerőpiacra, attól még a egyenlő munkamegosztás nem valósul meg otthon. Tehát nem lesz az, hogy a férj cserében elmosogat, vagy felporszívóz, mert ő előbb ér haza egy órával, hanem az van, hogy miközben a nő ledolgozza a 8-10-12 óráját, aközben neki főzni, mosni, takarítani és gyereket nevelni, és unokát is nevelni kell, mert ez a fajta tehermegosztás nagy részben nem valósul meg. Természetesen ez nem minden cigány családra vonatkozik, de a kutatások azt erősítik meg, hogy nagy részben ez nem valósul meg, a tehermegoszlás. Ezért, mivel a nők sokkal nagyobb terhet vállalnak, ezért az egészségügyük, egészségügyi helyzetük sokkal rosszabb, a halálozási mutatójuk is sokkal rosszabb, mint a többségi nők tekintetében. Szóval sokkal nehezebb helyzetben vannak, szinte összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben vannak, mint a többségi nem romák, vagy a férfiak.
4: Mikorra várhatunk esetleg valamiféle publikációt, vagy valamiféle eredményt a kutatásod kapcsán?
5: Igazából már kellene publikálnom, de a témavezetőm, hál' Istennek, nagyon szigorú, és nagyon hálás is vagyok neki. Azt tudni kell, ezt szívesen elmondom a nézőknek, hogyha nem untatom vele, hogy a doktorandusz iskolában a témavezető és a doktorandusz viszonya egy egészen más dimenzióba lép. Itt már szinte egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy tanár és diák kontextus van, hanem már egy tudományos pályát valameddig elért kutató van, egy sokkal idősebb kutatóval együtt. Inkább munkaviszonynak mondanám, de az annál sokkal több. Inkább családi viszonynak mondanám. Tehát a témavezetőm, mert be fogom avatni a legnagyobb döntésekbe is az életemnek, hiszen ő tudja majd az időmet menedzselni, beosztani, és amit ő mond, az kb. Olyan súlyú lesz, mint anyám mondaná. Tehát, hogyha azt mondja, hogy Ilona, írd át ezt a rohadt szakirodalmat, mert amit csináltál, az egy kalapkaki, akkor az Ilona egész éjszaka nem fog aludni, mert azt mondta a témavezetője, hogy ezt ki kell tisztázni. Szóval, hogy mikor fogok publikálni, hamarosan kéne, és külföldre is kell majd mennem konferenciázni, de ez a témavezetőim, mert ebből van külső is és belső is, nak a jóváhagyása kell. Velük egy nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, ahol még egyszer mondom, hogy zsidó közösségeket vizsgálok, és cigány közösségeket, és nagyon érdekes, mert egyház közösségeket, képzeld el. Tehát azt láttam, hogy az egyházakban kis egyházakról beszélünk, és protestáns egyházakról, illetve hagyományos zsidó, nem szigorúan ortodox közösségekről beszélünk. Nekik a felépítését vizsgálom, illetve az ott szerepet játszó nőket kérdezem meg, és a nők családjait. Szóval most, és az én módszertanom, az kulturális antropológusként természetesen élmény alapú, tehát gyakorlati, félig struktúrált interjú, ami sokkal nehezebb, hiszen jelenlétet igényel, míg a kérdőívet ki tudod tölteni, ki tudod küldeni, és kitöltik láthatatlanul, addig a jelenléti, gyakorlati vizsgálathoz az kell, hogy ott legyél, mindez amellett, hogy azért nekem van több munkám is párhuzamosan, nagyon nehéz, és mivel legyen is egy kutató nagyon elszánt és nagyon tökéletességre törekvő, ebben én is az vagyok, inkább nehezebben haladok, mint egy slendrián munkát adja ki a kezemből, hiszen nem rólam van szó, ez nem az én személyemet hivatott képviselni, hanem a nagyszerű nőknek a helyzetét vizsgálja, akik tényleg a legjobbat is érdemlik.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy külön interjú sorozat lenne ennek a bemutatása, ennek a témának, úgyhogy a jövőben mindenféleképpen számítok rád, ha megengeded.
5: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
4: Most azonban térjünk át egy picit másik témára, és ott nagyon érdekelne, hogy hogyan keveredtél a teológia irányába, hiszen ezt is tanultad.
5: Az van, hogy ezeket a nagy fordulópontokat, mint például, hogy miért lettem szülésznő, vagy mi a doktori témám, vagy miért kezdtem el tovább tanulni, illetve, hogy mi az Istennek a szerepe az életemben, azok mindig nagyon exakt történések voltak, és nagyon mélyen elrejtettem a szívembe, ezért tudok rá pontosan válaszolni. Az, hogy Isten közelebb került a szívemhez, annak egy nagyon egyszerű válasza volt ilyen 13 éves koromban. Kerestem nagyon valaki olyan embert, vagy nem embert, aki egyenlőnek lát a többiekkel, mert anyukám is, aki nekem az Isten volt minden, ő is azt mondta, hogy mi nem vagyunk egyenlő, mi cigányok vagyunk, ők meg a többiek, de mi cigányok vagyunk, nekünk más a törvényünk, mi egy cigány telepen nőttünk fel, iszonyú szegénységben, anyám azt hitte, hogy a mi látóterünk az eddig terjed, és én nagyon renitens módon, elvetemült módon kerestem azt az embert, vagy azt az Istent, aki képes elhinni és azt mondani, hogy egyenlő vagyok bárki mással. És akkor elkezdtek nekem prédikálni, beszélni egy olyan Istenről, aki egyenlőnek lát, és akkor én azt mondtam, na, ezt az Istent akarom megtalálni, aki egyenlőnek lát engem a többivel, és nem mindig azt mondja, hogy jaj, te nagyon messziről jöttél, jaj, neked nagyon nehéz, jaj, neked nem fog sikerülni, hanem aki azt mondja, hogy te ugyanolyan tehetséges vagy, ugyanolyan nagyszerű vagy, ugyanolyan lehetőségeid vannak, és azt láttam, hogy ez a bibliai Isten, akiről beszélnek, ő ezt mondja, ezt papolja. Úgyhogy azért is kerültem egy nagyon nagy istenkeresésbe és közel Istenhez, mert ebben szerettem volna megerősíteni magam. Egy következő kérdés volt az Istennel való közös életemben az, hogy vajon mennyire fontos Istennek az én cigányságom? Fontos-e egyáltalán? És arra jutottam, hogy azt tanították nekem, és azt hiszem, hogy így is van, hogy Isten egy tökéletes alkotó, és tökéletes dolgokat szokás neki alkotni, mert tökéletes. Márpedig, ha ez így van, és mi is megszülettünk, és a világra lettünk teremtve cigányként, akkor ez nem volt véletlen. Akkor ez nem egy elcseszett dolog volt, de főleg nem átok. Úgyhogy elkezdtem magamat és magunkat úgy látni, mint Istennek egy nagyon jó kedvében hozott ecsetvonása ezen a világ gott jelentő nagy festővásznon. És ezért én azt gondolom, hogy nem kell feloldódnunk a világban, és jó gágyónak, nem cigánynak lenni, nem kell elfehérednünk, hogy végre tisztára mosódjon a bőrünk és a vérünk, hanem nagyon büszkén és nagyon elégedetten és nagyon szeretettel teljesen hordhatjuk azokat a színeket, értékeket, hangulatokat, érzéseket magunkban, ami a cigányságunkat jelenti. Úgyhogy én így tudok magammal önazonos lenni, és nekem ezt az Isten hitatta meg, és még egy mondatot még azért hozzátennék, hogy miközben az volt a nagy kérdés bennem, hogy hogyan tudok jó segítő lenni, azt azért tudtam, hogyha meglátom azt, hogy Isten hogyan teremtette ezt a világot, és mi az a rend ebben az óriási káoszban, akkor talán jobb segítő tudok lenni. És ezért választottam első bachelor diplomámnak a teológiát, mert azt gondoltam, hogy ha megismerem ezt a rendszert, akkor jobban tudok majd segíteni.
4: A műsor elején úgy mutattalak be, hogy kulturális antropológus és író. Úgyhogy most térjünk át egy picit az írói pályádra. Hogyan kapcsolódik egyáltalán az írás a többi tevékenységedhez, mint például az oktatáshoz és a társadalmi munkához?
5: Ez egy azért nagyon érdekes és jó kérdés, mert azt mondtam el neked eddig, hogy az én életutamban nagyon-nagyon konkrét és nagyon fontos kérdések mentén haladtam. Azért választottam ezt, mert ez történt. Azt azért választottam, mert azt történt. Na, az írás ez nem ilyen. Az egyáltalán nem ilyen, és soha nem gondoltam, hogy bennem bármi tehetség is különösebben lenne az írásra. Tényleg nem gondoltam. Eszembe se jutott. Az újságíráshoz én úgy keveredtem, hogy a teljesen a véletleneknek a sora vitt el, de én akkor se gondoltam, hogy egy nagy talentum lennék, sőt, nagyon szerettem hátul meghúzódni, viszont az is igaz, hogy hát egy nagyon nagy mesüge voltam, egy nagyon nagy lókötő, és egy munkakerülő, ha úgy tetszik, és nagyon szerettem megúszni a munkát, és amikor elmentem egy újságíró képzésre, akkor hát késve érkeztem az órára, ahogy rendszeresen késtem, mert egy lókötő voltam, és addigra a többiek már megkapták a feladatot, hogy egy tudósítást kellett írniuk egy ad hoc, vagyis ott helyben létrehozott konferenciáról. Hát gyorsan megkérdeztem az osztálytársa, mi volt a téma. És megírtam a tudósítást annak az elvi követelményei mentén, de annyira színesre, és annyira pontosra, és annyira precízre, és annyira érdekesre sikerült, hogy amikor olvasták a tanáraim, akkor felállítottak, és kihívtak, és mondták, hogy Ilona, ez zseniális. Nem voltál itt. És egyből levágták, hogy nem voltam itt, de azt mondták, hogy ez annyira izgalmas, és jó, és több, és előre mutatóbb, mint amit ők tanítanak ott most, és ahol most tartunk, hogy innentől kezdve azt mondták, hogy na mostantól viszont kötelező írnod. És az volt ez a pont, amikor rájöttem, hogy lehet, hogy ez egy olyan tudás, amit más nem tud. Én ezt nem tudja. Azt hittem, hogy ez mindenkinek evidens. Mindenki tud olvasni, mindenki tud írni. Na és nekem ez úgy jött, ez az írás. De azt mondták, hogy nem, így nagyon nem tud mindenki. És képzeld el, hogy ez olyan erőt adott nekem, András, hogy amikor én ezt az órán átéltem, rá fél évre kész volt az első könyvem. Mert elhittem nekik, vagyis, hogy nem, ők egyszerűen köteleztek rá, hogy írnom kell. És akkor az volt bennem, hogy na, vajon meg tudnám ezt írni? Gyakorlatilag egyik éjszaka bekattant a fejemben egy sztori. Éjszaka volt, emlékszem. És elkezdtek feléledni a szereplők. Ilyen haja van, olyan magas, ilyen a helyzete. És akkor nem tudtam aludni. Kijöttem a hálószobából, leültem a számítógép mellé. Nem tudtam írni, mert túlságosan zsizsegtem, fölálltam, járkáltam a házban, egy hosszú folyosón volt, oda-vissza. Jó, lefeküdtem, már majdnem elaludtam, akkor szólt az egyik szereplő, nem, ez így nem lesz jó, én nem ezt kérem. És akkor elkezdett a fejemben menni ez a történet, és addig gyakorlatilag, míg meg nem írtam, sokkal elevenebb volt, és élőbb volt az a világ, amiben én ezt alkottam, mint az, amiben felébredtem reggel hullafáradtan. Szóval mondják, hogy nehéz volt el, meg hogyan, de hogy abszolút. Nekem azt azonnal meg kellett írnom, mert megőrültem volna, ha nem teszem meg. Így váltam íróvá, a szónak abban az értelmében, hogy írok. Mert az írók azért nagyon nagy emberek, én csak írok.
4: Mit szeretnél közvetíteni az Amit a nő kíván című novellás kötetedben?
5: Na, ők már nők, megérkeztünk Ilona út fő mesdjéjére és irányába a nőkhöz. 16 történet van ebben a könyvben, amit a nő kíván, aminek a címe is eleve egy tabu törés, és egy arcátlan szembenézés a nőiségünkkel. Nagyon nagy bátorságot vettem magamon, amikor engedtem, hogy ez a könyv ilyen címmel jelenjen meg, hiszen egy roma nőként nekem egyáltalán nem lenne illendő arról beszélni közösségben, hogy mit kíván a nő. Én meg 16-szor próbálom megfejteni ezt a történetet, 16 különböző történetben, ahol vannak 80-90 éves nők, 16 éves lány az első csokjáról, vannak bántalmazó kapcsolatokban élők, vannak, akik a világot járják, van egy múzeumos történet, van, aki az egy nagyon mély és összetett történetet szeretne elmesélni az életéről, aminek azt hiszi, hogy semmi köze nincsen a szerelemhez, aztán az élete végére rádöbben, hogy minden erről szólt. Szóval 16 titkos szobába nyithatunk be. 16 teljesen különböző történetben nézhetünk bele, amiben vannak roma történetek, annyiban roma történet, hogy egy roma a főszereplője, és vannak semmi köze a roma emberekhez, hanem csak az emberekhez, ami összeköti őket, hogy nők. 16 nő titkos szobájába enged be, hogy mennyi a valóság tartalma, ezt mindig meg szokták kérdezni, mindig azt szoktam rá válaszolni, frappáns, de legalább igaz módon, hogy hát az írók általában nagyon nagy tolvajok, és nagy kópék jönnek, mennek a világban, és mindent ellopnak. Tehát te csak azt hiszed, hogy beszélgetünk, de bennem ez már megvan. íródik itt a mélyben, és amikor le kell írni, hidd el, hogy le fogom írni. Nem fog kiderülni soha, hogy azért volt ez, mert te beszéltél velem, de minden, ami hat rám, amit engedem, hogy hasson rám, és rám belém üllepszik, abból fogok alkotni. Úgyhogy ez a 16 történet nagyon-nagyon is valós, nagyon is megtörtént, vagy megtörténhetett volna, de mind a 16 történethez hozzátettem magamat, és azt a látvány, élővilágot, és gondolatvilágot, és elképzelést, ami bennem van. Úgyhogy olvassátok úgy, hogyha megtaláljátok magatokat, ne csodálkozzatok, ha meg nem, hát miért is kerested volna magad?
4: Melyik a kedvenc írásod, amit mindenféleképpen kiemelnél az eddigi munkásságaid közül, és esetleg szívesen megmutatnál egy ismeretlennek?
5: Azt hiszem, hogy sokkal többet is írhattam volna eddig, mint amennyit írtam, és ez ennek az oka, hogy nagyon kemény és nehéz utat szánt nekem az ég, ami miatt elég kevés időm van írni. És még az nagyon fontos a kérdésre adott válaszban, hogy melyik az, amit a legtöbben szeretnek idézni, mert azt érzik, hogy nagyon súlyos tőlem, vagy mi az, amit én szeretek, amit viszont lehet, hogy egyáltalán nem fog idézni senki. És ez a kettő, ez nem egyezik meg. Szóval, amit általában szoktak rólam tőlem idézni, sokszor, az egy büdös cigánylány története, azt szinte mindig beidézik, vagy a hetedik hullámot, vagy a Váratlanul című egész regényemnek azt a bizonyos részét, amikor magával szembenéz a főszereplő, és egy nagyon szaggatott látomása lesz. Hogyha én mondhatnék valami, nekem, én nagyon szeretem a Tilda néni történeteit, ami szerintem nagyon élces, humoros fanyal, egy 80-90 éves néninek a nagyon pikírt beszólásai ők, ez, de egy forgatókönyvnek az alapja egy történet, ami két nőnek a barátságáról szól, akiből az egyik külföldre utazik majd vissza. Őt egy forgatókönyvnek szántam, és egy nagy kétórás movie-t tudok belőle elképzelni. A kutyát sem érdekli, de ha megkérdeznéd, hogy ki nekem a kedvencem, az egy jó, az egy nagyon jó forgatókönyv, vegyétek meg! Amit még nagyon szeretek, az a Nő és a kacérsága című novella, ami arról szól, hogy egy hagyományos értékekkel rendelkező nő igazából veszekszik a világgal és saját magával, hogy mit kéne tennie ahhoz, hogy mások számára megfelelő legyen. És nagyon kiakad, és nagyon elege van már az egészből, és akkor így odavágja. Ezt nagyon szeretettel szoktam felolvasni, sőt, nem most olyan régen volt egy irodalomterápiás tréningem, amire ezt hoztam be, és iszonyatosan jó vitaindító volt arra, hogy hogyan tud a mai fiatalság harmóniát találni abban, amit a közössége vár el tőle, és amit ő vár el saját magától. Ez a novella erről szól.
4: Engem mostanában nagyon érdekel a mesterséges intelligencia. Kíváncsi vagyok, hogy te hogyan látod, mert hogyha valamire szükségem van, akkor én gyakran folyamodom ahhoz, hogy megkérdezzem a mesterséges intelligenciát, és gyakran kitűnő válaszokat ad. Uh-huh. És az írásban viszont nagyon kreatív. Nem fogja szerinted a mesterséges intelligencia kiszorítani az írókat?
5: A mesterséges intelligencia az egy olyan szükséges jelenléte a világban, amit nem tudunk ignorálni, tehát nem tudunk figyelmen kívül hagyni, tehát érdemes vele élni, érdemes vele jól élni. Hozzád képest azért én sokban különbözöm, mert én nagyon ritkán kérem a mesterséges intelligenciának a válaszait, mert mivel én tudom, hogy nincsen mögötte személyesség, hanem egy tudat van, egy mesterséges tudat, ezért nem tudom úgy fogadni, mint hogyha lenne mögötte. És nekem nagyon fontos a személynek a szűrője, hogy attól lesz valamilyen, hogy rajtad keresztül jön át. Nem feltétlenül csak attól, hogy mit mondasz te ki. Úgyhogy, de egyébként egyáltalán nem vagyok a technika ellen, és egyáltalán nem is ágálok ellen, nem hülyeség is lenne, mert lehetetlen. Azt kell jól megválasztanunk, hogy mennyit és mikor használjuk. Én, még egyszer mondom, én kifejezetten keveset használom. Tegnap is kellett írnom egy nagyon számomra nehéz dolgozatot, és valószínű, hogy 5 perc alatt meg tudtam volna írni a mesterséges intelligenciával, egy ilyen 7 órát fecséreltem arra, hogy a fele kész legyen, de nem tudtam másképp csinálni. Nem vett rá a kezem, hogy igénybe vegyem. Egy ideig ez még így lesz, mert már öreg vagyok valószínű ezért. Miközben a lányaim iszonyatosan jól és kreatívan és nagyszerűen használják, és egyébként én mondom is, hogy használják, és mondom a diákjaimnak is, szóval egyáltalán nem vagyok ellene, csak egyszerűen jól kell vele élni. Az, hogy én milyen ütemben haladok, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy mik az ajánlásaim, ez az én személyes viszonyom a mesterséges intelligenciához, de én abszolút azt gondolom, hogy el kell fogadnunk. Annyit még azért hozzátennék, hogy én nagyon erősen ember párti az egyenjogúságban hívő ember vagyok, és ilyen szempontból a mesterséges intelligenciát is tisztelettel kell kezelni. Tehát, hogy még tisztelettel kell kezelnünk a porszívónkat is, ami ugyanúgy egy technikai eszköz, meg a mikrót, meg a minden. Szóval nekem van egy ilyen prekoncepció a fejemben, hogy és ez már tényleg idejét múlt, vagy nem is jött elő, hogy még a technika felé is kell egy megfelelő tisztelettel élni, és nem kihasználni azt.
4: Mik a jövőbeli terveid, és milyen új területeken szeretnél még hatást gyakorolni esetleg másokra?
5: Júj! A jövőbeli terveim között az szerepel, hogy megírjam végre a 3. könyvemet, ami már majdnem kész van, és imádom a szerkesztőjét, aki nagyon hisz bennem, és nagyon kedvesen értékeli az eddigi munkánkat, és ez nekem nagyon sokat jelent. Szóval ezt nagyon szeretném befejezni. Azért mondom nagyon feltételes módban, mert tényleg nagyon sokat dolgozom, és nagyon kevés idő jut rá. Valószínű be fogom fejezni a doktorimat, mert ez a dolgok rendje, hogy az ember befejezze, de az, hogy legyen egy doktori minősítésem, az egyáltalán nem érdekel. Az, hogy a kutatásom elérjen a megfelelő helyekre, és hatást gyakoroljon, és segítse ezzel a nők helyzetét, az egy nagyon jó cél lenne, az nagyon szexi lenne, azt nagyon bírnám, és hogy nagyon szeretnék még sokat utazni, nagyon szeretnék egy picit külföldön is élni, és aztán lehet, hogy visszajönnék Magyarországra, vagy nem, azt még nem tudom. És nincsenek, azt hiszem, hogy ilyen nagy világ megváltó termeim, de az van, hogy például arra törekedjek, hogy úgy hozzam harmóniába az életemet, hogy elégedett legyek minden nap, amikor fölkelek, és hálát tudjak adni az életemért, de nincsen például ilyen a képzeletemben, hogy ismert legyek, vagy hogy nagyon gazdag legyek. A pénz nagyon jó dolog, és nagyon hasznos és fontos dolog. Nem is ágálok ellene, hogyha adódik mellém az alkalom, de a prioritásaim között az, hogy a lányaimat tudjam segíteni a lehető legjobb módon, hogy az ő jó anyukájuk legyek, és hogy mindig legyek képes változni az igényeiknek, és ott tudjak lenni segítőként mellettük, és hogy tovább tudjam őket tanítani az útjukon, hogy azt az értékrendet képviseljék, amiről azt gondolom, hogy előremutató és támogató és boldogságot jelenthet számukra. Ezek így nagyjából a céljaim. Nem tudom, hogy másoknak... nagyon, nagyon fontos célom, hogy továbbra is tudjam segíteni a tanítványaimat, hiszen nagyon szeretek tanítani, és nagyon sok sikerhez vezessem őket. De a kérdés az, hogy mit tudnék feladni az életemből, egy csomó mindent fel tudok adni, és új célokat találni. Az nagyon fontos, meg jó dolog szerintem, ha így nem nagyon-nagyon erős szövekkel vagyunk lekötözve, és nem nagyon erős kötelékek húznak minden oldalról, hanem van mozgásterünk, úgyhogy ezt a mozgásteret azt szeretném megtartani, hogy legyen benne flexibilitás változni, tudjak jobbá válni, tudjak jobb segítő lenni.
4: Ha esetleg nem Budapesten élnél, hol tudnád elképzelni még az életed máshol a világban?
5: Én szeretem Amerikát, Hanna, a lányom utálja Amerikát. Én voltam Amerikában, egy kicsit hosszabban is, és nagyon sokat tanultam az ottaniaktól, de az egyik novellám Spanyolországban, Alicantéban játszódik, nem véletlenül. Az egyik kedvenc városom, ahol szintén hosszabb időt voltam egy kutatás miatt, az a Spanyolország, és nagyon szeretnék a tenger mellé Cádizt el tudom képzelni, de Málaga is jöhet, szóval ott nagyon szívesen élnék. Mindenképpen tengert szeretnék, mert a tenger nekem olyan mélységű megnyugtatást jelent. Annyira nagy a tenger, hogy nyugodtan lehetsz mellette kicsi. De ugyanúgy eltörpülnek a problémáid, meg a nehézségeid. Valahogy közelebb kerülsz a természethez, és meglátod a te személyed kicsinségét, és annyira jó, hogy nem körülötted zajlik minden, és mi van, ha nem sikerül, és mi van, ha nem csinálod, meg semmi nincs, tudod, hogy mi vagy itt? Egy homokszem vagy a tenger, és nekem ez így megnyugtat, hogy a rendszernek a része vagyok, de a nem túl jelentős része, úgyhogy nyugi, take it easy, találd meg a boldogságod, menj a magad útján, a tengerrel úgyse bírsz, akkor meg jobb, ha megtanulsz vele táncolni, megtanulsz vele játszani, és én ezt nagyon szeretem is, úgyhogy tenger mellett nagyon szívesen élnék.
4: Milyen tanácsot adnál fiatal roma lányoknak, akik hasonló utat szeretnének bejárni, mint te is?
5: Nagyon-nagyon szeretem a fiatalságot. Egy nagyon nagy drukker vagyok a fiatalságnak. Mi is próbálkoztunk a mi időszakunkban, amikor mi voltunk fiatalok, és elértünk célokat. De egy csomót meg nem értünk el. Majd a fiatalok el fogják érni, majd ők győznek, mert ők jobbak lesznek, mint mi, mert ők többet tudnak majd, mint mi, és én ebben tudom őket segíteni, akár tanárként is, úgyhogy éppen ezért nagyon elhivatott híve vagyok a fiataloknak. Lili lányom például benne van a roma női hálózatban, ők mennek külföldre, meg belföldre, ők váltják meg a világot, ők szuper nők, imádom, hogy ilyenek, és hogy tevékenyen részt vesznek. Én azt tanácsolnám nekik, hogy találják meg önmagukat, és legyenek hűségesek önmagukhoz, ne ahhoz az énjükhöz, amit a családjaik várnak el, vagy a közösségük, vagy amit a világ vár el, hanem tegyenek egy jó nagy utat és munkát saját maguk felé, és tudatosan éljék meg az életüket. Hibázni ér, sőt, hibázni is kell. Hibát fognak elkövetni, hiszen élnek. Azt követel hibát, aki próbálkozik. Aki hibát követel, az útján van, az teljesen rendben van. Az a lényeg, hogy hogyan állunk fel belőle, és hogyan megyünk tovább. Úgyhogy azt javasolom a fiataloknak, hogy legyenek továbbra is erősek, ellenkezzenek minden erejükkel, amivel csak szeretnének, legyenek rebellisek, de csak azért ne ellenkezzenek, hogy ellenek legyenek, hanem legyenek önazonosak, és megtalálva önmagukat törekedjenek a saját maguk és mások boldogságára, hiszen ha tudsz jó lenni, miért lennél rossz? Legyetek jók!
4: Zenészektől azt szoktam megkérdezni, hogy mi lenne az az 5 zenemű CD album, amit elvinnének egy lakatlan szigetre. Viszont esetedben íróként nagyon érdekes lenne, hogy mi lenne az az 5 könyv, amit magaddal vinnél.
5: A Magyarországon, vagy magyar írók költők közül az abszolút kedvencem Örkény. Uh-huh. Az ő stílusában és modarában minden jöhet tőle, de Frederico García Márquezt azt mindenképpen vinném magammal, József Attilát is vinném magammal, a 18. századi amerikai írók közül is Hefton például az jöhet velem. Nagyon szeretem az ő lázadását. De Karintit is nagyon szeretem. Szóval ő is jöhet nekem a jó regényei, könyvei, novellái közül. Szilt, mint énekest, nagyon szívesen vinném, de Sádét is. De jöjjön egy kis pop is, jöjjön velem Rihanna, és a magyarokat ne felejtsük, mert ők nagyon jók. Jöjjön Kulka, Udvaros Dorottya, Presser, Dézs, Léci, őket mindenképp nehogy nekem itt hagyjátok, mert nélkülük nem megy nekem, az úgy nem fog menni. De akár jöhet a jazz műfajából is. Szóval igen, kb. Ezek a műfajok. Jazz, R&B, soul.
4: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén tudtunk beszélgetni. Számomra nagyon izgalmas volt téged megismerni egy picit mélyebben, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és természetesen várunk vissza esetleg a közeli publikációid témájának kapcsán.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltem, és azt is köszönöm, hogy kíváncsi vagy a kutatásomra, hogyha ez továbbra is így lesz, akkor szívesen jövök.
4: Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm.
3: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendégem ismét, akinek a merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. A Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódiben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódiben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 30-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon tartják Herbie Hancock kezdeményezésére a Nemzetközi Jazz Napot. Ennek alkalmából egy fiatal tehetség, Egri János Junior a mai vendégem, junior primadíjas jazz zongora művész, aki mesélt nekünk az aktuális koncertjeiről, életéről és sikereiről. Tartsanak velünk ma este is.
5: Köszönöm szépen, hogy eljöttél a beszélgetésre.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Április 30-a van, amikor ezt leadjuk, ezt az adást, és ma van a jazzzene világnapja. Ez alkalomból lesz fellépésetek, és holnap is, május 1-én is lesz egy koncert. Mesélj nekünk ezekről a koncertekről.
6: Ez az április 30-a egy abszolút különleges alkalom, mivel tehát a Nemzetközi Jazz Nap mellett a Szakcsi Rádió egyéves évfordulója is lesz, melyben egy olyan program, olyan koncertsorozat lesz megtartva a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében, ahol a Tribute to Füsti Balóbent zenekar is fel fog lépni, melyet 2022-ben hívtunk életre édesapám Allegri Jánossal, melynek tagjai Alá Kálmán Junior, Uher Györfi Bálint és Pecek Lakatos András. Számunkra ez egy nagyon, nagyon jelentős és fontos együttes, mivel a korának az egyik legkiemelkedőbb jazzzongoristája, Füsti Baló Gábor emlékére alapítottuk, az ő tiszteletét fejeztük ki ő felé, és az ő kompozícióit adjuk elő, illetve saját kompozíciókat is játszunk ezzel a zenekarral. Tavaly az első lemezünket kiadtuk ezzel a formációval, The Big Things címmel a TomTom Records gondozásában, melyen a világhírű szaxofon virtuóz Tony Lakatos is közreműködik.
5: Nagyon fontos, hogy édesapád ismerte is Füsti Baló Gábort.
6: Így van.
5: És közeli kapcsolatban voltak. Mesélj már nekünk erről egy picit.
6: Igen, édesapám, ő rengeteget köszönhet neki. Tehát ő szinte minden héten szokott nekem beszélni róla. Annyit van az eszében, nagyon sok emlék köti össze vele. Hát így a pályafutása elején igazából ő indította el nagy részt. Tehát meg ő vitte úgy bele a jazz műfajba, és ő volt az ember, aki, akivel a eleinte a legtöbbet játszott. Volt egy Őrült Trió nevű zenekar a Füstinek, melyben az akkoriban pályafutása elején kezdő Egri János nagybőgőzött, aki már igazából már 60. évét fogja tölteni jövőre.
5: Ez igen.
6: És a híres doblegenda, a néhai Pecek Lakatos Géza dobolt, igen.
5: És a holnapi koncert, a május 1-i koncert?
6: Igen, az is egy számomra fontos koncert lesz. Az én triómnak lesz a koncertje, a zenekar neve Trio Johnology, melyben nagy részt az én saját kompozíciómat fogjuk előadni, de lesz köztük egy popsláger feldolgozás, egy balkáni népdal feldolgozás és egy magyar népdal feldolgozás. Tehát ilyesmi dalok is fel fognak csendülni, mindez jazz köntösben. A Premier Kult Caféban lesz megrendezve ez a koncert, a Jazz Fest Budapest keretében.
5: Ez ott van a Kávin téren.
6: Így van, igen, igen.
5: Ki, aki érdeklődik, az mindenféleképpen jöjjön akkor hol.
6: Abszolút. Mindenkit várunk szeretettel, minden zene szeretőt.
5: Ezekről a műfaji keveredésekről majd még beszélünk egy picit a későbbiek folyamán. Most azonban térjünk vissza egy picit a gyökerekhez. Édesapádat már megemlítettük, hogy tulajdonképpen egy zenekarba játszol vele. Nyilván olyan zenés családban nőttél fel, ahol meghatározó volt a jazzzene, és anyukád révén még a zongora is. Mesélj nekünk egy picit, hogy milyen volt ez a családi légkör.
6: Ezt mindenképp megemlíteném, hogy tehát egyik oldalról sem volt erőltetve. Sem a zene, sem mint a jazz műfaj. Tehát egyszer csak megfertőzött engem ez a stílus. Tehát nyilván édesapám mindig berakta a jazz lemezeket otthon, meg mindig jártunk a koncertjére, ugyanúgy, tehát anyai ágról nagybátyám, keresztapám Alá Kálmán koncertjére is mindig jártam, illetve hát ugye a híres Triumvirát Nightot nem igazán kell szerintem bemutatni, ugye, közös formációjuk édesapámmal, és mi Balázs Elemér doboknál rengeteg koncertekre jártunk, és éjjel-nappal szólt otthon a jazz, aztán ahogy egyre nagyobb lettem, akkor mindig útközben és utazás közben is reggeltől estig a fülesben szólt nekem a hazai jazz, illetve az amerikai jazz nagyainak felvételei is. Igen.
5: De hát akkor az nem is meglepő, hogy nem tűzoltó akartál lenni.
6: Abszolút.
5: Tehát, hogy szerintem fel sem merül egy ilyen környezetben, hogy vagy mással foglalkoz. Annak ellenére, hogy nem erőltetik.
6: Igen, így van, így van. Hát nyilván az alapokkal viszont... kezdtem. Uh-huh. Ugye ő klasszikus zongorát kezdtem el tanulni a József Városi Zenéiskolában.
5: Anyukád hatására, hiszen
6: igen, igen, édesanyám zongorázott, igen. És Tollasiné Kelemen Lívia volt a tanárom 8 évig uh-huh. ebben a zenéiskolában. Aztán felvételt nyertem a Weiner Leo zeneművészeti szakközépiskolába.
5: És ott kinél tanultál?
6: Ahol Nagy Gábornál volt lehetőségem tanulni. Uh-huh. Léviának is, Gábornak is rengeteget köszönhetek, mivel tehát a manuális tudásomat nagy részt nekik köszönhetem, én úgy érzem.
5: Uh-huh. Tehát kell a klasszikus
6: abszolút,
5: alap tulajdonképpen. Szerintem ahhoz, hogy valaki...
6: Klasszikus zenélkül semmi nincs, aha. szerintem. És aztán jött belém egy olyan érzés, hogy hát azért egy klasszikus zongoristának azért nagyon ott kellene tényleg, hát a naponta nem is tudom mennyit kellene gyakorolni ahhoz, hogy valaki elérje azt a csúcsot, úgymond. És hát őszintén megmondom, hogy 15 éves koromban nem igazán szerettem gyakorolni, és hát állandóan jazz szólt. Mindig jazzt hallgattam. Uh-huh. Persze szerettem ugyanúgy a klasszikus zenét is, de hát a jazz, abba voltam belőle abszolút. És ugye én mellett egy énekelgettem is, autodidakta módon, illetve jártam 2 évig hangképzésre még a zeneiskolai időben, Izsák Imréhez jártam.
5: Akkor nem véletlenül jött ez a gondolat, hogy akkor te esetleg énekelj hát is a zongora mellett.
6: Aha. Igen, igen, meg hát még előtte, tehát én 14 éves voltam, amikor apának megjelent a Voice and Bass című lemeze, ahol Olátszomó Árpád és Mohai András közreműködött, és hát egy olyan ötlete támadt apunak, hogy énekeljek a lemezen. Legyek én úgymond a vendég.
5: Oh. Ha?
6: Igen, és akkor popslágereket, meg örökzöldeket énekeltem ezen az albumon. Stevie Wonder, Michael Jackson dalokat. Köztük volt még a Smile is, aha. meg az Over the Rainbow. Igen, akkor hát így született meg a akkoriban 12 éves szoprán. Gyerek szoprán lemeze az EMI rekord gondozásával.
5: Hát akkor tulajdonképpen előbb adták ki CD-t, mint hogy hivatalos keretek között hát tanultad igen. volna mondjuk a jazz éneklést.
6: Igen, abszolút, igen.
5: Ami egyébként nem példátlan a történelemben, tehát nem is erről van szó, hanem tulajdonképpen ebbe éltél benne, és ez volt a mindennapi kenyeret, hogyha lehet ezt
6: igen,
5: mondani.
6: Igen, igen, igen. Aha. igen. Aha. És aztán most így visszatérve a Weiner Konzihoz, aha. egy évet jártam Nagy Gáborhoz ott, uh-huh. aztán úgy éreztem, hogy az énekre szeretném helyezni uh-huh. a hangsúlyt, uh-huh. Uh-huh. és mutálásomat követően felvételiztem a Bartók Béla Konzervatórium jazzének szakára, ahol sikerült felvételt nyernem, és
5: meglepő módon, bocsánat, igen.
6: és hát volt szerencsém tanulni ott Lakatos Ágnestől, uh-huh. Urbán Orsolyától, uh-huh. Pocsai Krisztától és Karosi Júliától. És ott szereztem az érettségimet is.
5: Uh-huh. Uh-huh. És akkor ők készítettek föl tulajdonképpen a felvételre is, igaz?
6: Az Zeneművészeti Egyetem, uh-huh. igen, igen.
5: És te akkor már tulajdonképpen tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni? Tehát, hogy a jazzzel...
6: Azt tudtam, hogy a jazzzel, de hogy melyik hangszer az nem, mert időközben meg visszajött a zongora, de a jazz műfajon belül.
5: Na ez egy nagyon érdekes történet egyébként.
6: Igen.
5: Tehát hogy jött neked vissza a jazz zongora? Tehát mikor kezdett el ez érdekelni téged? Tehát nyilván, hogyha vannak klasszikus alapjaid, akkor onnan már csak egy lépés az, hogy elkezdj érdeklődni, és akkor elkezdj jazz
6: zongorát. Hát óriási segítség volt nekem ez a 9 év alap. Uh-huh, uh-huh. És ugye hát én kiskorom óta mindig felkeltem, odaültem a zongorához, és akkor klimpíroztam össze-vissza még kiskoromban is. És hát tehát ugyanúgy 10 éves koromban is odaültem, és így próbálgattam így a jazz műfajon belül improvizálgatni.
5: Aha. Ez igen. nagyon érdekes egyébként, mert nekem azért vannak olyan tapasztalataim, hogy a klasszikus zenei oktatás, akár zeneiskolában, vagy akár konziban, azért az egy nagyon komoly keretek között zajlik. Igaz? Tehát oda be vagyunk szorítva, mondjuk így, hogy akkor Bachot, szonatinát, romantikus művet, Bartókot, stb. Kell játszanunk.
6: Igen, igen.
5: De más nem nagyon megengedett, meg egyébként nem is feltétlenül felkészültek a klasszikus zongora tanárok arra, hogy más műfajt is tanítsanak. Ami igen, persze nem igen. baj, mert hát azért mindenhez nem érthet az ember, persze. de azért egészen más az, hogy egy keretek közé az ember be van szorítva, és akkor ezt gyakorolja tulajdonképpen nap, mint nap, és akkor az ember a gyakorlás közben próbál egy picit kitörni.
6: Igen,
5: aki
6: igen,
5: legalábbis megvan fertőzve ezzel a jazz műfajjal. Nálad ez igen. hogy történt? Tulajdonképpen ez az improvizáció már akkor is bejött a zeneiskolai időszakban? Vagy az majd csak később jött?
6: Amikor egy évig jártam a Nagy Gáborhoz, uh-huh. a Weiner Konziban, ugye hát akkor otthon leültem gyakorolni, készültem a zongoraórákra, gyakoroltam a Bach invenciót, a Mozart szonátát, a Debussy darabot, stb.
5: Igen.
6: És hát főleg, ha ilyeneket kellett tanulnom, hogy Bach meg Debussy, tehát szerintem ez a két zeneszer abszolút közel áll a jazzhez, meg az improvizációhoz. És akkor így próbáltam így kicsit így kimozdulni ezekből, és annyira felkeltette az érdeklődésemet az improvizáció, hogy így, tehát így a Bach darabokban lévő szólamvezetés és a Debussy darabokban lévő harmonizációt próbáltam így vegyíteni, de közben nagyon érdekelt a blues műfaj is a jazzen belül, és akkor így, hát nyilván ilyen összevisszaság volt, de akkor is nekem nagyon izgalmas volt. Tehát így kezdődött bennem ez a, úgymond ez a jazzzongorázás fortély.
5: Uh-huh. És akkor végül is jazzénekre mentél a Konzinak a második felébe, mondjuk így, és
6: így
5: akkor
6: van,
5: jazzénekre felvételiztél a Zene Akadémiára.
6: Igen, BA alapképzési szakra, igen, ahol Lakatos Ágnes tanított engem.
5: Aki Konziban is.
6: Így van, uh-huh. meg Urbán Orsolya is, viszont lehetőségem volt Berki Tamástól is tanulni. Uh-huh. És hát akkoriban én már jazzzongoristaként már muzsikáltam színpadon. Úgyhogy nem tanultam még sehol a jazzzongorát. Tehát egyszer csak...
5: Aztad, de ez hogy?
6: Igen, hát ez úgy történt, hogy többször félfülel hallotta Kálmán is, a nagybátyám, meg apu is, hogy ez mit csinál az a gyerek? Jazzzongora? Hát ő nem.
5: Nem a Bachot gyakorolja?
6: Hát ő nem, meg amúgy is most énekszakra jár, mit csinál? Jazz gyakorol zongora, de mi? Hogy van ez? Nem értem. És akkor apu mondta, hogy játsszál csak, mutasd meg, mit csinálsz. És akkor mondta, hogy yeah.
5: Hát azért neki már van tapasztalata,
6: Azt mondja, na figyelj. Na, úgy érzem, eljött az idő, hogy elhívlak muzsikálni.
5: Jó, de jó.
6: Aha. Én megmondtam magamban, úristen, hogy, még nem tudok. És mondta, hogy de hidd el, jó lesz. És akkor 2014-2015 volt, amikor elhívott először játszani.
5: Akkor még konzis voltál.
6: Abszolút, igen, uh-huh. igen. És a Pecek Lakatos András dobolt, így játszottunk trióban hárman, és érdekes módon ez lett az én saját trióm. A Trio Genealogy egyébként. És hát eljött az első alkalom, hát még abszolút félénk, meg bátortalan voltam, stb. De aztán, tehát én azt kell mondjam, őszintén szóval, hogy számomra ez volt a legnagyobb iskola. Uh-huh. Hogy apuval és Andrissal játszottam egy színpadon. Tehát én kimerem mondani azt, hogy ők tanítottak meg engem jazz muzsikálni. Uh-huh. Így zenekarban, színpadon. Uh-huh. Tehát most már 10 éve, hogy együtt játszunk.
5: Ez igen. Igen. És Olák Kálmán, ő mit mondott rád?
6: Hát ő is meghallotta.
5: Ő segített esetleg valamiben?
6: Meghallotta ő is, hogy mit csinálok.
5: Igen.
6: És akkor hát egy ideig én nagyon zavaron voltam előtt. Tehát most oké, hogy nagybátyám, de akkor is Olák Kálmán előtt most zongorázni.
5: Na jó, hát most mondhatnánk azt is, hogy Egri János előtt zongorázni.
6: Hát jó, nyilván persze, csak hogy
5: de értem, mire gondolsz.
6: Hangszer,
5: igen.
6: És akkor hát mondta, hogy nagyon jó, és hogy legyek bátrabb, és hogy nem, az nem probléma, hogyha rosszat játszok, uh-huh. tehát hogy azt vállaljam föl a rosszat, mert abból jó lesz. Tehát főleg, hogyha az improvizációról is beszélünk, énként ezt uh-huh. Szakcsi Lakatos Béla is mondta nekem régen, illetve van egy ilyen idézet Miles Davis-től is, hogy jó, nyilván nem kell szó szerint érteni, de hogy tök mindegy, hogy mit játszol, az a lényeg, hogy utána mit.
5: Hát ha például megismétled ugyanazt, hát, akkor már nem veszik észre, hogy esetleg félreütöttél. Van egy ilyen legenda is.
6: Igen. És akkor eljött az idő, hogy tehát így, én a szolfést nagyon szeretem egyébként. A zenéiskolában is, meg a középiskolában is, meg az összehangzattant, meg a hallásfélesztés.
5: Tehát én ez hasznos.
6: Abszolút, és engem érdekeltek a harmóniák, a hangközök, az elmélet abszolút érdekelt engem. És tehát így önerőből megtanultam a harmóniákat, a jazz harmóniákat is, de egyelőre csak egy kézzel, bal kézben, hogy kell fogni egy jazz akkordot, és akkor jobb kézben megment az improvizáció. De nyilván nem csak erről szól a jazz, mivel hogyha van egy bőgős mögöttem, illetve van még egy szólista, tehát egy szakszofonos, tehát hogyha én csak másodlagos vagyok, mint zongorista, nyilván két kézzel kell kísérni, kétkezes akkordokat kell fogni, és hát nem tudtam, hogy az hogy kell, meg az, hogy kell ezt. És akkor mondtam, hogy Kálmánnak, hogy, hát, hogy tudnál segíteni, például van itt egy, van egy Soft Waste című darabja apunak, és hát ők rengeteget játszották együtt, és volt egy alkalom, hogy nekem azt kellett játszanom. De úgy, hogy én kísérem azt a dalt. Mondta neki, hogy tudnál segíteni, hogy hogyan kell megfogni két kézzel ezeket az harmóniákat. Uh-huh. Akkor megmutatta, és akkor aztán mondtam neki, hogy de itt van ez a szám is, megmutattad ezt, és azt mondta, hogy nem. Az alapján következtes.
5: Aha.
6: És azt kell mondjam, hogy most így elméletileg, én azóta abból élek.
5: Aha.
6: Tehát ez a szó, ez a fogalom, a következtetés, szerintem ez valami nagyszerű dolog. Tehát
5: ezeket a szabályokat megtanultad akkor egy szám alatt, és ezeket, amiket ő mutatott neked, hogy mondjuk, tehát hogy milyen felrakásban kell feltenni a bal kezet, a jobb kezet, igaz?
6: Így van.
5: Ez alapján kell akkor feltenni az összes harmóniát.
6: Így van, igen.
5: Aha,
6: igen.
5: Aha.
6: És ez ugye rengeteget segített a muzsikáláson belül is.
5: Uh-huh.
6: Meg az improvizációban is. Tehát vannak olyan elméleti dolgok, amik még az improvizáció készséget is fejlesztik.
5: Uh-huh.
6: Tehát abszolút összekapcsolódik a két dolog. És már ez már fejlesztett engem abban az időszakban.
5: Uh-huh.
6: És akkor elértem egy olyan szintre, hogy azt mondta Kálmán, hogy hát, hogy ugye én szerettem volna jazzénekből mesterképzésre is menni, a BA alapképzés után, de nem indítottak mesterképzést. Na, és akkor gondolkodtunk, hogy akkor most mit csináljak, hogy hova tovább.
5: Ez volt a pandémia alatt, ha jól
6: emlékszem. Így van, igen.
5: Aha.
6: És mondta a Kálmán, hogy hát miért nem felvételizel akkor jazz zongorára? Ezt a BA-t megcsináltad énekből, akkor már tudsz menni másodszerre mesterre.
5: Na jó, ezért ez nem ilyen egyszerű ám. Tehát normál esetben ez nem ilyen egyszerű. Lehet, hogy nálad ezt könnyen ment. De én mondjuk, nem tudom, zongora B-ját csinálok, és utána megyek szakszofon mesterre. Hát az elképzelhetetlen számomra.
6: De mondtam is, mondom, hát de mondom, az hogy? Hát nekem nincs zongorával B-jám. Hogy még? Hát te már úgyis tudsz annyira azt mondja.
5: Igen, ez egy más kérdés. Igen.
6: Ezt ő mondta így, hogy még a BA szakon sem játszanak úgy, mint én.
5: Uh-huh.
6: És hogy mindenképpen felvételizek, és akkor nyilván vissza kellett hoznom a klasszikust, ugye az volt a legnehezebb része.
5: Nagyon nehéz a felvételi nagyon. A klasszikusból
6: nagyon,
5: jazz szakon.
6: Nagyon. Főleg, ha
5: jól emlékszem, két Bachot kell játszani.
6: Igen. Tehát,
5: klasszikus szakon csak egyet kell játszani. De jazz szakon kettőt.
6: Igen, úgyhogy vissza kellett hoznom.
5: Aha,
6: hát, Bach volt, akkor Mozart szonáta, Debussy, Bartók, meg ilyesmi.
5: Aha, tehát mindent kell játszani. Igen,
6: és akkor igazából tehát elolvastam a követelményeket, mondom, néztem, szorít az idő. Igazából jazzre alig készült. Végig a klasszikusra összpontosítottam. Hát ezt meg is mondom őszintén, hogy nem is sikerült annyira jól, tehát voltak hibák, meg minden be is kellett adni, tehát eleve nekem az, hogy bekapcsolom a kamerát, meg a videót, és akkor zongorázok, akkor De alapból egyből elrontom, én nem nagyon, nem szeretem ezt.
5: Ez egy egészen más műfaj, tehát hogyha az ember készül egyébként egy felvételire, nyilván akkor is évekig készül általában egy ilyenre, és akkor kiül az ember a színpadra, és akkor ott abban az 5 percben, vagy 10 percben, vagy 20 percben kell összpontosítani mindazt a hetek, hónapok felkészülését, igen, ami benne, igen, van egy ilyen műsorban, igaz?
6: Igen,
5: de az, hogy még ezt rögzíteni is kell, szerintem az egy iszonyatosan nehéz faj, ugye?
6: Nagyon.
5: Igaz, van rá lehetőség, hogy még egyszer felveszed. Na de hát felveszed még egyszer, egy nap mondjuk felveszed 10-szer, nem biztos, hogy összejön egyébként. Nekem hát legalábbis az a tapasztalatom.
6: Hogy már szorított az idő, mivel éjfélig lehetett beadni, és már éjfél előtt voltam, és még mindig próbálkoztam, de egyszer csak összejött.
5: Nagyon nehéz, igen.
6: Beadtam, és akkor izgultam, remegtem, mondom, sikerülni fogja, vagy nem, mi lesz? A Kálmán hívott, hogy hát nem sikerült annyira a klasszikus, de ez annyira nem számított, mivel a jazz meg annyira jól sikerült, hogy nem volt kérdés a tanári karnak, úgyhogy sikerült a felvétel, és Kálmán fölvett.
5: Hozzá kerültél akkor.
6: Így van, ő volt a mesterszakon a zongoratanárom. Hát nyilván mindkét részről, tehát mindketten sajnáljuk, hogy a pandémia alatt sajnos alig volt óránk, de mai napig emlékszem arra pár órára is, hogy mit tanított, és az nagyon sokat köszönhetek, tényleg rengeteget.
5: Azért nem mindenki megy be így a Zeneakadémiára, hogy szia keresztapu.
6: Hát egyébként. Nyilván, persze. Igen. Volt olyan, hogy hát próbálkoztunk ezzel az online oktatással is, meg volt olyan, hogy karácsony előtt pont nem tudtunk így összejönni online, és akkor mondta, hogy hát úgyis jöttök majd át karácsonykor, nem? És hát akkor majd gyere föl, és akkor majd akkor mutasd meg a házi feladatot. És akkor jöttünk, ittunk, és közben megmutattam neki. Ja.
5: Azért ez egy jó érzés.
6: Hát persze. Igen, igen. Úgyhogy ez így történtek ezek a ez a oda-vissza evezések az ének meg a zongora körül, és akkor egy időt már én már ezt így eldöntöttem, hogy számomra az első helyen az a jazz zongora áll. Sokan mondják, hogy ritkán hallanak énekelni, meg kellene egyszerre művelni a kettőt. Igen, ez mind jó dolog, de jelenleg azt élvezem, hogyha saját zenekarommal, saját darabjaimat, illetve saját átdolgozásaimat jazz zongoristaként előadom színpadon. Most egyelőre ezt élvezem a legjobban.
5: És végül is akkor jazz zongora művésztanár diplomát szereztél.
6: Igen.
5: 3 évvel később.
6: Így van, igen, igen.
5: Hiszen a BA után még a akkor 3 évet volt.
6: A tanárképzési tanszéken is végeztem.
5: Aha, aha, aha. Nagyon érdekes egyébként, hogy tulajdonképpen te nem jártál jazz tanszakra, de mégis neked olyan rutinod volt évekkel előtte, amit tulajdonképpen hát a koncert pódiumon szereztél, amit nagyon nehezen tudnak megszerezni átlagos diákok.
6: Így van, hát.
5: Tehát, hogyha mondjuk nem biztos, hogy jazz tanszakon, de mondjuk klasszikus tanszakon ez mondjuk jellemző, hogy van ugyebár fél évente egy vizsga, és akkor jobb esetben van még egy tanszak is, hát több nem nagyon szokott lenni, mert nem biztos, hogy van rá lehetőség,
6: igen,
5: meg olyan az anyag, hogy esetleg nem biztos, hogy meg tudja tanulni a diák hamarabb, nem biztos, hogy ki tud állni vele. Tehát, hogy igazából ez a színpadi rutin, ez nemhogy konziban, még a Zeneakadémián se biztos, hogy megszerezhető egyszerűen.
6: Igen, hát az a bizonyos ritmus szekciónak köszönhetem ezt a színpadi rutint, ugye,
5: édesapának,
6: meg a Pecek Andrásnak, igen.
5: Tehát ez olyan óriási előny volt akkor számodra, hogy
6: igen,
5: ez behozhatatlan volt.
6: Így van, meg annyira szívem csücske ez a zenekar.
5: Tehát na jó, hát ezt megértem.
6: Hogy így hárman játszunk. Tehát rengeteg mindent velük éltem át, élményeket. Tehát külföldre legtöbbször velük mentem. Isztambulba először velük mentem. Együtt játszottunk először Isztambulban. Akkor nemrégiben volt egy turnénk, most áprilisban, mert a Zágrábi Liszt Intézet szervezett. Ez egy 4 koncertes turnénk volt. Szlovéniában, Mariborban, ott Zágrábban, Eszékben és a Belgrádi Liszt Intézetben zártuk ezt a turnét, és egy zseniális közönség volt egyébként mindegyik helyszínen. Nagyon lelkes volt mindenki, és számomra ez is egy rutint hozott számomra. Igen. Aztán ugye ez a május 1-i koncert lesz a következő, és hát hasonló koncert lesz, mint azon a turnén. Hasonló lesz a program, a saját kompozíciók.
5: Mesélj, hogy miket játszotok majd.
6: Hát ugye nagy részt a saját kompozícióimból áll a zenekaromnak a repertoárja, de fogunk játszani népdalokat, magyar népdalt, balkáni népdalt is. Szoktunk játszani egyébként klasszikus műveket is, amiket átdolgozunk. Például van a Mozart Ádur zongorási második tételét, hogy átdolgoztuk. Horovisztól hallottam ezt egyébként legelőször. Ez a Fiszmolban indul, igen. Azt dolgoztuk át, még a turnén ezt játszottuk.
5: És tanultad az eredeti verziót?
6: Nem.
5: Aha.
6: Nem.
5: Akkor nem csak tanultam. Megtetszett a Horovicznak a játékos.
6: Egyet-eget hallgattam egyébként.
5: Aha.
6: Igen. Szóval igen, tehát nyilván a modern mainstream jazzen alapul ez a zenekar, de próbálunk egyedi stílusjegyeket is magába foglalni, mely a klasszikus zene, a népzene és az igényes populáris zene inspirál.
5: Mi az, hogy igényes populáris zene? Ez nagyon érdekes egyébként. Tehát mondjuk Michael Jacksontól kezdve?
6: Igen, igen. Uh-huh. Tehát számomra az a minőségi és igényes popzene. Michael Jackson, Stevie Wonder, uh-huh, George Benson. Uh-huh. Tehát nekem ez a popzene. Uh-huh. Igaz, hogy ma már kicsit másfele evez a világ, másféle popzenék vannak. Nyilván van jó is, de tehát az a fajta az már nem igazán kapja meg az ember szerintem.
5: Tehát ez a 80-as, 90-es igen. Évek inkább, ami neked abszolút közelebb áll a szívedhez.
6: Igen. Hát a mai korból, aki tetszik, az nekem a Bruno Mars.
5: Uh-huh. Ez
6: mert Bruno Mars, tehát ez magától értetődik, hogy kikből merített. Michael Jackson az egyik példaképe.
5: Ez egyébként nagyon jellemző, hogy mostanában nagyon sokan jazzzenészek is, meg természetesen más műfajban is, próbálnak azért visszanyúlni a gyökerekhez, tehát próbálnak visszanyúlni a népzenéhez, akár magyar népzenéhez, vagy hát akkor esetben még a balkán népzenéhez is, hiszen nagyon divatos.
6: Igen.
5: Én azt gondolom.
6: Abszolút trendinek számít. Aha, igen, aha. Igen, igen.
5: És ilyenkor milyen népdalokat dolgoztok föl? Illetve dolgozol fel, mert te vagy akkor a zeneszerző is.
6: Igen, hát most így feltezek egy-két példát. Kiskecelányom, a Csitári hegyek alatt.
5: Tehát ilyen slágereket, igen. Amit mindenki ismer.
6: Igen, igen, igen.
5: Legalábbis remélhetőleg.
6: Igen, igen, igen.
5: Sajnos azért lehet tapasztalni, hogy az óvodából már nem úgy jönnek ki mostanában a gyerekek, hogy ismerik ezeket a népdalokat, ami egyébként szerintem nagy hiba, de hát ez egy másik kérdés.
6: Igen, igen. Uh-huh. Igen, ugye most ugye a balkán népzenére visszatérve, most kezdtem úgy érdeklődni iránta, és egyelőre egy balkáni népdal dolgoztunk fel, amit a turnén is előadtunk, és most május 1-én is elő fogunk adni, ami egyébként egy balkáni cigány népdal, melynek címe Ederlezi.
5: Hát ez mondjuk szintén egy.
6: Igen, tehát van az a híres film A cigányok ideje, melynek a betét dala, és hát ez, tehát minden balkán és cigány népre vonatkozik szerintem ez a dal. Nagyon szép melódiája van, és a tavasz beköszöntését is jelképezi ez a dal.
5: Tehát aki érdeklődik esetleg ez iránt, a fúzió iránt, az mindenféleképpen hallgasson meg téged akkor május 1-én.
6: Igen, várok mindenkit szeretettel.
5: Hol is lesz akkor ezt még
6: ez
5: egyszer?
6: Ez a Premier Kult Caféban lesz megrendezve este 19 órakor, mely a Jazz Fest Budapest keretében fog megvalósulni.
5: Fiatalon elkezdtétek ezt a bizonyos zenekart még édesapáddal és az Andrissal, Pecek Andrissal. Milyen élményeid vannak velük? Milyen koncert élményeid vannak velük, amire szívesen emlékszel vissza? Esetleg akár egy különleges koncert, terem, vagy akár olyan tekintetben, hogy mondjuk maga a koncert közönség volt nagyon inspiráló.
6: Megmondom őszintén, hogy még nem is volt rossz élményünk együtt.
5: Hát mondjuk ez nem meglepő.
6: De nyilván, hát most lehet olyan, hogy ez most nem volt annyira jó, vagy nem voltunk annyira jó paszban, de mindig, még ha voltak hibák is, a hiba is jól esett. Tehát volt többször olyan, tehát annyira, tehát szerintem ez zseniális, hogy, hogy többször ugyanott, ugyanazt a hibát követtük el. De az, az egy amerikai jazz standard volt, tehát ugye nekünk az ugye alapvető közös nyelv, mint jazzzenészeknek az amerikai jazz standard, ugyanúgy, mint a kávéházi cigányzenészeknek a magyar nóta és a csárdás. És teljes véletlenül ugyanott rontottuk el, és ezáltal nem számított hibának. Hanem inkább ez egy nagyszerű pillanat volt. Tehát abszolút annyira érezzük egymást, tehát annyira erős a kapcsolat, a kommunikáció, a párbeszéd, hogy mindig tudunk együtt muzsikálni. Tehát mi belsőleg mindig azt érezzük, hogy, hogy hát, hogy pozitív, abszolút pozitív.
4: Hát az mondjuk nem meglepő, hogy mondjuk édesapád félszemmel rád néz, vagy rád se néz, és már érzi, hogy mit fogsz csinálni. De hát akkor Andrissal is így szépen abszolút sikerült kialakítani ezt a fajta kapcsolatot.
6: Igen, többször volt olyan, hogy, hogy tehát nyilván olyan, mi nem úgy játsszuk a jazz standardeket, ahogy le van írva, hogy csak azokat a harmóniákat. Én nem vagyok ennek a híve, hogy van az a bizonyos real book, és akkor ami oda van írva, azokat szabad használni. Tehát, hogy mi mindig az adott pillanatban mindig innen odafűzünk, harmónia szempontjából is, ritmusban is, mindenben, és többször volt olyan, pont ugyanazt csináltuk apu, és akkor nézünk egymást, és akkor hát, mindig meglepjük egymást. Ilyet. Ja, úgyhogy ez szerintem nagyon, ez nagyszerű.
4: Hát ez egy nagyszerű különleges érzés. Különleges
6: az,
4: érzés.
6: Az. Igen.
4: Egri János Junior volt a mai vendégem, Junior Prima Díjas jazz zongora művész, aki mesélt nekünk az aktuális koncertjéről, életéről és sikereiről. A beszélgetés folytatását holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódi kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. A Szinyei József könyvtár adott otthont a Cigány, eredetileg Cigánka magyar kiadása bemutatójának, amely a Tandem szervezet jóvoltából került sajtó alá. Ahogy az az esemény ismertetőjében is szerepelt, a mű egy erős, őszinte történet két világ határáról, előítéletekről, küzdésről és méltóságról. Látatlanba, vagy akár olvasatlanul is kitalálható, hogy a szöveg a roma identitás, de mindemellett a személyes önazonosság meg annyi kérdését boncolgatja. Ahogy azt a bemutatón a szerző, Zsanett Motlová elmondta, illetve felidézte. A roma mi voltára és romákra adott társadalmi mindennapi reakciókból kezdett el blogot írni, amely aztán az eredeti szlovák nyelvű kötet alapjává vált. A könyv, ahogy a bemutatót beharangozó esemény szövegében olvasható, egy megrendítő és felemelő történet egy roma kislányról, magáról, Zsanettről, aki két világ között nő fel, a cigány közösség számára túl fehér, a többségi társadalom szemében túl barna. Nem illeszkedik egyik skatujába sem, inkább küzd azért, hogy a saját útját járhassa. Motlová magától értetődően nem tudja, hogy hány embernek jelenthet segítséget a könyve, de egy valakire biztosan jó hatással volt. Az én voltam, mert én sírtam rajta, s mosolyogtam, amikor leírtam az utolsó mondatot, mondta el. Szavaiból az is kitűnt, hogy az írás sokat hozzátett az önismeretéhez, hiszen addig csak a társadalmi elvárások miatt viselt maszkok alapján tudott magáról beszélni. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és szenior trénere koordinálta, aki egyben a szerzővel és a fordítóval, Mészáros Tündével folytatott beszélgetést is moderálta. Fabó Mária könyvtárigazgató is méltatta a kisebbségi kulturális alap támogatásával megjelent könyvet, amelyből Fabó Tibor színművész olvasott fel részleteket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 1-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egri János Junior fiatal tehetség a mai vendégem ismét, Junior Primadíjas jazz zongora művész, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a jazzről, az életéről és a sikereiről. Tartsanak velünk ma este is!
4: És hát így koncertek szempontjából is sok élményünk volt, hogy említetted a helyszíneket is. Emlékszem, amikor a Szakcsi Juniornak, ifjabb Szakcsi Latos Bélának volt születésnapi koncertje a MOM Kulturális Központban. Pont előtte született a kislányom egyébként, és mondta Béci, hogy én is játszak apuval és az Andrissal, és hát rengetegen voltak, nagy közönség volt. Apunak pont a Softface című számát játszottunk, melyet a Kálmán még a zongorázásom elején megmutatott, hogy is kell két kezen fogni a harmóniákat. Igen.
3: Ez az, amit meséltél, igen.
4: Igen, igen. Isztambulban is egy rendkívül sikeres koncertünk volt a Karga bár nevű helyen. És ezt sorolhatnám, tényleg rengeteg jó emlékünk volt. És remélem, hogy lesz is.
3: milyen hatások formálták a saját jazz zongora játékodat?
4: Hú, ez egy jó kérdés. Igazából nincs is kedvencem. Tehát egy kedvencet nem tudok mondani. Tehát az nagyon fontos szerintem. Azt megemlíteném, hogy ha valaki jazzzenészként kezdi el a pályafutását, most például egy jazz zongoristaként. Tehát az időrend szerintem nagyon fontos. Az időrendi sorrend. Tehát, hogy nem lehet egyből kidzseretet hallgatni, és akkor egyből kidzseres stílusát úgymond tanulmányozni, vagy egyből Herbie Hancockot, vagy egyből Brad Meldowt. Tehát, hogy vannak ugyanúgy jazz történeti korszakok, mint a klasszikus zenében is vannak.
3: Például a Ragtime, igaz? Dixieland.
4: Igen.
3: Még így az elejéről.
4: Hát őszintén
3: még
4: szóval,
3: a 20. századnak igen. Az első.
4: Igaz, hogy nekem a Ragtime meg a Dixieland az picit távolabb áll, de ami utána jön, a swing korszak és swing a bebop. Tehát onnantól kezdve kell szerintem úgymond tanulmányozni és hallgatni. Tehát a swing korszak alatt értem Duke Ellington-t a swing korszakból, a bebop korszakból Charlie Parkernek a nagyszerű zenésztársai, zongoristái, akiket megemlíteni Bud Powell, Red Garland, és ugye Oscar Peterson, Art Tatum. Tehát ezeket nem szabad kihagyni. Tehát nem lehet az, hogy egyből csikorra például.
3: Ez még a klasszikus jazz, szoktuk így is hívni.
4: Igen. Így van. Tradicionális jazz. Tehát a kedvenceim közé mindenképp sorolnám Bud Powellt, szerintem a jazz zongoristák közül szerintem a bebop egyik legnagyobb atya számomra. De megemlítem Thelonious Monkot is. Tehát Thelonious Monk az akkor egyéniség volt, tehát mai napig, mint zeneszerző is. Tehát annyira hát én azt a kifejezést használom, hogy borult. Tehát elég borult zongorázást művelt ő. Viszont amellett mai napig nem tudom felfogni, hogy hogy tudott egy ilyen szép balladát írni, mint a Round Midnight.
3: Aha.
4: És hát sorol.
3: Melléktörténet. Biztos tudod, hogy a Szakcsinak és a Csíklaurának a kutyusát.
4: Ja, persze. Persze, igen.
3: Róla nevezték el a kiskutyát is. Igen.
4: Természetesen, persze. Igen, és hát tehát annyi mindenkit fel tudok még sorolni. Tehát egy a harmónia világ szempontjából Bill Evans-t például őt mindig ajánlja például Kálmán nekem. És hát ugye nyilván Herbie Hancock csikorra a Kidzseret.
3: De ők már később. Tehát hogyha valaki ismerkedni akar a jazzzel, akkor inkább a klasszikus jazz irányából kellene megközelíteni.
4: Igen, tehát a gyökerektől. Tehát most egy házat nem lehet a tetőtől építeni nyilván. Tehát számomra ezek a abszolút meghatározó jazz zongoristák a műfajban.
3: És a maiak közül kiket kedvelsz egyébként?
4: Így hazai szinten, vagy abszolút?
3: Akár inkább nemzetközi szintre menjünk.
4: Hát megmondom őszintén, hogy aki még mindig porondon van, Brad Meldow, de igaz, hogy ő már 90-es évben elkezdte, már ő akkor nagy neve volt a 90-es években, de szerintem ő az, aki a legmeghatározóbb jazz zongorista jelenleg a világon, a Herbie Hancock csikorra, McCotine egy Kidzseret korosztály után. És akkora egyéniséggel bír, hogy és olyan stílust hozott be, és olyan technikai, illetve elméleti módszereket, amelyeket tehát az Brad Meldow. Tehát abszolút az ő nevéhez fűződik. És ajánlom mindenkinek tényleg az ő játékát. És hát nyilván a hazai szinten is rengeteg jazzzongorista inspirál engem.
3: Akkor ne hagyjuk itt a keresztapádot, nagybátyádat, Olá Kálment, aki nyilván a tanárod is volt.
4: Természetesen, hát, igen.
3: Őt elsőként említhetnénk, gondolom.
4: Így van. De nyilván tehát hazai szinten is tehát igyekszem a gyökerekből indulni. Tehát ugye, akinek az emlékére alapítottuk a zenekar, például Füsti Baló Gábor, aki egyébként rokonságban állt Szakcsi Lakatos Bélával. Tehát ez a két művész rész, tehát szerintem abszolút meghatározó alakja a hazai jazznek. Tehát Füsti Balogh Gábor és Szakcsi Lakatos Béla, Olá Kálmán, és természetesen Szakcsi Lakatos Béla két fia, tehát ifjabb Szakcsi Lakatos Béla és Szakcsi Lakatos Róbert.
3: De akkor itt hadd szóljak közbe, hiszen ne csak zongoristákat említsünk, hanem akkor itt beszéljünk egy picit édesapádról. Hogyan hatott rád édesapád Egri János munkássága, amikor saját utadat kerested a zenében? Mert ez nagyon érdekes nyilván, tehát egy ilyen közegben felnőni, ahol ilyen jazz legendák vesznek körbe, mondjuk így, azért egyrésztről kihívás, megfelelési kényszer, ami nyilván nem egy egyszerű út.
4: Tehát én így a jazzemből apu lemezeit is ilyen nappal hallgattam, illetve mai napig, és kiskoromban az ő szólóit fütyülgettem például. Én is, meg egyébként a Kálmának a kisebbik fia is, tehát ugye azt meg kell mondani, hogy édesapám egy olyan bőgős, tehát akinek abszolút egyéni dallamvilága van. Mikor egy számban jön a bőgő szóló, akkor olyan dallamvilágot tud létesíteni, melyet más bőgősöktől nem igazán lehet hallani. És hát annyira fülbemászó is, hogy mi gyerekként így fütyülgettük így ebéd alatt.
3: És, tehát akkor ebben nőttél föl, ezt hittad magadban.
4: Meg az is inspirált engem, hogy tehát nem erőltetve, csak mindig mondta, hogy gyere fiam, ezt hallgass meg. Na, és ezt hallgass meg ezt. Na, és ez tetszik? És ez hogy tetszik? Tehát együtt hallgattunk zenét, nagyon sokat. Uh-huh. Aztán úgy eljött az idő, hogy mondta, hogy na, akkor írd be ezt a dátumot, és akkor menjünk játszani. Igen.
3: Nyilván a közös muzsikálás az egy élmény volt akkor számára is, és hát
4: nagyon,
3: és hát
4: nagyon.
3: Neked is természetesen. Mi volt az első meghatározó zenei élményed, amire ma is emlékszel?
4: Hát az az első fellépésem egyébként, amikor még nem zongoristaként működtem, hanem hát énekesként. Igazából akkor 9 éves voltam.
3: Apukáddal együtt, amit már meséltél itt a
4: 40. születésnapján került sor. Aha. Az első fellépésemre a Magyar Rádió Márvány termében, ahol két dal erejéig közre működtem. Egy mexikói slágert énekeltem, és az egyik híres dél-amerikai örözőt, a Beszeme Múcsó című dalt. Uh-huh. Hát olyan neves előadók közreműködésével, ugye, mint nagybátyám Olá Kálmán, dobokon Balázs Elemér, harmonikán Dávid Jengibárián, illetve a Kanadában élő híres magyar jazzzongorista Botos Robi unoka testvére, Botos József gitáron. Tehát ez volt az első színpadi élményem. Akkor még ugye énekeltem.
3: Számos versenyen értél már el kimagasló eredményt, és olyan díjakat zsebelhettél be, amit fiatalkoron ellenére tulajdonképpen csak a legnagyobbaknak sikerülhet. Beszéljünk ezekről is egy picit.
4: Hát az első díj, melyet szereztem, az egy külön díj volt a Marosvásárhelyi Student Jazz Fesztiválon, ahol, tehát ez olyan verseny volt, melyet az akkoriban lévő tanárom Lakatos Ágnes ajánlott nekem a Bartokonziban, hogy jelentkezzek erre a verseny énekesként, állítsak össze egy kvártettet, nyilván az én korosztályomból, és indulás Romániába. Uh-huh. És akkoriban kezdtem ismerkedni a saját korosztályommal, megismertem Jónás Gézut, nagybőgővel jött, uh-huh. Máté Simit, ő akkoriban volt egy híres, vagyis egy nagyon nagy tehetséges dobos volt akkoriban, és Farkas József volt a zongorista, és így jelentkeztünk a versenyre, ahol a legjobb improvizációért járuló külön díjban részesültem. Tehát akkoriban engem nagyon vonzott az éneklésben az improvizáció. De úgymond a hangszerszerű megszólaltatás, uh-huh. mivel nem hiszem, hogy annyit kell beszélnem róla, biztosan sokan ismerik Vinnan Gábort, tehát ő abszolút egy olyan géniusz volt, aki olyan szinten improvizált az énekben, mint egy hangszeres zenész. De persze ő ugye szaxofont is, szaxofonon is játszott, de hát ahogy improvizált énekből, az valami zseniális volt. És engem akkor nagyon sokat inspirált, és tehát ezt a külön díjat az improvizációért kaptam. Aztán később volt a harmadik országos jazzverseny az Egressy Béni konzervatóriumban.
5: Lakatos Ablakos Dezső emlékére.
4: Így van, igen. Uh-huh. Ahol az első korcsoportban jazzének kategóriában első helyezést értem el. Akkor Szakcsi Lakatos Béla és azt hiszem Szőke Niki volt a zsűri, igen. Igen, és volt egy olyan nyereményem ezen a koncerten, ezen a versenyen, hogy a Szőke Niki kvártettel közre működhettem az Opus Jazz Clubban. Igen, ez is egy nagyon meghatározó élményem volt. Aztán 2021-ben jött az Év Fiatal Jazz Zenésze verseny, melyet a Magyar Jazz Szövetség rendezett meg a Budapest Jazz Clubban. Akkoriban volt ugye a pandémia, és így közönség nélkül streameltük ezt a versenyt. És tehát Facebookon élőadásban közvetítette a Jazz Szövetség. Ez a verseny mindig úgy zajlott le, hogy volt a közönség díj, meg volt a szakmai díj. És mind a két díj kategóriában én értem a legtöbb szavazatot, tehát szakmai szinten, meg közönség szinten is, de akkor pont azon a versenyen egy olyan szabályt hoztak be, hogy akkor a közönség díjat kapja az, aki a második legtöbb szavazatot kapta, és akkor így közönség díjas lett Bangó Adrián jazzinek, és én lettem a szakmai díjas győztes.
5: És akkor, ha jól sejtem, ezután jött a Junior Prima díj.
4: Igen, igen, igen.
5: Mit jelent számodra egyébként a Junior Prima díj, és hogyan érezted magad, amikor megkaptad?
4: Hát mai napig számomra ez egy nagyon nagy felelősség, és tehát erre hát igyekszem méltó lenni erre az elismerésre. Tehát igazából belegondolok, hogy tényleg nekem egy ilyen díjam van, és akkor így még most is csodálkozok, hogy ez nagyszerű és nagyon nagy érzés számomra. Elég érdekes sztori fűződik ehhez. Akkoriban megrendezték a Vukán György emlékére a Kreatív Árt versenyt, melyre jelentkeztem, de akkor nem jutottam be. Viszont tehát dr. Binder Károly jazzzongora művész és tanár felterjesztett, és Bacsó Kristóf jazzszakszapő művész és tanár és a jazz tanszéknak az igazgatója felterjesztettek erre a díjra, Junior Prima díjra, de hát nem értem bele magam, hát mondom, ez úgyis ez biztos, hogy mások fogják megkapni, de erre még én nem vagyok méltó, stb. És aztán kaptam egy telefonhívást az MVM-től, hogy gratulálunk, Egri János Junior Junior a Prima díjban részesült, és ekkor lesz fotózás, kisfilm és a díjátadó. Úristen, hát ez valami fantasztikus tényleg. És nem csak én kaptam meg, hanem a unokatestvérem Kálmán kisebb fia, Alá Kálmán Junior is egy időben kaptuk meg. Tehát ketten voltunk jazzzenészek egyébként, akik megkapták, a többi mind klasszikus zenész volt. Tehát szerintünk ez is abszolút nagy dolog.
5: Így van.
4: Hogy jazzzenészként sikerült ezt megkapnunk. Ezt a MOM Kultban rendezték meg a díjátadót. Nagyon szép este volt.
5: A díjak mennyire adnak neked plusz motivációt, és mennyire jelentenek felelősséget úgy általában?
4: Igazából én nem is azért jelentkezek, illetve jelentkeztem versenyekre, mert hogy hát, hogy első akarok lenni, és akkor emelem a díjat, meg én győzök, mert nem. Hanem úgy gondolom, hogy a verseny a fiatalságnak abszolút fontos, és új kapcsolatokat teremthet. Tehát például volt a MIPA Jazz Showcase 2023-ban, ahol 4 külön díjat nyertem a triómmal, és az számomra nagyon jelentős verseny volt, mivel olyan díjakat kaptam, hogy ez mind fellépés volt. Tehát Londonban, a 606 klubban léptem fel élvonalbeli angol zenészekkel, teltházas koncert volt egyébként. Aztán volt egy koncertem a nemzetközi Leibniz Jazz Fesztiválon is, szintén a triommal játszottunk, előtte játszottam Bécsben a CV Jazz Clubban is. Tehát én ezeket a versenyeket szeretem a legjobban, ahol fellépési lehetőségeket kapunk, és új kapcsolatokat tudunk teremteni.
5: Beszéltünk itt a díjakról, illetve versenyekről, akkor viszont ne hagyjuk ki azt sem, hogy kiemelkedő eredményt értél el a MIPA zenemű pályázatán is.
4: Igen, ez is egy nagyon szép emlék számomra. Varga Balázs jazzgitáros I Dream in the Past című kompozíciójára írtam egy vonós négyest, tehát egy vonós négyes hangszerléréséért kaptuk ezt a díjat. Egyébként Vinnant Gábor közreműködött ebben a dalban énekesként, és nagy zenekari formációra díjat megkaptuk, és ez számunkra nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra, hogy ezt a díjat megkaphattuk, és egyébként ez a YouTube-on is fenn van ez a felvétel. Tehát amikor elindul a fő téma, akkor onnantól kezdve írtam meg, illetve hangszereltem egy vonós négyest a dalra.
5: Olyan neveket emlegettünk eddig a mai műsorban, a mai beszélgetésben, akik igazi jazz legendák. Mesélj már egy picit, hogy kikkel léptél még föl eddigi fiatal életed során?
4: Hát először megemlíteném Szakcsi Lakatos Bélát.
5: Az idősebbet.
4: Igen. Amikor még énekesként tevékenykedtem, rendeztek egy olyan koncertet a MIPA Fesztivál Színház termében, hogy Szakcsi Lakatos Béla és ifjú muzsikusok. És meghívott engem Béla bácsi egy szám erejéig, egy dél-amerikai slágert énekeltem, és modern mainstream jazz stílusban adtuk elő, mivel közreműködött Nagybőgőn Pecek Lakatos Krisztián, és dobokon pedig Hodek Dávid. Hát ez mai napig ez annyira nagy öröm volt számomra, hogy hogy Béla bácsi magát felhívott, és ő ezt ő szerette volna, hogy én szerepeljek neki ezen a koncertjén. Sajnos mai napig nem találom ezt a felvételt, megpróbálom majd valahol megszerezni, de jó lenne meghallgatni nagyon. Tehát igen, még megemlíteném, ugye említettem a lemezzel kapcsolatban Tóni Lakatost, tehát még a lemez felvétel előtt is játszottunk többször együtt, mely számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, és fejlődést hozott szerintem bennem. Kőszeg Imre, jazz dob legenda. Sokat játszottunk együtt fesztiválon, és játszottunk a Fehérvári Jazz Fesztiválon, akkor a Papírkutya Kultúrbisztróban rengeteg helyen játszottunk így együtt. Úgy játszottunk, hogy Egri a négyzeten, és Kőszeg Imre. Tehát igen, ezt sokszor használjuk ezt a duó nevet, hogy Egri a négyzeten.
6: Ez jó.
4: Igen. Szőke Nikit is ugye említettem, már ugye a verseny, a egresi versenyen kapcsolatban Robi Lakatossal is többször játszottam. Pocsai Krisztát, Malek Andrát és Radics Gigit is kísértem már egyébként. Radics Gigit Varga Balázs zenekarával kísértük, a Giginek a saját dalait adtuk elő a mi hangszerelésünkben, és volt ehhez hasonló koncert Takás Nikolásszal is, őt is kísértük a Westen tetőkerten, volt egy Jazz és Gin Fesztivál. Ott kísértük őt, illetve Olá Gergőt is a Budapest Jazz Clubban. És van ez a Tatabányai Jazz Big Band, melyben elég sokszor közreműködtem zongoristaként, és ez a Big Band, úgy néz ki, hogy szinte minden évben több vendéget meghívnak, énekest, és volt már vendégünk Szulák Andrea, Malek Andrea, Gájer Bálint, és többek között Radics Gigi is.
5: És gondolom még számtalan zenésszel felléttél, akiket most még nem is sorolhatok
4: hát
5: föl.
4: Igen. Rengeteg, aki mi nem jut eszembe.
5: Mind dolgozol most? Milyen terveid vannak a közeljövőre?
4: Tehát egy előadó művészként mindenképpen szeretnék egy albumot rögzíteni a saját triómmal, a trió Johnology-val, melyben a saját kompozícióimat szeretném felvenni, egyéb más dalok átdolgozásaival, és hát szeretnék bejárni a világot, tehát belföldön, külföldön egyaránt fellépni ezzel a formációval is, illetve a Tributo Füstik Balogh Banddel is, és egyébként én abszolút nyitott vagyok rengeteg műfaj felé, tehát engem abszolút van az elektronikus zene is, az avant-garde jazz is, tehát legutóbb volt egy ilyen free formáció is, amivel többször játszottunk, melynek az a neve, hogy Spontaneous Moment. Ott Gyárfás Attila volt a dobos, és Ajtai Péter a bőgős. Több ilyen alternatív helyszínen felléptünk. Tehát engem abszolút a free jazz is vonz, a mainstream jazz is, pop zeneitől kezdve a latin zene.
5: Van olyan álomprojekted, amit mindenképpen szeretnél megvalósítani a következő években?
4: Egyelőre nem csak álom meg vágy, hanem célom, hogy a saját triómmal létrehozunk egy albumot. Először is csak egy trió lemezt, aztán később szeretnék majd egy vonos négyessel kibővülő lemezt is. Tehát a saját kompozíciómmal szeretnék majd hangszerelni vonos négyes változatokat is.
5: Beszéltünk itt a jazznek a különböző irányzatairól. Szerinted hogyan lehet közelebb hozni a jazz műfaját a mai fiatal közönséghez?
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon köszönöm is, hogy ezt megemlítetted, mert visszatérve a zenekaromhoz, tehát mi a műsorunkon egy olyan repertoár van, tehát egy olyan hangzást szeretnénk a közönség felé adni, mely többféle, tehát nem csak az alap mainstream jazz közönségének szól, hanem annak is, aki a popzenét szereti, a szabadabb improvizációs zenét, az elektronikusabb zenét, a klasszikus zenét, illetve a népzenét. Tehát mindenképp egy olyan stílust szeretnénk, illetve igyekszünk átadni, mely szinte, tehát globálisan, tehát az minden embernek befogadó képes legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ha játszunk is egy teljesen, mondjuk játszunk egy hip-hop dalt, vagy játszunk egy funky dalt, vagy játszunk egy alternatív dalt jazz köntösben. Mi mindig úgy, nekem az a meglátásom, hogy a jazznek a gyökere az meglegyen. Én úgy gondolom, hogy az egyik legjelentősebb gyökere a jazznek az a bebop műfaj. Tehát, hogyha játszunk is egy elektronikus dalt, és jön az improvizációs része, akkor a bebop műfajt én nem is az, hogy nem tudom, de nem is szeretném kikerülni. Tehát bebop nélkül szerintem a jazz az nem igazán jazz.
5: Fontosnak tartod a fiatal zenészek mentorálását? Te tanítasz is egyébként.
4: Igen.
5: Mesélj nekünk erről, hogy milyen lehetősége van annak, aki nálad szeretne tanulni.
4: 2018 óta tanítok egyébként alapfokon, jelenleg az Overtons alapfokú zenéiskolában és az Alia Sabina alapfokú zenéiskolában tanítok.
5: Ez a harmadik kerületi zenéiskola.
4: Így van, igen, Óbudán.
5: Az utóbbi.
4: Igen. Tehát zenéiskolában nem jazz tanítok, viszont privát úton igen. Igazából, tehát egy pedagógiai szempontból nekem az a célom, hogy majd egyszer jazz-t taníthassak intézményben. Tehát, hogy legyen egy olyan lehetőség, hogy hogy valamelyik iskolában, melynek van jazz tanszaka, ott taníthassam azt, amit valóban is művelek a színpadon.
5: Van olyan szokásod, vagy rituáléd, ami koncert előtt esedékes és mindig betartod?
4: Egyébként nincs, mindig más érzéseim van, és más, mindig más jön. Minden koncert előtt más szituációk szoktak lenni.
5: A családról még nem esett szó. Mit jelent számodra a családod? Viszonylag fiatalon házasodtál, és már egy iskolás gyermeked is van.
4: Igen, még BA alapképzésen tanultam az egyetemen, mikor összeházasodtunk feleségemmel, és megszületett a kislányunk. Ként szeptember 1-én volt az esküvőnk, és október 1-én született a kislányunk. Igen, ez elég érdekes, és számomra a család az első helyen abszolút. De többször próbálom összekötni a zenével, mivel tehát a család és a zene értet engem. Tehát a lányom is nagyon-nagyon érdeklődik a zene iránt. Tehát amikor felébred, már berak valami zenét. Odaül a zongorához, érdekli a zongora, most 7 éves lesz, és most kezdi a sulit, és szeretném beiratni zongorára is. De nem erőltetem, tehát az, hogy mi lesz belőle, azt ő fogja eldönteni. De szeretném, ha lenne neki egy ilyen alapűveltség. Hogy odaül a zongorához, és valamit eljátszik. Azt szerintem ez neki is inspiráló lenne.
5: Ez az alapműveltséghez tartozik, hogy valaki zongorázik?
4: Én úgy gondolom, hogy ami a zenéhez kapcsolódik valamilyen szinten, az legyen benne az alapműveltségben. És a zongora szerintem ez abszolút erre élő dolog. Tehát a hangszerek közül a zongora olyan, mint alapvetően az egész zenében a klasszikus zene. Tehát ha valaki mondjuk bőgős akar lenni, de zongorával kezdi, szerintem az már egy hasznos. Tehát meg valaki zeneszerzőt, az zongora az alapvető dolog. Tehát.
5: Gondolom az sem véletlen, hogy akár már középiskolában van, vagy a zeneakadémián is van zongora kötelező tantárgy azoknak, akik nem zongoristák.
4: Igen, így van, ez abszolút hasznos.
5: Nyilván a zongorán való jártasság segít a szolfésban, a zeneelméletben, és különben is, ha az ember ránéz a zongora billentyűzetére, akkor látja az ember, hogy akkor 2 gomb közötti távolság, mondjuk így csúnyán,
4: igen.
5: Az tulajdonképpen ez egy hangköz, és akkor vizuálisan fel tudja fogni az ember, hogy ezek hogyan is épülnek fel.
4: Hát igen, más hangszeren ez nem nagyon megy. Igen.
5: Nagyon érdekelne a véleményed a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Én mostanában használok egy olyan programot, egy olyan AI zenegenerátort, amit egyébként Suno-nak hívnak, és szerintem olyan fantasztikus minőségű zenéket lehet generálni, amit szinte már magam sem hiszek el. Tehát mondjuk először is létre kell hozni egy dalszöveget, bármelyik mesterséges intelligenciával, mondjuk a ChatGPT-vel, utána beteszi az ember a Suno-ba a dalszöveget, és meghangszerei, sőt, fel is énekli egy énekes, egy előadó. És szerintem olyan minőséget generál, ami persze nem mindig, ami egészen jó, egészen kellemes, egészen hallgatható. Mutattam is ezt neked itt a beszélgetésünk elején. Mi a véleményed erről? Számodra ez nem ijesztő?
4: De nagyon. Abszolút. Teljes mértékben ijesztő. Egyébként ezt a Suno-t, a zenegenerátort még nem használtam. A ChatGPT-t igen, azt minden napokban használom. Volt, hogy próbálkoztam a dalszövegekkel a GPT-n is. És volt rá példa, hogy mások is mutattak nekem ez a Suno által létrehozott dalt, mint te is. És tehát először nem értettem, hogy ez hogy lehet, hogy ezt ő csinálta. Én azt hittem, hogy ezt először hiszem, hogy tényleg te csináltad, meg aki mutatta, arról is azt hittem, mert abszolút igényes, és jól van megcsinálva.
5: Igen.
4: És azért ijesztő.
5: Igen, nagyon. Tulajdonképpen csak a stílust kell beírni egyébként, hogy mondjuk pop, acid jazz és funky műfajoknak a keverékében hozzon létre valamit. Beadtam neki a szöveget, és abszolút, kidobja ezt a hihetetlen
4: abszolút,
5: zenét.
4: A dob része, a groove, a basszus, akkor tehát a harmónia váz, illetve aranzsokat is létrehoz a dalokban, és az ének is teljesen, tehát frazírok vannak benne, tényleg.
5: És nem fognak felváltani bennünket a gépek?
4: Hát, ettől félek.
5: Ettől én is.
4: Hogy lehet. Lehet, hogy hasznosnak tűnik, de azért ez elég ijesztő.
5: Vagy lehetséges, hogy inkább a minőséget emeli majd meg? Én ezen is gondolkodtam sokat, hogy tulajdonképpen ezzel az átlag zenei igényességet és zenei minőséget emeli majd feljebb a jelenleginél.
4: Így is, tehát ezt így is lehet gondolni, de most például beírod, hogy beírsz egy dalszöveget, és akkor kijelölt, hogy techno. Akkor meg abban a stíluson hozzá elő, gondolom.
5: Igen.
4: Tehát az meg, amit mondtál, hogy klasszikus stílusban is képes, az meg végképp ijesztő tényleg.
5: Igen. Valóban azt is kipróbáltam. Habár vannak ilyen kis apróságok, hogy bosszanovát kérek tőle, és akkor swinget dob ki helyette.
4: De akkor, hát... akkor tényleg, akkor...
5: De az is jó
4: szólt. Látszik, hogy egy robot.
5: Igen. De az is jó szólt. Jó. Ha egyetlen jazz standardet kellene választanod, akkor melyik lenne az, amelyik a legjobban kifejez téged?
4: Nehéz kérdés eldönteni 6000 közül egy standardet.
5: Jó.
4: Hát legyen mondjuk egy All the Things You Are.
5: Ha egy lakatlan szigetre kerülnél, mi lenne az az 5 album, esetleg előadóval megnevezve, amit feltétlenül elvinnél magaddal?
4: Az egyik lenne a Sakchi Generation band lemeze, melyen Kálmán, Robi Béci és Béla bácsi közreműködik John Patitucci vagy Jack DeJohnette-tel. Ezen az egyik. A másik, mondjuk Michael Jackson Thriller című lemeze.
5: Egy nagy lengedelés, igen.
4: A harmadik Olá Kálmán, Malek Andrea, a Trio Midnight, Michel Legrand Songbook című lemeze. Illetve ezen közreműködik Robi Lakatos is. Ez eddig 3, ugye? A negyedik Trio Midnight egyik lemeze, melyen Gábor Espel szerzeményeket dolgoztak fel, és Tóni Lakatos közreműködik a lemezen. És akkor még mennyit mondtál? Még egy? Csikorea Trio, melyben Miroslav Vitus közreműködik Nagybőgön, dobokon pedig Roy Haynes, és erről az albumról legfőképpen a Matrix című dal az egyik kedvencem.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és beszélgettünk. Én számomra egy élmény volt, és kérlek, számolj be nekünk a sikereidről, a további koncertekről, és várunk vissza itt a stúdióban.
4: Köszönöm szépen.
5: Egri János Junior fiatal tehetség volt a mai vendégem, junior primadíjas jazz zongora művész, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a jazzről, az életéről és a sikereiről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 8-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Farkas Gergő, fiatal, leendő hegedű művész, akit az idén vettek fel az egyetemi képzésbe. Ennek kapcsán mesél nekünk a szakmai útjáról, a gyökereiről és az álmairól. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, Gergő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a DIK rádió nézőit, hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
3: Az aktualitás, amiért meghívtalak, hogy felvettek a Pécsi Tudomány Egyetem zeneművészeti karára, méghozzá Szabadi Vilmos osztályába kerültél. Én azt hiszem, hogy ez egy elég nagy kitüntetés.
4: Igen, így van, és nagyon vártam a felvételit, és nagyon örülök, hogy sikeres volt.
3: Hát gratulálok hozzá én is. Nyilván ez egészen másfajta hozzáállást igényel majd, hiszen eddig a középiskolai éveidet töltötted a konziban, először a Bartók konziban, majd a Rajkóban, és most felvételiztél egy egyetemre, ami én azt gondolom, hogy először is egy picit messze van, tehát majd az utazást is meg kell oldanod, és hát rengeteg energiát igényel majd nyilván a gyakorlás. Hogy fogod megoldani például az utazást? Mert azért most, ha jól emlékszem, akkor Budapest mellett laksz, nem messze.
4: Igen, most Budapest mellett lakom. Elég sokat gondolkodtunk már a utazásról és a tanulmányokról, hogy hogyan fogom megoldani. Még nincs eldöntve pontosan, hogy hogyan fogom megoldani, de nyilván ez egy nagyon nagy változás az életemben. Nem is van ugye közel, elég messze van, de minden megoldást keresek rá valahogy, hogy jó legyen.
3: Hát Pécs egy gyönyörű város, az kétségtelen, remélhetőleg neked is tetszeni fog majd. És mi inspirált egyébként pont arra, hogy Pécsre felvételiz?
4: Nagyjából két évvel ezelőtt ismertem meg Szabadi Vilmos hegedűművészt, fogadott hegedűórára itt a Budapesti Zeneakadémián. Részt vettem a finnországi kurzuson is, nagyon megtetszett ahogyan tanít és foglalkozik velem, és akkor ő is inspirált erre, hogy nézzem meg Pécset is, hogy milyen a Zeneakadémia, vannak ismerősök is Pécset, és akkor így jött ez a döntés.
3: Nézzük meg, hogy hogy jutottunk el idáig, hiszen zenész családból származol, ami én azt hiszem, hogy determinálta, hogy te akkor zenész leszel, tehát gondolom nem is gondolkodtál azon, hogy esetleg nem tudom, mondjuk ácsis állványozó legyél.
4: Így van.
3: Mesélj egy picit a családodról.
4: Édesapukám Farkas Pál prímás, és nyilván ő adta először a hegedűt a kezemben. Ő kezdett el otthon tanítani, aztán beíratott zeneiskolába, ez 60 volt a Kocsis Albert zeneiskola, Olá Zoltán hegedűművész tanár volt ott a tanárom.
3: Ott klasszikus tanultál,
4: klasszikust, igaz? Így van.
3: És előtte már, mielőtt beiratkoztál a zeneiskolába, akkor te már tudtál gondolom valamennyire hegedülni, hiszen akkor apukát foglalkozhatott veled.
4: Így van, otthon a alapokat ugye elkezdte nekem tanítgatni, és aztán ugye zeneiskolába íratott be.
3: Úgy jött. Aha. És egyébként a családban más is van zenész?
4: Természetesen. Nagyapám Farkas János prímás, ő is kávéházi cigánzenét játszik.
3: Aha.
4: Hát ő már annak idején B kategóriás brácsos volt.
3: Természetes volt, hogy akkor ezt szívtad magadba gyerekkorodba, hogy a zene, és tulajdonképpen ez vett körül. Akkor
4: van,
3: ez nem is volt meglepő, hogy akkor beiratkoztál a zeneiskolába. Egyébként megtörtént az a hagyományos aktus, hogy a vonót a kezedbe adták, amikor újszülött voltál, mondjuk?
4: Így van, van is erről fotó is, amikor megszülettem, és a vonót a kezembe adta apukám. Sőt, amikor a testvéremnek a gyermeke megszületett, neki is így pólyás volt, és akkor a kezébe adta a vonót.
3: Ilyenkor működnek a gyermekeknél a reflexek, tehát természetes, hogy rámarkol ilyenkor a gyerek a vonóra, de ez a lényeg, hogyha rámarkol, akkor zenész lesz belőle, igaz?
4: Igen.
3: És a zeneiskolai tanulmányaid alatt akkor csak klasszikus tanultál, vagy esetleg már elkezdtél érdeklődni akkor a cigányzene iránt?
4: Hát nem csak a cigányzene, közben Turán ugye népzenei oktatás volt, Unger Balázs vezetésével, oda is beiratott édesapám, és akkor megpróbáltuk a népzenét is, tehát megpróbáltam. Voltam a Fölszállott apáva műsorban is. És aztán a klasszikus mellett döntöttem természetesen. Közel áll a szívemhez a kávéházi cigánzene, mint most is a Muzsikáló Magyarországban is tevékenykedem, de fővonalban ugye a klasszikus van.
3: Tehát te hegedűművész szerettél volna lenni, és a zeneiskola után hol folytattad a tanulmányaidat?
4: Rajkóba voltam ugye, hát nem tudom hány éves lehettem, de odaíratott be édesapukám.
3: Talán 12 körül?
4: Igen. Aha. És hol...
3: Mi akkor találkoztunk, hiszen akkor én még a Rajkóban tanítottam, igaz?
4: Így van, akkor igen. Még találkoztunk egészen pici koromban. Oda Horváth Zoltán brácsa művész kísért el felvételizni a Rajkóba, és akkor Nyári László prímás tanítgatott ott engem, és utána Tóth Aladár zeneiskolából mentem felvételizni a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba. Uh-huh. Lakatos György Hegedű művésznél tanultam.
3: Meddig igen. voltál ott?
4: Egészen 11. osztályig ott voltam, uh-huh. aztán utolsó évemre kacsintottam vissza újra Rajkóban, és ugye most ott érettségiztem, képesítő vizsgám is volt, szakmai bizonyítvány, ugye. Uh-huh.
3: Milyen különbséget véltél felfedezni esetleg a Rajkó és a Bartók konzé között? Egészen más természetesen a kettő, hiszen a Bartókban azért mégiscsak a klasszikus zene a fővonal, viszont a Rajkóban általában szórakoztató zenei képzésre járnak a diákok, mármint a zenész diákok. Te többek között például játszottál a Kis Rajkó zenekarban is.
4: Így van, játszottam a Kis Rajkó zenekarban is. Hát véleményem szerint ugye mindennek az alapja a klasszikus zene. Nyilván a Rajkóban is mindenki tanul klasszikus zenét.
3: Így van.
4: Hát ugye ott van a szimfonikus zenekar a Bartók Béla konzervatóriumban, ott ugye minden kötött, a klasszikus zenei világ, ugye kottából játszunk, nyilván nekem ez nagyon tetszik, és ugye a Rajkóban meg ott nem kottából játszunk, hanem ugye a Rajkó módszer, kézről kézre tanulás.
3: Nyári László tartotta a zenekari foglalkozásokat, ugye? Mesélj nekem erről egy picit, hogy milyenek voltak ezek a foglalkozások. Ez nagyon érdekes. Mert ez azért egyedi, tehát hogy ilyen sehol máshol nincs, csak a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol egyébként Nyári László még a Farkas Gyula által bevezetett hagyományokat viszi tovább. Tehát aki alapította ugyebár a Rajkó zenekart 1952-ben. Szóval miből áll ennek a hagyománynak a lényege?
4: Így igaz, hát a zenekarin ugye Nyári László tanít, ahogy mondtuk, igen. és akkor ott van hegedű, brácsa, bőgő, klarinét, és ugye Laci bácsi tanít mindenkit, ugye cimbalom is van, Laci bácsi tanít mindenkit, egészen kezdők is jelentkeztek, egy év alatt a zenekari számokat játszották a cimbalmosok Laci bácsi tanítása alatt.
3: És ez hogy működik? Hogy, hát ő hegedűs, megmutatja nekik hegedűvel, hogy mit kell cimbalmozni, vagy hogy működik ez?
4: Hát ugye mondja neki mindig az akkordokat, hogy ezt itt is meg, ott is meg, és akkor ő zongorán is szokta nekik leütni, hogy hallják, hogy mit is kell ott ütni a cimbalmon. Aztán nekünk ugye Farkas Gyula zeneszerzeményeit is tanuljuk. Laci bácsi ezért a partitúrát szokta nézni, és akkor ugye mindent kézről kézre tanulunk.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy előjátsza nektek hegedűn mondjuk a darabnak egy részletét, és nektek akkor ezt vissza kell utánoznotok.
4: Így van.
3: De minden hangszernek külön-külön megmutatja?
4: Minden hangszernek, igen.
3: És te mondjuk addig mit csinálsz, amíg mondjuk a nagy bőgősöket tanítja?
4: Hát azért érdemes figyelni, hogy a többi szólam miket játszik. Van, amikor ugye sokszor szoktuk azt nézni, hogy akkor mit csinál a bőgő, a cimbalom, a cselló, vagy pedig éppen ott gyakorolgatjuk azt, amit előtte mutatott Laci bácsi.
3: És akkor közben foglalkozik az egyéb hangszeresekkel.
4: Aha. Így van, igen, igen.
3: És milyen különbséget érzel a között, hogy kézről tanulsz, vagy éppen kottából kell játszani, vagy kottából kell tanulni?
4: Hát ugye ez a hallás utáni tanulás... Hát én is így kezdtem nyilván, apukám is otthon így tanított hallás után a cigányzenét, viszont a kottából való tanulás, ugye hát az egy kötött dolog, azt kell csinálni, amit leírt a zeneszerző. Egészen meglepő, hogy olvasni még ugye nem tudtam, még ovis voltam, de már a kottát azt olvastam az Oli bácsinál a zeneiskolában.
3: Tehát akkor nem feltétlenül csak azért tanulták kézről, mert nem tudták kottát olvasni, hanem gondolom azért is, mert a cigányzenének van eleve egy olyan hagyománya, ami tulajdonképpen szájról szájra terjed, mint a népzene is. Hiszen ezeket a kis finomságokat nem biztos, hogy le lehet írni kottába. És talán ezért nem is érdemes kottából tanulni ezt, vagy hogy látod te ezt a kérdést?
4: Hát ugye majd idővel mindenkinek van egy egyéni saját stílusa, és ugye hát ugye szívből jön ez a cigányzene, ugye ez a mi zenénk, de ugye későbbiekben kialakul a egyéni stílus, és akkor igen.
3: Tehát nem azért játszunk így, ezt szögezzük le még egyszer, mert nem tudunk kottát olvasni, vagy mert nem tud az adott gyerek akármilyen fiatalon ott elsajátítani bármit kottából, hanem ennek ez a hagyománya.
4: Így van, hát véleményem szerint nagyon fontos a kotta olvasás. A Rajkóban is vannak most sok olyan tanuló, aki hát alig-alig akarja olvasni a kottát, de közben meg a Laci bácsinál olyan darabokat játszik, ami egészen ugye már nehéz darabok, ugye a kézről tanulás, ugye hallás utáni tanulás, mert ugye nekünk romáknak szokás mondani, hogy jó a hallásunk, és akkor azután mindent lejátszunk, de úgy gondolom nagyon fontos a kotta olvasás.
3: Ez egyébként érdekes, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy tulajdonképpen azért jó a romáknak a hallása, mert ezzel a módszerrel tanultak, vagy éppen fordítva. De ez jó, hogy te tulajdonképpen ezt a módszert is tudod, tehát te hallás után is tudsz bármit játszani, hiszen azért ebben nagy gyakorlatod van, és kottát is kiválóan olvasol, hiszen különben nem vettek volna föl az egyetemre.
4: Így van.
3: Ez egyértelmű.
4: Igen.
3: Amikor a Bartók Konziba jártál zenekari órákra, ott hogy folytak a zenekari órák? Tehát mi volt a különbség még egyszer? Hogy...
4: A különbség az volt, hogy ugye a szólam próbákon is Tuska Zoltán tanár úr tartotta nekünk még akkor a szólampróbát, és akkor mindenki megkapta a kottáját, azt meg kellett tanulni, meg kellett mutatni tanár úrnak, hogy akkor megtanultuk. Nyilván vannak ott is kérdések, és akkor, de nem ez a hallás utáni tanulás, hanem ugye a kottából meg kell tanulni. Aztán jött az, hogy próbáltunk ugye a szimfonikus zenekar.
3: És akkor mindenki kirakta maga elé a kis kottáját, és akkor így játszottatok. De hát ez a hagyományos módszer tulajdonképpen. Egy szimfonikus zenekarban is ez működik. És miért akartál mégis klasszikus zenével foglalkozni egyébként?
4: Megmondom az őszintét, hogy ugye sajnos nagyon nehéz a megélhetőség is ebben a cigányzenében. Apukám is mindig sokszor mondta, hogy nagyon örülne, hogyha tudnám ezt a vonalat vinni, hogy a cigánzene nehéz a megélhetőség is benne, de viszont nekem szívemhez áll azért a klasszikus zene, és így ezen a pályán döntöttem.
3: És ebben az esetben szerinted fontos, hogy diplomája is legyen az embernek? Akár művész diplomája, vagy tanári diplomája?
4: A mai világban már igen.
3: Tehát, hogy a klasszikus zenével akarsz foglalkozni, akkor pedig mindenképpen, gondolom. Mi a célod? Tehát a tanári diploma, művészi diploma?
4: Hát ugye most vettek fel az egyetemre, ugye most az első célom az, hogy szorgalmasan el tudjak indulni, tanulni, minél többet fejlődni, úgy technikailag, mint hegedű hangban, és ugye az első lesz majd ugye a kis diploma.
3: Ez a BA diploma,
4: ez
3: igaz?
4: A BA diploma.
3: Tehát akkor hogy is működik ez, hogy akkor három év?
4: Három év a
3: bachelor képzés.
4: Igen.
3: És akkor utána a végén van egy BA diploma.
4: Így van.
3: Igen, és utána? Akkor gondolom tovább akarsz menni?
4: Hát mindenképpen szeretnék, igen.
3: És akkor jön a master képzés.
4: Igen.
3: Az még kettő év, ha jól tudom?
4: Kettő, igen.
3: És akkor erre jön még, ha esetleg nagyon szorgalmas vagy, a tanári master?
4: Hát igen, jó lenne odáig eljutni, de ugye nagyon-nagyon nehéz. Nem könnyű ez a világ, de hát ugye szorgalom, kitartás, és akkor hát bízom benne, hogy előre tudok jutni, haladni.
3: Egyébként terve van az is, hogy később majd tanítasz?
4: Persze, igen. Tehát szeretnék
3: van
4: majd.
3: Van ehhez valamiféle affinitásod, kedved, és el tudod magad képzelni tanárként, hogy esetleg úgy adod át a tudásod, mint akár neked adta Nyári László, vagy a Szabadi Vilmos tanár úr a tudását?
4: Igen, hát elképzeltem már sokszor ezt a tanítási világot is, ugye sokszor szoktam nézni is, amikor tanítják a gyerekeket, és hát igen, azért el tudom képzelni magam benne.
3: És hol látod magad mondjuk 10 év múlva? Inkább szólista szeretnél lenni, zenekari zenész, vagy inkább tanár? Vagy esetleg valamiféle mixe, keveréke ezeknek?
4: Az az igazság, hogy ugye szólistaként azért mondjuk meg az őszintét, nagyon nehéz szólistának lenni. Semmi sem kizárt, ugye, még előttem áll az élet, meg a tanulás. Semmi sem kizárt, de azért nyilván szeretnék zenekarban is játszani, tanítani, és azért mindent meg szeretnék próbálni, hogy hogyan tudom ezeket megvalósítani, az az egyik, és akkor megmérettetni a tudásomat.
3: Uh-huh. És a cigányzenével mi a terved? Mivel ez neked nagyon jól megy, akkor gondolom nem szeretnéd abba hagyni ezt sem.
4: Hát ezt sem szeretném azért abba hagyni. Nyilván most egy kis időre háttérbe kell szorítanom mindent, mert erre kell odafigyelni, hogy ugye az egyetemen most leszek első éves, minden energiámat most erre fogok szentelni, de nem fogom nyilván elfelejteni a cigányzenét sem.
3: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges érték, hozzáadott érték, hogyha valaki nem csak a klasszikus zenét tudja, hanem mellette benne van az a fajta szabadság is, amit a cigányzenéből kapunk. Tehát te ebből a szempontból nagyon különleges leszel.
4: Igen.
3: Tehát el tudok képzelni neked egy olyan különleges pályát, egy olyan utat, életutat, ahol valahol egyesül ez a cigányzenei hagyomány, tudás és a művészi lét.
4: Szokták mondani, hogy az idősebbek mindig, hogy a mai világban mindent tudni kell.
3: Mi mindenre gondolsz még? Mondjuk a nyelvtudás, az például szerintem nagyon fontos. Te ezt hogy látod?
4: Igen, nagyon fontos a nyelvtudás. Hát sajnos, vagy nem sajnos, nekem általános iskolában valahogy nem tudom miért, de a német nyelvet választottam. Bizony, nehezebb a német nyelv, mint sokkal az angol, igen, de aztán mégis most érettségit az angolból raktam, hát ugye az is egy világnyelv, és ugye azzal reménykedünk, hogy ezért mindenhol megértenek minket, mert zenészként azért nagyon fontos a nyelv, én úgy gondolom.
3: Azért a zenészek gyakran utaznak erre-arra, és hogyha nyilván az emberrel utazik bárhova a világba, azért meg kell tudni szólalni. Akkor ez neked egy nagyszerű alap, hogy van egy német nyelvtudásod, mert hogyha német nyelv területre mész, akkor ott sem fognak eladni téged?
4: Hát igen, azért annyira most nem nagyon jól állok a némettel, de azért szeretnék nyelvet tanulni, igen.
3: Egyébként én is ugyanígy voltam vele, hogy általánosban németet tanultam, és megmondom őszintén, nem bántam meg, mert adott tényleg egy olyan alapot, amit később tudtam használni, és erre rá lehetett építeni. És a középiskolai angol oktatás, hát az angol nyelv az egészen más, mert ott nyilván sokkal jobban ragad az emberre a nyelv, hiszen mindenütt ezt hallja. Tehát az valahogy könnyebben megy általában az embereknek. Nem tudom, hogy veled ez hogy van. Te is így érzed?
4: Igen.
3: Hát nyilván, tehát az angol vesz bennünket körül mindenhol, úgyhogy azt azért könnyebben megtanulja az ember, és hogyha van már egy ilyen alapot tulajdonképpen, akkor ezt már csak tovább kell fejleszteni. Hát az egyetemen is kötelező lesz ezt tovább fejleszteni, hiszen ott is van nyelvoktatás.
4: Így van, igen.
3: Tehát ez egy még egy ember, hogyha valaki tud egy idegen nyelvet, és hogyha te most kettőt már valamennyire elsajátítottál, még ha csak az alapokat is, akkor az még plusz tudást ad neked. Egyébként a tanulás és ezek a tudások, amiket magadra szedtél az elmúlt években, ezek szerinted mennyire értékesek, mennyire fontosak? Tehát milyen értéket képvisel a tanulás, a tudás a fejedben, a családodban?
4: Hát szerintem a tudást azt senkitől nem lehet elvenni. A tudás az egy hatalom, tehát tanulni. Hát a családomban és ugye apukám is azt tovább tanult, mindig tanult ő is, tehát még későbbiekben is. Nyilván abban a világban még nehezebb volt a tanulás, de ő is csinálta. Uh-huh.
3: Igen, akkor még nem is feltétlenül volt szükség a diplomára, de hát azért most ez már az érettségi az alapkövetelmény, hát a diploma az pedig azért egy rangot ad egy embernek, én azt gondolom. És akkor te ezzel példát is mutatsz a generációdnak, ha lehet ezt mondani, hogy igen, te tovább tanulsz, te egyetemre mész, és neked van egy ilyen ambíciód, hogy művész szeretnél lenni.
4: Igen.
3: Mit üzennél egyébként azoknak a fiataloknak, akik hasonló cipőben vannak, mint te, de ők még mondjuk tizenévesek?
4: Hát kitartás, szorgalom az nagyon fontos. Mindig vannak ugye nehéz időszakok, hullámvölgyek, de valahogy minden rossz után ugye szokták mondani, hogy a jó jön. Kitartást mindenkinek. Kitartás. Igen.
3: Szerinted egyébként mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
4: Hát a szorgalom az szerintem, ez egy igen mérvadó ugye? A szorgalom. Igen.
3: Én azt gondolom, hogyha valaki tehetséges, az nagyon sokat számít, főleg az elején, a tanulmányainknak az elején. Hát hogyha mondjuk zenét tanul valaki. De utána a szorgalmas az mindig behozza a tehetségest.
4: Igen.
3: Ha persze ez együtt jár, és ez a két dolog társul, akkor persze az az igaz, és abból lehet óriási dolgokat kihozni, de a szorgalom az, én azt hiszem, hogy az egyáltalán nem mellőzhető.
4: Így van.
3: Akkor ezt te is így látod.
4: Igen.
3: Ez a tapasztalatod igen, neked igen, már most is. Magad körül egyébként hogy látod a pályatársaidat? Szerinted mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyenek?
4: Hát ahhoz, hogy sikeresek legyünk, hát én magamról tudok példát mondani. Mindig mondta apukám is, hogy foglalkozni kell közismerettel is, mert nagyon fontos, igen, de ugye a zenében ugye hát az egész nap ott kell lenni, és ugye gyakorolni rengeteget kell, ugye életünk végéig tanulunk.
3: Uh-huh. Egy picit beszéljünk a tanáraidról is, hiszen nagyszerű tanáraid voltak. Nyári László után most, aki a felvételire készített, az Nagy Béla volt.
4: Így van, Nagy Béla hegedű művész készített fel a felvételire. Uh-huh. Egészen pontosan tavaly óta foglalkozik velem itt a Rajkóban, és nagyon lelkiismeretesen tanít, nagyon sokat foglalkozott velem, tehát nem az volt, hogy jaj, letelt az egy óra, és akkor vége az órának, hanem nagyon-nagyon sokat foglalkozott velem, nagyon sokat köszönhetek neki, ráadásul még a felvételire is elkísért, eljött velem Pécsre. Uh-huh. Ott volt velem, nyilván nem jött be meghallgatni, mert nagyon féltem volna, tehát nagyon szigorú. Aha. De meghallgatott úgy kintről, nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
3: Uh-huh. Kell a szigorú, úgy érzed? Tehát egy tanár legyen szigorú?
4: Szerintem igen, igen. Uh-huh. Igen. Nagyjából az Oli bácsi annak idején kiskoromban hasonlóan tanított, mint a Nagy Béla tanár úr. Zoli bácsi is mindig megvoltak a követelmények, kívülről tudni kellett a darabokat, mindig volt zongorás próbáim, rengeteg versenyekre elvitt. Nagy Béla tanár úr ugye tavaly óta foglalkozott velem, de nagyon sokat tanulhattam tőle. Tehát ott nem volt az, hogy nem készültem az órára, mert akkor ugye mondta, hogy viszontlátásra, hogyha valami ilyesmi volt.
3: Hogy akkor kidobta a növendékeit,
4: persze,
3: mondjuk, ugye?
4: Igen.
3: Aha, nagyon jó.
4: Igen.
3: Nagyon jó.
4: Igen. Szó szerint, tehát, hogy már, ahogy mentünk be reggel, tudsz valamit? Hát mondom, igen, jó, kíváncsi leszek rá, és akkor mentünk fel. De nyilván az órán úgy vagyunk, hogy mint egy természetesen tanár diák, de azon kívül van egy nagyon jó külön, mint egy emberi kapcsolat, tehát hogy ugye magán életben is szoktunk úgy beszélgetni, és ugye mindig kitér arra, hogy hogy vagy, uh-huh, tehát mindent.
3: Tehát a közvetlen.
4: Közvetlen, nagyon közvetlen, igen, igen, igen.
3: Érdeklődik a diákja iránt.
4: Igen, aha, igen.
3: Ez fontos nyilván, tehát, hogy a tanítás az nem csak arról szól, hogy az ember bemegy az órára, és akkor ott, na itt most D van, ott A van, meg milyen újrenddel kell csinálni, hanem ez nagyon szoros kapcsolat a tanár-diák viszony. Főleg a zenében, hiszen ez egy egyszemélyes oktatás, ami azt jelenti, hogy nem egy tanár 30 diákkal, hanem egy tanár egy diákkal.
4: Hát én úgy gondolom, hogy Nagy Béla tanár úrnál ez nagyon megvan, tehát tényleg mindig, ahogy bementem az órára, ugye néztük az anyagokat, nagyon sokat skáláztat minden órán, meg el is mondja, és a másik, amit nagyon szeretek benne, hogy nincs kertelés, tehát hogyha valami nem jó, és valami nem tetszik neki, és hogyha nem úgy van csinálva, hogy gondolja, akkor bizony ő megmondja, hogy már pedig ez nem jó. Azt is megmondja, hogyha jó. Nyilván keveset szokott dicsérni, de azzal inspirál, hogy még mindig itt ezt javíts ki, ezt lehetne másképpen is, a hegedű hang, technika, nagyon sokat segített nekem technikába is, és a hegedű hangban is. Egészen máshogy viszonyultam a hangszerhez, ahogy elkezdett velem foglalkozni.
3: Hát valójában az életetek múlik ezeken az éveken, én azt gondolom. Hiszen az ember zeneiskolától elkezd tanulni, tanul, mit tudom én, 8 évet, aztán még 4 évet a középiskolában, de hogyha azt a 4 évet a középiskolában nem tudja rendesen megfogni, és főleg az utolsó évet, a felvételi évét, akkor évek, évtizedek mennek fúcsba, hogyha lehet ezt mondani.
4: Így van, itt nekem ebben az a tanévben is mindig hangsúlyozta a Béla, hogy vigyázz gyerek, mert hogy az életed múlik ezen a pár hónapon, tehát hogyha itt nem figyelsz oda, és nem hallgatsz rám, és nem fogadod meg, amit mondok, akkor probléma lesz. De nagyon jól megértsük egymást, és nagyon tetszik, ahogy foglalkozik velem, bízom benne, hogy a továbbiakban is számíthatok a segítségére. Ugye még egyszer mondom, a felvételire is eljött velem, leutazott velem, és ugye ott volt egy zongora kísérőm is, dr. Marci Marian volt a zongora kísérőm, ő is ugye jött velem, tehát nagyon, nagyon sokat köszönhetek nekik.
3: Most ez, hogy az életed múlik rajta, ez nem azt jelenti, hogy szó szerint kell ezt lenni, hanem hogyha mondjuk nem vesznek föl, és nem tanulsz tovább, és nem tudsz kiteljesedni ebben a szakmában, akkor lehet, hogy más szakmában kellett volna érvényesülni. Rengeteg hiány szakma van, mondjuk tanulhattál volna targonca vezetést is természetesen, de azért az mégsem olyan, mint hogyha valaki művésznek tanul.
4: Így van.
3: Tehát az egy presztízs.
4: Igen. Persze, tehát nem szószoros értelme, hogy az életem múlik rajta, de nyilván értettem, ahogy mindig mondta nekem, hogy igen, ez az életem múlik ezen a dolgon, és hogy fogadjam meg a tanácsait. Április 25-én volt a elméletből a felvételi, ugye zeneelmélet, szolfézs, meg volt egy ilyen, az ugye zongora, tehát voltak a felvételik április 25-én, hát nagyjából rá 3-4 napra kiküldték, hogy megfelelt, minden rendben van, nagyon örültem, és akkor onnan még, tehát volt egy siker élményem, hogy sikeres volt az első forduló felvételin, és onnan egy plusz energiát kaptam, de a végére nagyon elfáradtam, alig vártam, hogy már meglegyen, mert ugye voltak más teendőim is, mint szakmai vizsga, meg érettségi, ugye, idén csináltam angolból, de ugye sikerült, és megvolt, hát nagyon elfáradtam a végére, de minden rendben volt.
3: Ez az utolsó év, ez mindig egy nehéz, hiszen az ember nem csak a felvételire koncentrál, amint tényleg a szakmai életem múlik, hanem akkor még érettségire is kell ilyenkor koncentrálni. Hát ez extra megnehezíti a feladatát egy felvételizőnek, egy érettségizőnek. Mi egyébként az álmod?
4: Hát az álmom a legelső az, hogy el tudjam végezni a tanulmányaimat sikeresen, és hogy egy sikeres embernek mondhatjam úgymond magam, és a zenei világban szeretném ugye leírni az életemet, ebbe is képzelem el magam. Úgy másban nem is nagyon gondolkodtam a zenén kívül, mindig szoktak velem viccelődni a testvéreim is, hogy hát neked, hogyha nem a zene, akkor nagy problémák lesznek. De ugye nagyon rajta vagyok, hogy sikeres legyen. Nagyon nagy erőt adott nekem viszont az is, hogy amikor úgy sikerült ez az elméleti dolog, amit az előbb mondtam, és akkor meglátogattam a horvát, vagy a Olá Zoli bácsit, ugye, aki a általános iskolába foglalkozott velem, és akkor mondta nekem, hogy hát fiam, nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon örülök, hogy sikerült az első forduló, mindenképpen látogass meg engem, és ne feledd azt, amiket tanítottam neked, és akkor ez így végig mentek a gondolatok minden éjszaka a fejembe, pörgött le, amiket mindig tanított nekem Zoli bácsi is, meg minden, és tényleg nagyon sok hasonlóság volt a Béla tanár úrral, és ugyanazokat mondta nekem, amiket Zoli bácsi.
3: Hogy egy kicsit jobban bepillantást nyerjünk az érzelemvilágodba, gondolataidba, egy olyan speciális kérdést szeretnék feltenni neked, amit egyébként minden zenésznek, hogy mi lenne az az 5 zenemű album CD, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Tehát tulajdonképpen mik a kedvenceid?
4: Hú.
3: Esetleg, hogyha előadókat is megnevezel, ez külön izgalmassá teszi a dolgot.
4: Hát előadókban, akiket nagyon szeretek, és kivételesen a hegedű hang az nagyon-nagyon tetszik, a Kogán, ugye?
3: Uh-huh. Tehát egy Kogán albumot, CD-t vinnél magaddal?
4: Igen, igen, igen.
3: Mindegy, hogy melyik?
4: Hát szerintem igen, igen. Uh-huh. Nagyon sokat hallgatom, ugye, Helyfetsz. Uh-huh. Nagyon rengeteget hallgatom.
3: Hát Jasa Helyfetsz a 20. század legnagyobb hegedűse volt.
4: Igen.
3: Legalábbis azt mondják. És én is így gondolom.
4: Hát most így rengeteget tudnék sorolni. Ugye Dávid Osztrák. Uh-huh. Ilyen előadókat szoktam hallgatni.
3: Ha, tehát csak hegedűsöket vinnél hát magaddal akkor.
4: Hát igen.
3: Aha, aha. Igen. Nyilván most ebben forognak a mindennapjait, hogy a hegedűsök hogyan játszanak, mit játszanak, tehát akkor így nem is csoda, hogy a mai napon, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy viszünk egy lakatlan szigetre, akkor csak hegedűsöket vinnél.
4: Igen. Természetesen Nagy Béla tanár úr, ugye ő is egy példaképem.
3: Akkor az ő felvételeit is elvinnéd, ha lehet.
4: Igen,
3: aha,
4: igen.
3: Ezt teljesen megértem. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egy picit a múltadról, jelenedről és a jövődről. Remélem sokat hallunk még rólad, és hát várunk vissza természetesen sok szeretettel.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, további szép estét kívánok mindenkinek.
3: Mai vendégem Farkas Gergő, fiatal, leendő hegedű művész volt, akit az idén vettek fel az egyetemi képzésbe. Ennek kapcsán mesélt nekünk a szakmai útjáról, a gyökereiről és az álmairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy roma kislány világa, ami a mi világunk is. A Szinyei József könyvtár adott otthont a Cigány, eredetileg Cigánka magyar kiadása bemutatójának, amely a Tandem szervezet jóvoltából került sajtó alá. Ahogy az esemény ismertetőjében is szerepelt, a mű egy erős, őszinte történet két világ határáról, előítéletekről, küzdésről és méltóságról. Látatlanba, vagy akár olvasatlanul is kitalálható, hogy a szöveg a roma identitás, de mindemellett a személyes önazonosság meg annyi kérdését boncolgatja. Ahogy azt a bemutatón a szerző, Jeanette Motlová elmondta, illetve felidézte. A roma mi voltára és romákra adott társadalmi mindennapi reakciókból kezdett el blogot írni, amely aztán az eredeti szlovák nyelvű kötet alapjává vált. A könyv, ahogy a bemutatót beharangozó esemény szövegében olvasható, egy megrendítő és felemelő történet egy roma kislányról, magáról, Jeanette-ről, aki két világ között nő fel, a cigány közösség számára túl fehér, a többségi társadalom szemében túl barna. Nem illeszkedik egyik skatujába sem, inkább küzd azért, hogy a saját útját járhassa. Motlová magától értetődően nem tudja, hogy hány embernek jelenthet segítséget a könyve, de egy valakire biztosan jó hatással volt. Az én voltam, mert én sírtam rajta, s mosolyogtam, amikor leírtam az utolsó mondatot, mondta el. Szavaiból az is kitűnt, hogy az írás sokat hozzátett az önismeretéhez, hiszen addig csak a társadalmi elvárások miatt viselt maszkok alapján tudott magáról beszélni. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és szenior trénere koordinálta, aki egyben a szerzővel és a fordítóval, Mészáros Tündével folytatott beszélgetést is moderálta. Fabó Mária könyvtárigazgató is méltatta a kisebbségi kulturális alap támogatásával megjelent könyvet, amelyből Fabó Tibor színművész olvasott fel részleteket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 不要见你朋友，还有猪吧，还猪吧，还猪吧，还有猪吧，猪吧，猪吧，还有猪吧。
1: Roma Folk,
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel arra.

0: Sunenvo Jassa.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Lányok, táncoljatok! Fiú, adjatok neki!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rólunk, neked.
0: Hírek rólunk, neked.
4: 2026. május 27-e szerda, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma közösségek pozitív szerepe és sikerei a mai társadalomban. Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. Büszkeséggel számolnak be arról, hogy a napokban felavatták a Roma holokauszt emlékművet.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: A roma közösségek pozitív szerepe és sikerei a mai társadalomban. A roma közösségek évszázadok óta Európa kulturális és társadalmi életének meghatározó részei. Magyarországon jelentős hagyományokkal, gazdag kulturális örökséggel és erős közösségi értékekkel rendelkeznek. Az elmúlt években egyre több pozitív hír, sikeres kezdeményezés és inspiráló történet mutatja meg, hogy a roma emberek számos területen kiemelkedő eredményeket érnek el, legyen szó oktatásról, művészetről, sportról vagy éppen közösségépítésről. Ezek a sikerek nem csak a roma közösségek számára fontosak, hanem az egész társadalom fejlődéséhez hozzájárulnak. Az egyik legfontosabb pozitív változás az oktatás területén figyelhető meg. Egyre több roma fiatal jut el középiskolába és a felsőoktatási intézményekbe, ami korábban sokkal ritkább volt. Számos ösztöndíjprogram, civil szervezet és mentorhálózat segíti a tehetséges roma diákokat abban, hogy kibontakoztathassák a képességeiket. Sok fiatal példát mutat kitartásból és szorgalomból, hiszen nehéz körülmények közül indulva is képesek diplomát szerezni, majd visszatérni közösségükbe és segíteni másoknak. Ezek a történetek bizonyítják, hogy a tanulás és az összefogás valódi lehetőséget teremthet a társadalmi felemelkedésre. A roma kultúra szintén egyre nagyobb elismerést kap. A roma zene, a tánc és a képzőművészet különleges értékeket képvisel Magyarország és Európa kulturális életében. Számos roma művész, zenész és előadó ér el nemzetközi sikereket, miközben hagyományaikat is továbbadják a fiatalabb generációnak. A roma kultúra gazdagsága hozzájárul a társadalmi sokszínűséghez, és segít közelebb hozni egymáshoz különböző embereket és közösségeket. Pozitív példák a sportvilágában is láthatók. Több roma származású sportoló ért el kiemelkedő eredményeket Magyarországon, de külföldön egyaránt. Sikereik azt mutatják, hogy a tehetség, a kitartás és a kemény munka képes áttörni az előítéletek falait. Ezek a sportolók nem csak versenyeket nyernek, hanem példaképpé is válnak sok fiatal számára, akik motivációt merítenek a történeteikből. A közösségi összefogás és a civil kezdeményezések szintén fontos szerepet játszanak a roma közösségek fejlődésében, ugyanis egyre több olyan program indul, amely a gyermekek oktatását, a családok támogatását és a munkahelyteremtvést, vagy éppen a kulturális párbeszédet segíti elő. Sok településen roma és nem roma emberek együtt dolgoznak közös célokért, ami erősíti az együttműködést és csökkenti az előítéleteket. Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közösség. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitárjáték stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább. Büszkeséggel számolhattak be arról, hogy hosszú előkészítés után önkormányzat és az Óbuda Békás megyer cigány nemzetiségi önkormányzata napokban felavatta a roma holokauszt emlékművet. Olá Norbert képzőművész kifejező, megrázó alkotása a Csíkszereda parkban, az egykori téglagyár területén a romák 1944-es deportálásának egyik helyszínén már megtekinthető. Az önkormányzat képviselő testülete 2024 tavaszán határozott arról, hogy támogatja a nyilvános pályázat kiírását egy a roma holokauszt áldozatainak méltó emléket állító köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására kerületben. A megvalósításra, beleértve a tervezést, kivitelezést és felállítást, bruttó 10 millió forintot biztosítottak kerületük a nyertes pályázó rendelkezésére. Az emlékművet a méltó emlékeztetőre figyelemmel az egykori bécsi úti téglagyárak helyén kívánták felállítani, ahonnan 1944. november 10-én roma honfitársaink tömegeit deportálták marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba. A szembenézés önmagunkkal és közös múltunkkal része az emlékhely üzenetének. Kifejezve, hogy az éppen a túlélőket és gyermekeiket ma is sújtó hátrányok miatt, az érdekérvényesítésben szerényebb eszköztáruk miatt sokszor elfeledett és elhallgatott roma holokauszt emlékezetének őrzésével kapcsolatban még inkább hisznek a felelősségükben. Az alkotás. A történészeket, romológust, képzőművészeket is tömörítő zsűri Olá Norbert képzőművész pályamunkáját ítélte nyertes pályaműnek. Többek között a művészi kifejezés, a közösségformálás és megvalósíthatóság voltak döntő szempontok. Olá Norbert alkotásában a dominószerűen egymásra dőlő elemek, többek között az áldozatok, a túlélők és szeretteik, valamint a mai kor generációjának kapcsolatát is jelképezi. Hiszen mi a harmadik kerületben azt várjuk, hogy a holokauszt közös tragédia és mindannyiunk vesztesége, és mindannyian érintettek vagyunk. Az emlékmű záró eleme az egykori óbudai téglagyárakra utaló téglafal. A gyárudvara az iszonyat jelképe. Innen gyűjtötték össze az embertelen körülmények között fogvatartott magyarországi cigány embereket, gyermekeket, nőket, férfiakat, időseket, ahonnan aztán vagonokba zsúfolva indították őket lágerhalálgyárakba, holokauszt idején a koncentrációs táborokban és a helyi vérengzések során kivégzett európai roma emberek számát a történészek 500 000 főre becsülik. Becsülik, mivel a halálba küldött ártatlan áldozatok pontos számát nem ismerjük a mai napig. Közös felelősségünk az emlékezés. A roma holokauszt emlékművének avatását megtisztelte jelenlétével Óbuda Békesmegyer cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke Szabó Zsolt Iván, Horváth Kristóf színész Bob és dr. Gulyás Klára egyetemi adjunktus, a holokauszt emlékközpont kutatója is.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hidegfront érkezik felénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A front érkezése előtt 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép hét közepét kívánok mindenkinek. 7 óra múlt már, is itt a szerda. Ma is csoda szép időjárásra villattunk. Amúgy május 27-e van. Igazi nyári idő. A mai napon a hellák ünneplik nevenapjukat, úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Illetve ma 78 éves a Kossuth és Erkel Ferenc díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes Presser Gábor. Ma 51 éves Jamie Oliver, angol szakács, showman. Amit szerintem sokan láttuk a televízióban annak idején, ugye ő volt a pucér szakács, ez volt a beceneve. Hogy miért? Annak járjatok utána. Aztán ma 462 éve halt meg Calvin János, francia származású, svájci reformátor, keresztény, tudós. Aztán 318 éve halt meg Esze Tamás, a Rákóczi szabadságharcot előkészítő felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros. 152 éve született mecsekaljai Horvai János, szobrász. Kossuth szoborcsoport a budapesti Kossuth téren, ezt írják így mellé, tehát hogy az akkor az ő keze munkája. 148 éve született San Franciscóban Isadora Duncan, amerikai táncosnő, a szabad tánc első képviselője. 122 éve született Svéd Sándor, Kossuth díjas bariton opera énekes. 111 éve született Herman Wook, amerikai Pulitzer díjas író. 104 éve született Sir Christopher Lee, angol színész, aki játszott a Dracula grófot és szerepelt a Csillagok háborúja című filmben is, és akiről James Bondot mintázták. 95 éve elsőként emelkedtek Picard és Kniffer a stratoszférába léghajóval. Ez is egy érdekesség, illetve ha már érdekesség, ma kereken 89 esztendeje, hogy megnyitották a Golden Gate hidat San Franciscóban, méghozzá ugye a gyalogosok számára. Na hát ezzel el is indítottuk a hét közepét, úgyhogy jöjjön egy kis zene, aztán jövök vissza a közlekedési hírmorzsákkal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Hamarosan 7:30 van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá a közlekedésre. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szakaszos és időszakos útszűkületre kell készülni a 11. kerületben a Hunyadi János úton, az Építész utcánál és a Mezőkövesd útnál. A 14. kerület Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárják a 17. kerület Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába bekanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra, a Baross utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Na hát akkor most jöjjenek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából a zene után.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő? Milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt, nem sokára 8 óra van, sziasztok, ez itt még mindig a Vekker. Na most nem egy önálló hírt hoztam nektek, hanem ugye a napokban mi beszélgettünk Zsuzsival a cigányzene kapcsán, a cigányzenéről, és arra gondoltam, hogy egyfajta kis edukációs jelleggel azért én elmondanám nektek, hogy maga a cigányzene mikorra nyúlik vissza, mert hogy a cigányzenészek jelenléte és tevékenysége Magyarországon a 15. századra nyúlik vissza egész pontosan, ám a ma is ismert szervezett cigányzene, mint önálló zenei stílus a 18. század második felében alakult ki, és a 19. század elején ért el virágkorát. Tehát 19. század elején volt ennek a virágkora, holott 15. századra nyúlik vissza a jelenlét és a tevékenység, mint olyan. Fontos tisztázni, hogy a történelem során a cigány zene kifejezés alatt két teljesen különböző zenei világot értünk. Az első a hagyományos kávéházi és urbánus cigány zene, az úgynevezett magyar nóta, az van odaírva zárójelbe. Ez az a stílus, amit a köznyelv a leggyakrabban cigányzenének nevez. Ez valójában egy egyedi előadásmód, nem pedig roma népzene. A 15. században megjelent első roma csoportok a főúri udvarokban kezdtek el szórakoztató zenét játszani. A 18. században jelentek meg az első híres, név szerint ismert cigány prímások, például Barna Mihály és Cinka Panna, akik már tudatosan alakítottak vonós bandákat. A 19. század elején, a reformkorban a cigány zenészek által játszott verbunkos és palotás zene a magyar nemzeti identitás és az 1848-49-es forradalom szimbólumává vált. Bihari János munkásságával lépett ki ez a stílus a széles nyilvánosság elé. És itt a második, az autentikus roma népzene, az úgynevezett cigány folklór. Ez a romák saját, belső használatára szánt, generációról generációra öröklődő népzenéje. Gyökerei az indiai őshazáig és a vándorlások koráig nyúlnak vissza. Eredetileg tisztán vokális, tehát hangszer nélküli zene volt. Hangszerek helyett szájbőgőzést, tapsot, kanálcsattogtatást vagy vizes kannát használtak ritmus kíséretként. Napjainkban is ugye van ez így. A nagy közönség számára ez a stílus sokáig rejtve maradt, és csak a 20. század második felében a táncház mozgalommal és az olyan együttesek megjelenésével vált széles körben ismerté, mint az Andodrom, vagy később a Romengo. Ha a téma, ez a téma tulajdonképpen, amit azt gondolom, hogy valóban sokan nem tudnak, de most legalább talán egy picit tudtam adni tényleg egy ilyen kis tanító jelleggel. Engem is érdekelt, bevallom az őszintét. Na, 8 után jövök vissza egy programajánlóval. Maradjatok itt, addig is az FM 100.3-on jönnek a zenék, közlekedés, időjárás, stb.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk
1: a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Vagy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni. És hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi.
1: Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság iskolai helyzete Magyarországon. A magyarországi cigányság, vagy más néven roma közösség hosszú ideje fontos része az ország társadalmának és kultúrájának. A romák évszázadok óta élnek Magyarország területén, mégis sok nehézséggel kell szembenézniük a mindennapi életben. Ezek közül az egyik legjelentősebb probléma az oktatás, vagy az iskolai helyzet kérdése. Az iskolázottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy valaki később munkát találjon, jobb életkörülmények között éljen és könnyebben boldoguljon a társadalomban. A roma gyermekek számára azonban az oktatás gyakran nehezebb út, mint más gyermekek számára. Magyarországon sok roma család szegény körülmények között él. Gyakran előfordul, hogy a családoknak kevés pénzük van, rossz lakás körülmények között élnek, vagy olyan településeken laknak, ahol kevés a lehetőség. Ez a gyermekek tanulására is hatással van. Sok roma gyermek úgy megy iskolába, hogy nincs otthon megfelelő hely a tanulásra, vagy kevés a könyv, vagy a számítógép, és a szülők sem mindig tudnak segíteni a házi feladatban, mert nem volt lehetőségük magasabb iskolai végzettséget szerezni. Az is problémát jelenthet, hogy egyes iskolákban még ma is előfordul a szegregáció. Ez azt jelenti, hogy a roma gyermekeket elkülöníthetik a nem roma diákoktól. A roma tanulók között az országos átlagnál magasabb a lemorzsolódás aránya is. Ez azt jelenti, hogy sokan nem fejezik be az általános iskolát, vagy éppen a középiskolát. Ennek több oka lehet a család anyagi helyzete, motiváció hiánya, vagy pedig, hogy a fiataloknak korán munkát kell vállalniuk. Sok roma fiatal szakmát tanul, de kevesebben jutnak el érettségiig vagy a felsőoktatásig. Az utóbbi években egyre több roma származású fiatal tanul egyetemen, és még mindig kevésnek számít a számuk a teljes népességhez képest. Fontos azonban kiemelni, hogy számos pozitív kezdeményezés is létezik Magyarországon. Több alapítvány, civil szervezet és iskola dolgozik azon, hogy segítség a roma gyermekek tanulását és továbbtanulását. Léteznek tanodák, ösztöndíjprogramok, mentorprogramok, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű diákokat. Ezek a programok segítenek a tanulásban, a felzárkózásban és abban, hogy a fiatalok higgyenek saját képességeikben. Sok roma fiatal példája mutatja, hogy megfelelő támogatással sikeresek lehetnek az életben. Az oktatás nem csak a roma közösség, hanem az egész társadalom számára fontos. Ha minden gyermek egyenlő esélyeket kap az iskolában, az csökkenteni a szegénységet és az előítéleteket is. A közös tanulás segít abban, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást, és elfogadhatóbbá váljanak. Ezért az iskolának nem csak tudást kell adnia, hanem a társadalmi együttérésre is nevelni kell a gyermekeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
8: Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hidegfront érkezik felénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A front érkezése előtt 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
8: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kelik szól nektek a Dik nótban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

0: Kász ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép reggelt mindenkinek, 8 óra múlt jön a programajánló. Ismét elutazunk Szegedre. A szegedi szabadtéri játékok egyik előadását fogom nektek kínálni, ami egész pontosan dátum szerint július 10, 11, 17 és 18-án lesz megtekinthető, tehát egy péntek szombat, illetve a következő év péntek szombat, tehát július 10, 11, 17 és 18-a. Na, ez a Három testőr című előadás, a címét meg elfelejtettem mondani nektek. Az előadás rendezője Szente Vajk. Egy mindenkiért, mindenki egyért, ki ne ismerné Athos, Porthos, Aramis és az ifjú D'Artagnan történetét. A muskétások kalandjai azonban most vadonatúj feldolgozásba ragadják magukkal a közönséget a szegedi szabadtéri játékok saját produkciójában. A legendás dalszerző testvérpár Rob Boland és Ferdi Boland lendületes dalaival André Bridland szövegkönyve alapján visszatér a dombtérre a Három testőr musical. A szédítő fordulatokban bővelkedő darabban egytől egyik feltűnnek Alexandre Dumas kultikus regényének jellegzetes alakjai, a 3+1 testőr ellenfelei és szövetségesei. Lajos király és Anna királyné bizalmasa, a bájos Konstanz, az ármányos Richelieu, bíboros és gaz csatlósa Roquefort, Buckingham hercege, stb. Stb. Na de akkor nézzük is már meg a szereposztást, ha már így elkezdték leírogatni, hogy kik szerepelnek az előadásban. D'Artagnan, Ember Márk, Richelieu bíboros Feke Pál, Milady de Winter, Varga Járó Sára, Athos, Koltai Nagy Balázs, Porthos, Bras Bence, Aramis, Verép Tamás, Konstanz, Kovács Gyopár, Anna királyné pedig Csobot Adél. Úgyhogy, ahogy már mondtam, július 10, 11, 17 és 18-a a Három testőr ismét a szegedi szabadtéri színpadán. Ha el akartok menni, én a helyetekbe már most vennék rá jegyet, mert hamar el fogják kapkodni véleményem szerint. Na, most pedig zene következik, utána pedig friss közlekedési hírek.

0: 3 rádiódik.
1: Mindjárt itt a 8:30 jönnek a közlekedési hírek. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerület Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a hatodik kerület Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 8. kerület Bérkocsis utcában az Auróra utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerület Kánai utat a Bodorka utcánál, illetve egyirányosították a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. Most pedig zene után jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnal.

0: rádiódik. Fogod?
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Mostanában a foglalkozásokat tanuljuk, és nagyon szép szavakat tanítasz nekem, amelyeket néha könnyen kiejtek, néha egy kicsit nehezebben, de úgy érzem, hogy egyre jobban megy nekem ez a nyelvtanulás, annak köszönhetően, hogy itt sokat tanulunk a rádiódikken. Most mit tanítasz nekem?
3: Ha már ennyire belementünk, hogy én tanítalak téged, képzeld el, hogy a tanár az úgy van, hogy Szityári Tóri.
4: Szityári Tóri.
3: Így van, ez azt jelenti, hogy tanár.
4: Miért van három tagból? Szityári Tóri, akkor végül is kettőből van, de...
3: Igen, mert Szityár taníts.
4: Igen.
3: És a Tóri képzőt kapja meg azért, hogy ez egy foglalkozás, hogy ő egy tanár.
4: Uh-huh. Szityári Tóri, tanár.
3: Szityvász lesz-e?
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: neked. Rádió D.
1: Jó reggelt, nem sokára 9 óra van, kezdődik a süsfel nap, nem sokára, ám előbb egy hírrel bezárom a vekkert. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. A közlés szerint a kinevezettek névsora mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de a 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66 éves. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztériumban 4 államtitkárt neveztek ki, a belügyi tárcánál 3 államtitkár kinevezéséről döntöttek. Az élő környezetért felelős minisztériumban 4 államtitkárt neveztek ki. A gazdasági és energetikai minisztériumban szintén 4 államtitkárt neveztek ki. A honvédelmi minisztériumban 3 államtitkárt neveztek ki. A közlekedési és beruházási minisztériumban szintén 3 államtitkárt neveztek ki. A külügyminisztériumban szintén 3 államtitkárt jelentettek be. A miniszterelnökséghez 4 államtitkárt neveztek ki. A pénzügyminisztériumban 3 államtitkárt jelentettek be. A szociális és családügyi minisztériumban 4 államtitkárt neveztek ki. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban szintén 4 államtitkárt jelentettek be. A vidék és településfejlesztési minisztériumba 2 államtitkárt neveztek ki. Na hát ezzel a hírrel zártam is a vekkert, nem sokára jön a süsfelnap, ahogy azt már említettem, úgyhogy ne menjetek messzire.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A mi rádiónk. A mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szállás helyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hidegfront érkezik felénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A front érkezése előtt 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
3: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a Kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: meg a világ, hogy a szívemet
1: legyen. Már elkezdődött. 9 óra múlt 18 perccel, már is itt a hét közepe, és május 27-ét mutat a naptár. Jó reggelt mindenkinek.
2: Vidám reggelt kívánunk mindenkinek. Az időjárás ugyan gyönyörű. Gyönyörű, de a Gyuszi mindjárt elveszi mindjárt a kedvünket, mert délutánra jön a lehűlés egy kis szelecskével, amit én egyébként nem bánok, de a Gyuszi már könnyezik.
1: Én gyerekek, én belül már belül, és nem sírok, csak bánt a cigaretta füst.
2: Már bekönnyezett ezen, hogy jön egy kis lehűlés.
1: Igen, most Európa fölött megérkezett egy hideg front, nem fog annyira sokáig tartani, tehát hogy egészen pontosan 48 óráig lesz itt felettünk, és azért ez a lehűlés, ezt ne úgy képzeljük el, hogy hirtelen 12 fok lesz.
2: 20-20.
1: Igen, hál' Istennek nem. Mindössze egy 10 fokot fog lehűlni a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy olyan 22-24 fokig fog lehűlni a hőmérséklet holnapra, de nem lesz eső. Tehát ez jó hír. Szombatra már mond egy-két helyen zápor, zivatart, viszont akkor újra fölmegyünk ilyen 30 fok környékére. De ne rohanjunk ennyire előre, a hétvége még azért odébb van. Ma még használjuk ki, késő délutánig ez a 30 és 33 fok közötti hőmérséklet lesz, és aztán kora este már jön a lehűlés fölénk, és mondom, holnap pedig ilyen 22-24 fok a maximum hőmérséklet, úgyhogy holnap nem lesz 30 fok. Holnap már lehet, hogy kora reggeli órákban egy-egy farmer Jackie már lehet elfér, nem lehet így pólóba.
2: Igen, a fronthatások viszont azért befolyásolhatják az emberi szervezetet, és én most panaszkodtam a Gyuszinak, én úgy éreztem ma reggel, hogy olyan nagyon-nagyon nehéz vagyok, olyan öreg, mintha híztam volna 35 kilót úgy hirtelen egyik napról a másikra, és ezen gondolkodtam, hogy mi történhetett velem. Hát lehet, hogy a fronthatásokat érzem én is, de aki sokkal jobban megérzés, nem csak abban, hogy elnehezedik a teste, hanem mondjuk fejfájás vagy migrén esetében, tehát ott a legáltalánosabb az, és a leggyakoribb tünet és panasz a frontérzékenyeknél, hogyha fáj a fej és migrénesem.
1: Hát én vagyok ez sajnos, igen.
2: Igen.
1: Holnap, ha nem találkozunk esetleg, akkor tudjátok, hogy azért nem vagyok itt, mert megbolondulok a fejfájásban. Ne legyen így, inkább üljek itt 24 óra múlva is, és beszélgessünk. De sajnos igen, én például ez a típus vagyok, aki, hogyha így ingadozik a hőmérséklet, én ezt nem bírom, tehát hogy álljon be. Engem az se zavar, hogyha mit tudom én, amikor még kora tavasz van, nyilván ne legyen 48 fok. Legyen, mit tudom én, 15-20 fok. De ott is volt ilyen, hogy 20 fok volt egyik nap, örültünk, hogy már egy vékonyka kis kabátka, vagy egy kis pulóver elég este is, meg nem tudom. És utána megint mi történt másnap? Lehűlt 10 fokra és esőre, mikor volt az a hétvége, tudod, hogy végig esett. Na, én ezt nem bírom, érted?
2: Vannak
1: én
2: még, tünetei egyébként a fronthatásnak, mert vérnyomás problémák is vannak. Elsősorban vérnyomás emelkedés a leggyakoribb, és a keringési panaszok is ilyenkor nagyobb eséllyel jelentkezhetnek. Aztán a koncentráció csökkenhet. Lehet, hogy én tényleg, szóval, hogy így most így pont ezen gondolkodtam el, hogy akkor lehet, hogy tényleg ez lehet a ma reggeli problémám, mert hogy maximálisan azt érzem, hogy a koncentrációm le van csökkenve, a reakcióidő is késhet, ami növeli a balesetveszélyt a közlekedésben, úgyhogy aki érzékeny a frontokra, figyeljen oda. És hát vezessünk óvatosan, mert a reflexek ilyenkor lelassulnak, úgyhogy ilyenkor tartsunk nagyobb követési távolságot az utakon.
1: Pláne, ha elszobázol, ha annyira nem lelassul a reflex,
2: igen.
1: Hogy elszobázol.
2: Mindenképpen a folyadékra figyeljünk oda, és kerüljük a nehéz ételeket, mert az is megterhelheti a keringési rendszert. Úgyhogy lehet, hogy maximálisan ez van, hogy ezt érzem. Nem tudtam megfejteni, hogy vajon mi bajom van, de akkor nagyon úgy néz ki, hogy nekem a front hatás.
1: Figyelj, simán,
2: az, ami most.
1: Simán.
2: Most
1: simán.
2: Elsősorban így rám telepedett, rám nyomta a nehezét.
1: Simán benne van a pakliba, hogy ez van veled, és nem akarok ennyire előre menni az időjárásba, de azt képzeljétek el, hogy június közepe lesz, ilyen 12-e, amikor is megint jön egy olyan lehűlés, hogy ott is ilyen 20-22 fokig visszahűl a hőmérséklet, és utána 3 nap múlva megint 30, érted? Aha. De lesz 2 nap, egész pontosan ez pont hétvége lesz, amikor 20 és 23 fok lesz a maximum. Az tavaszi, és azért ez már június közepét mondom, ami meg már meteorológiailag is nyár. Tehát, hogy ez viseli meg nyilván az embereket, akár így, hogy te, ahogy mondtad most, hogy téged, vagy én, amikor emlékezzünk vissza, volt olyan nap, hogy én reggel fölhívtam a Zsuzsit, hogy, meg a Hajnit, hogy gyerekek, ne haragudjatok, nem tudok ma bejönni, mert szétszakad a fejem. Szétszakad a fejem, és mondom, nem hogy beszélni, mondom, nyitva tartani a szemem is fáj, mert borzasztó rossz. És ez megint abban az időszakban volt, amikor tényleg egyik nap izé, tök jó idő, másnap a semmiből,
2: igen, érzed,
1: hideg,
2: a
1: eső, izé, és ilyenkor nem tudsz megmozdulni se. Hány ingered van a fejfájástól?
2: Jaj, de jó, hogy nekem nincsenek.
1: Borzalmas ez, borzasztó ez. Borzasztó.
2: Amit lehet tenni folyadékpótlás a napközbeni hőség miatt, azért ígyunk sok tiszta vizet.
1: Ja, vizet.
2: Hogy megelőzzük a fejfájást. Tényleg egyébként az jó a fejfájás felerősödésére, és ami fontos, még a magnézium és a B-vitaminok, ezek mind segíthetnek az idegrendszer és az izmok a görcsös állapotának az enyhítésére, hogyha és, mondjuk valaki görcső.
1: És tényleg ne egyetek, amikor ha ti is ilyenek vagytok, mint mondjuk én, nem szabad zsírosakat ilyenkor, mert tényleg, hogy olyan erős a fejfájás, a migrén, hogy tényleg hány ingere van az embernek, eszetekbe ne jusson valami zsíros.
2: Nehéz ételt tenni?
1: Nem szabad ilyenkor. Uh-huh. Én beleestem már ilyen hibába sajnos, mert már egy idő után azért persze kezdesz éhes lenni, bármennyire is fáj a fejed, kezdesz éhes lenni, és belefutottam ilyenbe, és utána még rosszabbul voltam.
2: Igen, ezt pont egyébként említettem, hogy a nehéz ételek, azok nagyon megterhelhetik a keringési rendszert, úgyhogy, és ezt tovább fokozzák még ráadásul a tompaságot is.
1: Azért mondom, hogy ebben én belefutottam már, és tényleg csak rosszabb lesz, úgyhogy ilyenkor sajnos ilyen kis száraz pék, úgy száraz, hogy nem kiszáradt pék sütit, de hogy mit tudom én, pogácsa, nem töltött dolgok, hanem ez a tényleg ilyen.
2: Nézzétek meg, nem diétás étrendeket ajánlít, hát nem az egészséges étrendet.
1: Drága pogácsa. Na, ezt egyék a madarak. Nem, volt időszakom, ezt meséltem neked, amikor...
2: Tudom, próbáltál ilyen nagyon egészséges reformételeket bevinni.
1: Azt mi lett a vége? Mi lett a vége, gyerekek?
2: Görcs, fájdalom.
1: Hát olyan görcsök voltak, hogy az éjszaka közepén keltem föl, aztán látogattam meg a illemhelyiséget, és feleségem meg fölkel, az mi a baj? Mondom, dobom ki holnap ezt a görög joghurtot. Mondom, ez megy szépen a levesbe.
2: Nem a görög joghurttal volt a baj, hanem az, amit beletettetek.
1: Az a granola eszembe jutott.
2: Na, azzal volt szerintem itt inkább a baj. Nem a joghurttal, hanem a granolával.
1: Habiszti, görög joghurt, granola. Na, nem mondassunk csúnyát velem.
2: Na, minden esetre még, ami nagyon fontos, hogy a fényvédelem. Gyerekek, kenegessétek magatokat, főleg azok, akiknek erős bőr problémáik vannak, anyajegyes típusú bőr, vagy bőrtípusúak, azok figyeljenek oda, mert nagyon magas az UVB sugárzás, és ezt tegnap tapasztaltam a strandon is. Hiába voltam...
1: Nézd, a strandon volt.
2: Bocs, hiába voltam lekemve 50-essel, megégtem.
1: Azt a minden,
2: megégtem az 50-es alatt, és pont az alatt égtem meg a naptej alatt, ahol lekentem.
1: Na, szép.
2: Sehol máshol nem égtem meg, csak azon a részen, ahol kentem magam.
1: Ez érdekes amúgy, igen, én is, amikor vasárnap... Nem.
2: Így kenjétek magatok.
1: Igen, pünkös hétfő volt, igen, amikor ugye Szentendrén sétáltunk, és én is azt éreztem, hogy amikor a kávézóba ültünk le, hogy pont olyan asztalhoz tudtunk csak leülni, ahol az egyik karom kilógott, tehát hiába volt fölöttünk napernyő.
2: És fájt a nap, igaz?
1: És hát azért egy idő után már úgy éreztem, hogy a szőröm alá úgy eszi magát a napocska, úgyhogy igen, most erős. Hát ma még erre figyeljetek, holnap már azért annyira nem kell ezzel foglalkozni, elmondom, nem lesz ordító meleg, ordító napsugarak, úgyhogy ettől nem kell félni. Ma még azért igen jól mondja a Zsuzsi, azért kenjétek be magatokat. Én szerintem izével kenjétek be magatokat, libazsírral. Az állítólag ilyenkor
2: igen, minden esetre nem. Igen, a szemnél is fontos az, hogy, tehát, hogy ott is szemkárosodást is tud okozni, úgyhogy olyan napszöveget vegyetek, ami be van vizsgálva, vigyázzunk így a kis bőrünkre, a kis szemünkre.
1: Tehát ne sínes napszemüveget?
2: Ne, azért az a jobb, amikor tényleg be van vizsgálva egy szemüveg, ez közben rajtam sincsen olyan szemüveg.
1: Én olyan napszemüvegeim vannak, amit tényleg olyan weboldalról rendeltem, mert tényleg én is úgy vagyok ezzel, hogy a szemre ilyenkor jobb rákölteni ezt a plusz pénzt idézőjelbe, igen, szemre, mert nem a szemedre költöd, de valamilyen szinten a szemed épségére költöd, hogy tényleg nem éri meg ezeket az eldobhatós 1000-2000 forintos napszemüvegeket megvenni, hanem tényleg inkább azért a drágább 5 számjegyű napszemüvegeket
2: szerintem
1: érdemes azok, megvenni.
2: Szerintem az optikai boltokban már bevizsgált napszemüvegek vannak. Persze. Biztosan, 100%.
1: De web oldalon is találsz
2: igen.
1: Oldalon, nem mondom most, semmi bajom, onnan van a legtöbb ruhám, de nem a Shinről vagy a Temuról kell napszemüveget rendelni.
2: Hát igen, na minden esetre kerüljük a kritikus órákat, ez reggel, most már reggel 10-től, emlékszem, még volt egy olyan idő, hogy déltől, igen. Nem, már nem. Már reggel 10-től, délután 4-ig. Törekedjünk arra, hogy e között, az időintervallum között akkor a legintenzívebb a sugárzás, úgyhogy ilyenkor húzódjunk bédre árnyékba, legyünk a strandon is.
1: Igen, igen, minden, ha strandon, mindenki, ha valaki
2: de
1: strandon.
2: De egyébként mindenki fekszik a napon, nagyon feküdtek a napon az emberek.
1: Mindenki káló akar lenni,
2: igen,
1: tudod.
2: Barna akar mindenki lenni, közben
1: persze
2: meg rohadtul nem egészséges.
1: Hát jó, de ott se 10 perc után lesz bajod, vagy 20 perc után, tehát hogy azért ezt azért
2: fiatal koromban mennyit feküdtem a napon, mindig fekete akartam lenni.
1: Látod, mindenki.
2: Roncsoltam a bőrömet a nappal.
1: Kivéve én sose akartam. Én sose napoztam. Én nem.
2: Hát mert te alapból cigány vagy.
1: Ja, nem is igaz, nem vagyok annyira
2: amúgy
1: barna.
2: Amúgy hófehér a gyuszi, tök
1: hát a
2: hófehér. Aki nem ismerné,
1: ő
2: egy fehér fiú.
1: Amúgy igen, de nem vagyok hófehér.
2: Majdnem,
1: de
2: majdnem olyan vagy, mint a pólód. Olyan szép sárga.
1: Igen.
2: De szép sárga, Kent.
1: Igen, köszönöm szépen. Amúgy egy fehér pólóba vagyok, de ez egyszerűen nem jó az öblítőm. Na, viszont elmegyünk 2 darab zenére, és jövünk hozzátok vissza.

0: Zsuzsi javában fésül, Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 36 perccel, ahogy ígértem, vissza is jöttünk hozzátok kettő darab music után. Tegnap elfelejtettük megemlíteni, gyerekek, ugyanis 48. május 26-án született a mi nagy-nagy kedvencünk, meg szerintem a sokunk nagy kedvence, Gávölgyi János, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. Tegnap lett 78 esztendős.
2: Jaj, hát utólag is mondani. A művész úrnak nagyon sok egészséget és minden jó kívánságot kívánok születésnapja alkalmából.
1: Igen. Ez úgy eszembe jutott hirtelen, mert szembe jött velem reggel egy ilyen hírmorzsa, hogy így ünnepelt Gávölgyi, valami ilyesmi, és mondom, miért, mondom, mikor volt a szülinapja, és akkor láttam ma reggel, még otthon, hogy tegnap volt a szülinapja.
2: Régi
1: tegnap
2: nagy nevettetőnk.
1: Hát ez klasszik. Hát ez, szerintem a mi generációnk, meg még a nálunk fiatalabbak is, meg a nálunk idősebbek is, ilyen 5-10 év mínusz pluszokba számolva, nem telt el úgy szerintem szombat, hogy ne néztünk Gávölgyi sót. Tehát, hogy ez az alap volt.
2: Azok voltak a legjobb paródia műsorok, igen. Én azt gondolom a Gávölgyi sók. Olyan műsorokat csinált, olyan kabarékat, nem is kabarét csinált ő, hanem nagyon jó, tényleg nagyon jó show műsorokat.
1: Igen, és a mai napig van egy, amire konkrétan azért emlékszek, mert milyen érdekes, hogy régen volt, és mégis napjainkra is mekkora igaz, amikor ő egy magyar foci edző, és hogy...
2: Nem
1: és
2: is
1: hogy,
2: kell mondanod semmit,
1: és
2: már csak ennyit
1: annyira igaz,
2: nem
1: ez,
2: hogy
1: mindig
2: látom.
1: A magyar focira ez a hozzá, ez a mentalitás tulajdonképpen, amit ő ott viccből csinált, de közben se, az volt a vicc, hogy nem vicc. Imádtam. Igen. Tehát, hogy azt keressetek rá,
2: én
1: az,
2: tudod,
1: aki nem látta, de hát biztos láttátok.
2: Amikor járókával nótát énekel.
1: Ja, igen. És belement a poénba járók, hogy bejött egy járókával.
2: Igen.
1: Hát ott akkor, hát mindenki szeretett volna ebbe szerepelni, hát persze, ez egy
2: megtiszteltetés. És ahogy kijön, mint nótaénekes, hogy kisasszézik, figyelj, igen. Én ezt bármikor látom, azt, ahogy ő énekli a nótát, és a könnyen potyog, mert az is annyira valid, nem?
1: Igen.
2: Annyira hasonlít a nótaénekeseknek, ahogy mórikázzák magukat, igen, a nótaénekesek.
1: Hát nekem azért az is jó, de tényleg a focinál ez amikor edzőként nyilatkozik, úgymond, meg van, amikor ő, mint focista nyilatkozik, és de akkor, jó. Hát a szüttyössel vagyunk a kezdőbe, hát mondtam az edzőnek, hogy én nem, hát ez a havi 4-5 milláért én nem veszélyeztetem magam, hát elülök, a labdát összeszedem, ahogy ott ezt előadta, és imádom.
2: Már megint kipotyog a könnyem, tényleg láttam, előttem van, láttam, ugye? Óriási.
1: Hát imádtam nagyon. Na, szóval tegnap volt, igen, 70, tegnap töltötte a 78. életévét a Kossuth és Jászai Mari díjas Gávölgyi János, úgyhogy tényleg Isten értesse őt, így egy nappal később is, pontosan. De nagyon-nagyon sokáig.
2: De van még egy színművészünk, aki a születésnapját töltötte a héten,
1: így.
2: Ő pedig Berecki Zoltán,
1: aki, igen, 50 esztendős lett, ugye múlt hétvégén, egész pontosan 23-án volt a Budapest Arénába az ő 50. jubileumi koncertje. Hogy aznap volt a szülinapja, vagy nem, ezt nem tudjuk, ne is menjünk ebbe bele.
2: Az ünneplés volt a lényeg, és az, hogy ennek ez alkalommal egy nagyon nagy bulit szerveztek így a közönségének, a rajongóknak, hát abszolút még most is szerintem hatalmas rajongótáborral rendelkezik Berecki Zoltán.
1: Hát figyelj, ő az a régi
2: és
1: nagy, igen.
2: Ex-felesége Szinetár Dóra, és nem is véletlenül említem.
1: Igen, ő is ott
2: mert
1: volt.
2: Mert őt is meghívta, igen, vendégművészként ez szerepelni.
1: Szép is, meg az is, hogy elvállalt, igen, azért akartam ezt így megemlíteni, ezt a témát mindenképp, mert szerintem amúgy ilyen viharosnak állította be a sajtó annak idején.
2: Várjál,
1: meg talán az
2: lehet,
1: is
2: hogy
1: volt.
2: Igen, ezt akartam pont mondani. Tudod, ezért minden vihar elül és elcsendesedik
1: van,
2: egy idő után.
1: Van.
2: Miután már mindenki megtalálta a saját életútját, vagy éppen új életet kezdett, és kitisztul egyébként egy idő után, egy válás után kitisztul az ég. El kell telnie egy időnek. Olyan
1: egész
2: nincs olyan válás.
1: Egész pontosan mondom, a dátumot 14 év telt el, és 14 év
2: van
1: után egy közös gyerek. Először színpadra. Így van.
2: Igen.
1: Így van.
2: Tehát, hogy a már csak a gyerek miatt is el kell, hogy üljön, Zorka, és el kell, hogy menjenek a fekete felhők. Igen. Igen.
1: Aki nem kislány, hiszen most érettségizett.
2: Már felnőtt csa, igen. Most már igen. Szerintem is már elmúlt 18 éves.
1: Hát dolog ezte.
2: És így van. Tehát, hogy egy elvált szülőknek egy idő után be kell látni azt, hogy nem lehet folyamatosan acsarkodni, ölni egymást, hanem egy idő után tényleg békét kell kötni, és egy normális, ha nem is ilyen összejárós baráti viszonyt, de azért egy normális viszonyt ki kell alakítani a két félnek, hogy a gyerek se érezze magát rosszul, mert

0: Mai napig imádom, hallgatom.
1: Akkor ez a musical feldolgozások, ugye más hangszereléssel énekeltek Szépség és a Szörnyetek duettet, Miss Saigon,
0: ja, nagyon Romeo szerették
1: Julia,
0: őket.
1: Elizabeth, tehát nagyon sok minden.
0: Olyan házas pár előadó voltak, akiknek hatalmas rajongó táboruk volt, igen. És nem csak azért, mert hogy a színházban imádták a többségében a fiatal generáció 15-16-17 éves fiúk, lányok szeretik a musicaleket, vagy szerették abban az időben, ugye?
1: Hát,
0: amikor a Rómeó és Júlia volt. Hát tömegesen mentek a fiatalok az operett színházba.
1: Számolok fejbe.
0: Nem lehetett jegyet kapni.
1: Hát 20 éves voltam én, amikor bemutatták, ugye 2004 januárjában, most fejből eszembe jutott. Hú, de gyerekek,
0: nem tudom, hogy
1: mennyi más fontos info elférne a fejemben, ha nem ilyeneket jegyeznék meg dátumra pontosan. Na, mindegy,
0: van, amihez
1: szóval
0: tud az ember kapcsolódni dátumilag, látod, én is voltam, egy csomó dátum így beállt,
1: igen,
0: és tudok kapcsolódni.
1: Mennyi minden jobb dolog elférne a fejemben, nem ilyenekre emlékeznék, hogy 2004 januárjában mutatták be az Operett Színházban Rómeó és Júlia musicalt.
0: Hát bizonyára azért mindegy. Emlékszel rá annyira, mert várhattad, és
1: nagyon,
0: biztos,
1: meg ez egy, meg ez
0: nagyon
1: egy...
0: szeretted.
1: Ez alapjaiba bojdította fel itthon a musical színjátszást és a musical világát, ugye amikor Kerényi Miklós Gábor tanár úr ezt a jogokat megvette, átírta a Presgürvik féle francia musical, és lett ez az ikonikus előadás, és ez alapjaiban borította meg a pozitív irányba,
0: hát igen, meg
1: a musical színjátszást.
0: Az akkori szereplők olyan fiatal, jóképű fiúk és szép lányok voltak ezeknek a musicaleknek a szereplői, hát mindenki a legszebb időszakát él.
1: Hát ez egy csúcsidőszak volt, és ne feledkezzünk meg róla, mai napi képek bizonyítják, hogy ugye a Nagymező utcában van az Operett Színház, az oktogoni Burger Kingig állt a sor. Az Andrássyra rákanyarodva állt a jegypénztárnál a Rómeó és Júlia miatt. Na. Hát havi játszottak, vagy 20-25 előadást Rómeó.
0: Ma már nincs ilyen. Ma már nincs ilyen,
1: nincs.
0: És nem azért,
1: közel
0: mert átvette az online jegyértékelés
1: a jegyértékesítés.
0: Hát
1: igen,
0: a jegyértékesítés, igen. Tehát mondjuk lehet, hogy lenne, hogyha nem lenne az online jegyértékelés. Igen, az igazság, hogy abban az időben ezek a akkori szereplői, mondjuk akár a Rómeó és Júliának, vagy hát az Operett Színházhoz leszerződött fiatalok, nagyon sokan is voltak, jóképűek voltak, szépek voltak, tehát, hogy nem véletlen.
1: Igen,
0: és nagyon tehetségesek voltak, ez lett volna a legelső, amit kellett volna mondanom. Szóval, hogy nem véletlen volt az, hogy ennyien látogatták fiatal fiúk, lányok, én is ott voltam. Én is néztem.
1: Hogyne,
0: háromszor
1: Mozart.
0: megnéztem
1: ugye,
0: a Mozartot.
1: Persze. Hát figyelj, most is összeállt, ez is egy óriási történelmi pillanat volt, ugyanis összeálltak ugye a Berecki 50 koncerten Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt és Berecki Zoli, és elénekelték a Lehetsz királyt. Ugye, hát ez nem is tudom, tehát tényleg ez egy musical történelmi pillanat. Tulajdonképpen ez a Lehetsz király, és velük. Azóta számtalan nagyszerű színész játszotta már Rómeót, Benvoliót, Merkúciót, de ők az alap. Ők az origó szereposztás.
0: Maximálisan egyetértek veled ebben.
1: Ők, amikor ezt annak idején bemutatták, és ez fölcsendült, ez a dal.
0: Ez az övék.
1: Ez az övék, így van. Tehát, hogy ez az övék, és most már odaállt 350-es pali, és előadták, és még mindig jók, mind a hárman jók, ugye? De hát a tánc már le lett redukálva egy picit. A tánc az már úgy
0: lett. Persze óvatosabb, nehogy meghúzódjon a derék.
1: Ott már óvatosabb lett a tánc, de nagyszerű volt. És ott volt még amúgy Janza Kata is. Hát az a Bereckinek szintén egy ikonikus partnere volt. Például az Elizabeth című musicalben, amiben ugye Janza Kata Elizabeth volt, Berecki Zoli pedig Ferenc József volt ugye a férje. És abból is fölcsendültek közös duettek, mint például a Mindkét Gálya, aki musical rajongó, azt tudja, miről beszélek. Szóval, hogy az is egy ikonikus dolog, mert az Elizabeth, meg ugye egy még régebbi musical, az 96-os. 96-ban mutatták be a Szegedi Szabadtérin, és hát az meg még régebbre nyúlik vissza. Tehát, hogy ott az meg...
0: Igen.
1: Abba kezdett a Berecki, még nem Ferenc Józsefként, hanem statisztaként.
0: Aha.
1: Statisztaként. Tehát,
0: látod?
1: Nagyon nagy dolog, látod? Ez. Nagy ív. Nagy
0: onnan
1: ív.
0: Is lehet. Bokorból is lehet valaki.
1: Hát én nekem nem sikerült, de...
0: Nem voltál elég kitartó lehet.
1: Én nem lettem Elizabeth végül, pedig nagy szerepálom volt.
0: Minden esetre nagyon sikerült, érdekes igen. Volt, tehát hogy egyből az újságok mit közöltek le. Rögtön azt láttam, hogy újra együtt Berecki és Szinetár Dóra.
1: Ja.
0: És hát mindig a szalagcím az egy...

0: Francis meg, alán megül ott van, tudod?
1: Persze.
0: Mi is oda?
1: Az egy mindig komoly megtévesztés, szóval imádom, amikor ilyen nagy felkiáltó jellel olyan szalagcímeket közöl le az újság, amiből aztán utána kiderül, hogy végül is egy színpadon álltak.
0: Igen.
1: Hát összeálltak. Egy színpadi produkció erejéig.
0: Igen.
1: És mennyien, de mennyien nem olvassák el. Tehát nem olvassák el, hanem csak a szalag címet, és már oda kommentelnek, hogy
0: igen.
1: Vagy ilyet, vagy olyat, de tisztán látszik, hogy csak a szalag cím lett
0: elolvasva. Sajnos ez az újságírásnak még egy ilyen szeméthúzása, hogy olyan szalag címek jelennek meg, de azért, hogy kattintásvadász legyen, persze, én ezt értem, nem is szemétségnek tartanám ezt, hanem tényleg ilyen lájkvadászatnak.
1: A figyelemfelkeltés a legfontosabb egyébként az újságírásban.
0: Az inkább a szomorú, hogy 2026. május 27-e van, és még mindig vannak olyan emberek, akik egy szalagcím alapján, amit mondtál te is, hogy el se olvasva a cikket magát, már megy a
1: már
0: komment, már megy a fröcsögés, már megy a izé, és csak egy szalagcímet olvasott.
1: Igen.
0: Ez sokkal szomorúbb, mint az, hogy egy újságírónak, akinek ez a munkája, egy hangzatos szalagcímmel megtolja azt az amúgy nem feltétlenül érdekes cikket, mert egy hangzatos cím el tudja vinni a cikket, érted? Mert nem is biztos, hogy olyan nagy dolog az a maga a cikk tartalma, de egy hangzatos címmel igen el lehet adni. Szóval
1: hát
0: inkább az
1: van.
0: A szomorú, hogy sokan még mindig nem olvassák el a
1: teljes cikket. Na úgy, hogy színpadon álltak.
0: Így van,
1: így van. Igen.
0: Na jó.
1: Biztos nagyon jó érzés lehetett látni ezt a közös lányuknak, hogy anya meg
0: volt.
1: Apa együtt énekel újra, azért az biztos, hogy jó érzés lehetett.
0: Ajándék, amit neked hoztam, na. Valahogy van így nagyjából a fejem, hát én imádtam én is, hát nekem megvolt a musical CD-jük, a Berecki Szinetár musical CD, nekem megvolt. Nem tagadom egy percig se.
1: Aki ennyire szereti a musicaleket,
0: én imádtam mindig is, így van.
1: Fontos is, hogy legyen a

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közösség. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hidegfront érkezik felénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A front érkezése előtt 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
7: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: csak a gyuszi, nem süt el ócska poént. Sem rozsdás puskát. Süss fel nap, 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, szerda van és május 27-e, gyönyörű napsütéses napot mindenkinek.
2: Sziasztok, szép napot!
1: Erőt, egészséget, békességet. Na, vigyázzatok magatokra ma, nagyon szép idő lesz, ahogy Zsuzsi már a 9 órás blogba elmondta, ha strandra mentek, kenjétek be a habtesteteket valami fényvédő olajjal, vagy naptejjel.
2: Ne égjetek le, az nem egészséges.
1: Mert ma még nagyon... arra pláne vigyázzatok, mert ma még csodaszép 30 fok fölötti hőmérséklet lesz, aztán jön egy kis hidegfrontocska, holnap már 10 fokkal kevesebbet mutatnak majd a hőmérők, de ez legyen a holnap baja, ma még élvezzük ezt a gyönyörű szép napsütést. Na, megyünk tovább egy olyan témával, ami talán Zsuzsit megint csak személyesen tudja érinteni, hiszen egyedülálló anyákról van szó olyan szempontból, hogy hát azért egy egyedülálló anya is nő, azért ugye elsősorban, és hát hiába vált el az előző urától, azért egy idő után csak lesz neki
2: új barátja.
1: Pasia, mondjuk így.
2: Igen, elhangzott itt a magyar médiában egy mondat Cippán Anettól, hogy azt említette, hogy nem szeretné, hogy a gyerekei lássák, hogy anyuka szerelmes. És ez nagyon-nagyon elgondolkodtatott engem.
1: Azt gondoltam, hogy te, hát azért mondom, hogy ez téged azért úgy érint
2: Igen, begondolkodtam ezen. Pedig visszanyúlhatunk akár a te gyerekkori múltadba is, amikor mondjuk szüleid elváltak, akkor voltál kis tinédzser, vagy már nagy tinédzser.
1: Nem, 14 voltam, úgyhogy az még kicsi.
2: Nagy tinédzser voltam.
1: Igen.
2: Kis tinédzser az olyan 11-12. De egyébként akkor legyél kis tinédzser.
1: Kicsi voltam.
2: És gondolom,
1: kis
2: hogy... gondolom, hogy anyukádnak is aztán utána lett új szerelme, új barátja, vagy éppen apukádnak is, és ez azért egy elvált szülők gyerekeként le kell, hogy menjen a gyereknek a torkán.
1: Így van.
2: Ha nem.
1: Ez így van. Ez maximálisan így van. Ja, abszolút. Ilyen szempontból igazad van, érint engem is, mert valóban így történt. Igaz, hogy 14 volt, amikor elváltak, és olyan 17-8, akkor már nem voltam az annyira kisgyerek, mikor már lett mind a kettőnek másik párja. Annyi különbséggel, hogy mivel ugye mi anyánkkal maradtunk, öcsém is meg én is, csak ugye öcsém 7,5 évvel fiatalabb, mint én, ugye? Igen, 7,5 évvel.
2: Ki tudtál jobban elfogadni? Melyik szülődnek a párkapcsolatát? Apukádét vagy anyukádét? Olyan értelemben kérdezem ezt, hogy melyik nem viselt meg jobban? És nem azért, mert ellenszenves lett volna bármelyiknek a párja, hanem maga tudat, hogy na most lett neki valaki-e.
1: Kezdetben valamiért apámét fogadtam el nehezebben, érdekes mód, pedig nem velük éltem.
2: De fura, mert én pont fordítva voltam. Tehát én anyukámat fogadtam el nehezebben, hogy anyunak lett valaki-e, és már nem az enyém az anyukám, tudod?
1: Ja, hogy így,
2: igen. Neked meg, de nem azért gondolom, mert hogy apukádnak olyan párja lett, akit nem szerettél, vagy nem
1: ugyanaz,
2: kedveltél.
1: Ugyanaz, aki most is.
2: Hanem azért, mert valamiért nehezebben ment ez le.
1: Valamiért visszaemlékezés szempontjából nekem az maradt meg emlékembe, hogy én úgy picit nehezebben fogadtam azt akkor el abban az érában, hogy amikor elmegyünk valahova, találkozunk apánkkal, mert ugye nem vele éltünk, mint mondottam, akkor úgy apámmal és az új nőjével kellett lenni, és ez által olyan picit másabb feeling volt, mint
2: feszültebb volt a légkör?
1: Nem volt feszült, azért ezt nem mondanám, de hogy úgy olyan nagyon idegen érzés volt.
2: Idegen
1: inkább
2: volt.
1: Ezt mondanám, hogy inkább egy nagyon, nagyon idegen érzés volt, és ezáltal így ilyen furcsa volt az akkor nekem, olyan addig nem tapasztalt érzés volt. Ugyanakkor az is furcsa volt, amikor mondjuk anyámnak lett úgy már valaki-e, hogy mondjuk össze is költöztek, és ezáltal nálunk költöztek össze, hiszen mi voltunk egy nagyobb lakásba, ahol...
2: Hozzátok butorozott az új fickó.
1: Tulajdonképpen igen. Igen, és ott is az elején azért az is egy nehéz pont volt, hogy őszinte legyek, vagy hát amennyire visszaemlékszek, de hát mikor
2: hát,
1: volt
2: hogy
1: az
2: ne?
1: Már?
2: Hát együtt is
1: nehéz.
2: Élni nehéz, meg hát akkor meg nem voltál olyan nagyon pici, tehát ez szerintem egy elvált szülők gyerekeként, amikor még nagyon-nagyon picike egy gyerek, és akkor kerül képbe, tehát hogy ennek is megvannak szerintem az idei, vagy hogy mondjam, az idő, amit talán még egy nagyon pici gyerek még nem úgy dolgoz fel,
1: hát mint
2: egy
1: öcsém.
2: Kis... Igen, mint hát mondjuk egy kis tinédzser. Én, amikor a szüleim elváltak, akkor 8 éves voltam, és belecsöppentem egy új család életébe. Tehát mondhatjuk azt is, mert az apukám, akivel újra házasodott, neki volt két lánya. Az egyik már majdhogy nem felnőtt volt, mert 18 éves volt a nagyobbik lánya, a másik, a kisebbik, ő 14 volt, és így ezáltal én az édesapámnak az új családjába így belecsöppentem. Tehát lettek ott pajtások, igaz, hogy igen, mert igaz, hogy nem korosztályon beliek voltak a lányok, de nagyon kedvesen fogadtak, tehát ő miattuk is szerettem az új családba járni, mert nagyon-nagyon szerettek engem, nagyon kedvesek voltak velem, sok programot szerveztek, biciklizni jártunk, lovagolni jártunk, meg hogy szóval, hogy minden volt ott azzal a kislánnyal, de aztán ugye édesanyámnak is lett egy
1: fickója,
2: új kapcsolata, és amikor én ezt megláttam, akkor kizártam az anyukámat a lakásból. Nem engedtem be, igen, és tomboltam, és örjöngtem, és ki voltam borulva, mert furcsa ez, de azt éreztem, hogy az anyukámat elveszi valaki most. És az anya az enyém. Ő az én anyukám, ő hozzá nem nyúlhat senki, meg se foghatja a kezét, és hát voltak ilyenek, hogy azért voltak közös programok. Aztán később természetesen hát mondhatjuk azt, hogy nevelő apukám volt, mert együtt éltünk, és egy háztartásban voltunk, és valójában ő mondjuk soha nem nevelt, tehát így nem lehet ezt így ráhúzni, hogy ő nevelő szülő volt, vagy nevelő apuka volt. Nem nevelt soha, mert ezt mindig meghagyta anyukámnak ezt a teret, de így van, az életünk része volt, hosszú éveken keresztül. És így hát mivel nem szólt bele a nevelésbe, ezért könnyebben sikerült elfogadni, aztán meg megszeretni. Viszont az első időszakok nem voltak egyszerűek. Tehát ott szétszakítottam a kezüket, nem fogadták egymás kezét.
1: De akkor már 20-25 voltál. Ez már kicsit később volt.
2: Közéjük álltam. Aha. És hát milyen érdekes, hogy amikor egy gyerek ugye így próbál így közéjük állni, milyen érdekes, hogy ezt tanítanak később, meg azért próbáltam, mikor már nem volt jó a kapcsolatuk, akkor meg próbáltam menteni is az ő kapcsolatukat.
1: Tehát ez viszont kedves tőled. Nekem emlékeimben inkább ez van, hogy én meg úgy egy picit mindig ilyen kívülállónak, X-Men a kívülállónak éreztem magam, hogy így én nem akartam beleszólni senkinek sem az életébe.
2: És megszeretted?
1: Mai napig így
2: de
1: van,
2: mi jó, mondjuk apukádnak a feleségét tudom, hogy ő szereted.
1: Így tehát, van, hogy így, de nekünk kellett idő. Ezt, ha most itt lenne az Andi, ő is elmondaná, hogy nekünk azért tényleg kellett idő, mert valahogy én is ezt éreztem, mint az elején, amit most te mondtál, hogy ugyan nem akart nevelni, de úgy valahogy mint a picit mégis. És ugye picit ez olyan fura.
2: Na te nem mondd
1: volt.
2: Meg nekem.
1: Kicsit, aha, na, olyan kicsit.
2: Főleg egy 14 éves fiúnak az esetében már.
1: Igen,
2: mert
1: de
2: én
1: nem,
2: 8
1: akkor mondom,
2: voltam.
1: 18 voltam, mondom, 14 évesen váltak el, de mondom, kellett egy 3-4 év, mire ott lőtt ilyen csere, bere, mármint kapcsolati szempontból, hogy lett nekik valakiuk, mármint anyámnak, meg apámnak. De hogy aztán most arra meg nem is tudom, hogy és mikor fejlődött idáig, de most meg ugye például, amióta ráadásul házas is vagyok, hát például feleségemnek, ugye mivel anyám már nincs, ezért például konkrétan Andi az anyósa, és tényleg nagyon jó viszonyban is vannak, és tényleg az esküvőnél is rengeteget segítkeztek, meg olyan tényleg anyós és anya volt, ugye anyám már nem érte meg az esküvőnket se, ugye, és ezáltal tényleg az volt apám feleségében, hogy ő az ilyen. Nekem már ugyan nem kell anyam, meg nem így veszek senkit,
2: nem így ízélek.
1: De például feleségemnek
2: hát
1: ő az anyós.
2: Kevés is a korkülönbség köztetek, tehát így a kor is behatárolja ezt az érzést. Hogy,
1: tízes.
2: Aha, tehát hogy tízes. Nem tud azért, nem tudsz azért úgy ránézni, hogy ő egy idős asszony.
1: Nem.
2: Tehát, hogy nem egy anya kor, nem nagymama korba van,
1: igen.
2: Mert egy anyós már azért mindig olyan nagymama korba
1: igen,
2: van.
1: Igen, de nem is, ő soha nem is akarta ezt, tehát hogy ő soha nem is volt ez ilyen szempont benne ez mentségére szóljon. De mondom, viszont például, ha már a házas élet részét nézzük, akkor viszont úgy is hívja, hogy apám természetes, hogy úgy hívja a feleségemet, hogy a kismenyem, ezt szokta mondani, de hogy ő valóban az én, mert ő ténylegesen a vér szerinti apám, ezáltal az én feleségem az tényleg az ő menye.
2: Persze.
1: De apám feleségének, Andinak is effektív az én feleségem a menye, mert nekem meg nincsen anyám, tehát hogy igazából, és mivel apámmal él már 20 éve a Andi, ezért ilyen szempontból nekem igen, ez egy mindig akkor, adott dolog
2: akkor
1: volt
2: akkor
1: már.
2: A különbség nem tudja ezt az érzést bebiztosítani. De minden esetre nem szerintem ez szerintem, a téma még érdekes
1: igen,
2: lehet.
1: Igen.
2: Mit szólnál hozzá, hogyha zene után folytatnánk még ezt a témát, mert na ebben és, van még, én úgy érzem.
1: Na, de várjatok, akkor hagyd mondjam, mert milyen két zene következik. Jön egy gitáno, és jön gyerekek egy Völgyi Zsuzsi dal, egy Szerdán tavasz lesz, ha már szerda van és nyár van.

0: Stúdióban Makagyuszi hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 38 perce vissza is jöttünk, és ahogy Zsuzsi is énekelte, szerdán tavasz lesz, igazából már nyár van.
2: Nagyon még nyár ma. Van. Szerdán nyár lesz.
1: Hülyé hangzik, de
2: nagyon.
1: Igen. Ez egy Fényes Szabolcs dal, ha
2: az,
1: jól tudom.
2: Az.
1: Jó, akkor jól igen. Emlékeztem, mert én kezeljétek el, nekem csak egy zárójeles kis megjegyzés. Az első színi vizsgámon egy Fényes Szabolcs operett blokkot kellett megcsinálnunk, és abban például fölcsendült ez a dal is, és erről hirtelen beugrott.
2: Igen, nagyon jó, képbe vagy.
1: De, hát igyekszik az ember. Mondom, mennyi minden okosság, ilyen jogi dolgok férnének a fejembe, tudod, ilyen római
2: nem
1: jogok
2: megy, nem
1: lennének
2: megy
1: a fejembe, ahelyett, hogy ma elmondtam, hogy pontosan mikor volt a Rómeó és Júlia musical bemutatója, meg az Elizabeth, stb. Na mindegy is.
2: Bár csak a PTK, meg a BTK ha, menne így be.
1: Ezek egybe. Egy-két dolgot ott is tudok, de sajnos nem annyit, mint a musicalekről.
2: Sose próbáltad amúgy, lehet, hogy be menne. Soha nem próbáltál még ilyet tanulni.
1: Hát ki tudja. Már késő ez, késői sirató.
2: Mindig na, elmondom neked, hogy sose késő, de mindegy.
1: Tudom, na, tudom. Vissza az előző.
2: Csatoljunk vissza, igen, a témánkhoz.
1: Cipán Anettnek a mondatát, hagyj idézzem, ugye a gyerek és a anyuka új párja kapcsolata, uh-huh, és az ezzel való dolgokról beszélgettünk. Hagyj idézzem szó szerint, hogy mit mondott Anett. Ha a gyerekkel vagyok, akkor a gyerekkel meg tudom élni az anyaságot, az egy doboz. Ha a párommal vagyok, akkor pedig nőként tudom megélni a szerelmet, az megint egy doboz. A kettő úgy tűnik, nekem nem nagyon működik együtt, mert amikor megpróbáltam, akkor azt tapasztaltam, hogy nem érzem magam komfortosan. Nekem ez nem jó. Nem szeretném, hogy lássák a gyerekek, hogy anya szerelmes, és nem szeretném a szerelmemet arra kérni, hogy várja, még a gyerekeimmel vagyok. Így jó, hogy együtt tudok lenni a gyerekekkel, mondjuk heti 5-6 napig, a párokkal meg heti 1-2 napig, amikor teljesen más vagyok. Persze egy kicsit skizónak tűnik ez az állapot, de más-más dolgokat tudok megélni, és nem mosom össze a kettőt. Te,
2: ugyanezt, mint anya, ugyanezt érzem. Úristen, akkor leírta, tökéletesen leírta az érzésemet, de nem titkolom a gyerekem előtt, hogyha szerelmes vagyok, nem titkolom a gyerekem előtt azt sem, hogyha szomorú vagyok valaki miatt, vagy megbántott valaki, tehát azt is el fogom mondani. Itt nyilván

0: azért látja a gyerek azt is, hogy anya jól van, anya boldog, anya örül, de láthatja azt is, hogyha esetleg anyát megbántották. Meg hát egy idő után egyértelműen nálam is így van, ahogy a Cipán Anett elmondta, nekem megvan az a szerelem doboz, Lovebox. Meg megvan az anyai életem, és igen, én sem mosom össze a kettőt, de egyértelműen, ha ez összeköltözésre, tehát hogyha egy olyan párom lenne, vagy van, akivel tervezünk összeköltözést, tehát ott minden megváltozna.
1: Na ez az, hogy te például nem laktál más pároddal együtt,
0: tehát
1: a
0: valószínűleg
1: gyerek
0: az Anett
1: mellé.
0: Se.
1: Nem lakik az Anett se,
0: igen,
1: így van.
0: Tehát
1: így
0: valószínűleg
1: van. Ezért gondoltam, hogy rád kötöm, mert azt is tudom, hogy te sem.
0: Igen, valószínűleg ő sem, mert ő is ugye ezt nyilatkozta, igen, hogy heti 2-3 nap az, igen, amit gondolom, akkor azokon a hétvégeken történik ez, akár, amikor a gyerek mondjuk nincs vele.
1: A faternál van, ja.
0: Igen, akkor ő meg tudja élni az új párkapcsolatával a mindent is. Nagyon hasonló. Én ugyanebben vagyok. Igen. Én ugyanebben vagyok, így hát tökéletesen meg tudom érteni. Jelen pillanatban én még azért, nem csak azért, mert mondjuk az én kapcsolatom még azért friss, de jelenleg még azért én nem érzem ott, hogy ott tartana, hogy most az összeköltözésről beszélnünk, de a jelenlegi párom vágyik rá. Ő benne vannak ilyen vágyak, ő vágyik rá, én egy kicsit félelemmel vagyok ezzel kapcsolatban, de nagyon érdekes, mert a gyerekem nem. Tehát a gyerekem már ismeri, és egy idő után...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy közös programon voltatok már mondjuk így,
0: igen,
1: hogy hárman?
0: Igen, ez is megtörtént, tehát már ismerik egymást, a viszony az jó, és hát egyértelműen egy idő után azért minden elvált szülőnek az új kapcsolata be kell, hogy vonódjon, hogyha van gyerek, és meg kell, hogy ismerje a gyereket, tehát ez elkerülhetetlen egy idő után.
1: Hát igen, nem könnyű,
0: hogy ez megtörténjen.
1: Igen, nehéz ez mind a két oldalnak, szerintem anyának is, apának is. Én ezt mindig úgy érzékeltem, vagy úgy láttam így magam körül is, hogy olyan kényes dolog ez.
0: De ez gyerekfüggő is. Tehát, hogyha a gyereked egy jó fej, egy olyan nyitottságú gyerek...
1: Voltam, én jó fej voltam.
0: Akkor ezt könnyen legurítod rajta, ezt a változást vagy történést.
1: Figyelj, én abszolút jó fej voltam. Szerintem ezt nem vádolhatott senki azzal, hogy nem voltam jó fej. Kettő ilyen pasi is volt, akivel anyám később együtt élt a válás után. Az egyik egy cimbalmos volt, és volt otthon cimbalom. Ennek én kifejezetten örültem például. Azt mondta, hogy vicc. Halál komolyan. Délután, suli után, kis zenekari verővel ott guringattam.
0: Állandóan elhangoltad neki.
1: Guringatta, persze, direkt.
0: Persze.
1: Nem, tehát hogy én abszolút jó. A másik pedig egy üzletember volt, aki Bécsbe járt ki dolgozni, elég sokat.
0: Állandóan
1: tehát,
0: hozott neked mindenféle sütit, csokit,
1: jó,
0: mindent.
1: Hát csokit nem hozott, de eurót hozott, és az jó volt. Nekem kellett nekem csoki, már nem izé voltam 5 éves.
0: Hozott egy kis pénzt.
1: Hozott egy kis eurót, és amúgy ő nagyon jó fej volt.
0: Hát nézd, minden gyereket meg lehet valahogyan venni. Vannak azok a korosztályok, akiknek játékkal, van, aki vett meg euróval.
1: Hát engem euróval, meg cimbal. Euróért cimbalom, engem ezzel meg lehet teljesen venni. Hát az ilyen gyerek sincs túl sok. Apám részéről, meg Andi valószínűleg azzal vett meg, úgymond, ha most lehet így fogalmazni, hogy láttam tényleg, hogy nagyon kitartó, mindig nagyon kedves, uh-huh, volt, nagyanyámtól megtanult főzni, uh-huh, Andi nagyon jól főz. Nagyon,
0: és
1: nagyon
0: kitartó
1: jól főz.
0: Apukád mellett, igaz?
1: Igen, tehát, igen, hát ők már jóval több ideje vannak együtt, igen, mint apám volt anyámmal.
0: Igen.
1: Ők pont 14 évet, hiszen 14 éves volt, amikor elváltak, és akkor jöttek össze, amikor én már úton voltam, tehát hogy ez akkor, na, legyen 15 év, megelőlegezem, uh-huh, nekik, hogy 15 évet voltak együtt. Andival meg most vannak 20.
0: Uh-huh. És ott is van közös gyerek, közös család.
1: Ott is van egy közös gyerek, igen, így van. Meg hát mondom, én meg öcsém abszolút nem tudom, tehát hogy így minket Andi valahogy mindig úgy vett, hogy így tényleg nagyon kedvesen, figyelmesen, és tényleg nem is tudom, tehát mondom, megint csak erre tudok utalni.
0: Az időt igazolta, ez
1: így
0: a lényeg.
1: Van, ez a legegyszerűbb összefogalmazás, így van, hogy az időt igazolta, őt azért volt könnyű elfogadni, mondom, anyámnak a paliai közül, meg mondom, ha vegyük ezt a kettőt, akivel együtt élt, az egyik meg tudott venni euróval, a másik meg cimbalommal.
0: Na, ott borul meg ez a külön vesszük a történetet, ahogy Anett is Cipán a

0: Nett is nyilatkozta, hogy van a külön anyai életem, meg van a külön love box, ugye szerelem hétvége. Ez akkor változik egy óriási nagyot, amikor összeköltözés van, mert akkor közös az élet, akkor igen. Közösek a problémák is, ugyanúgy, ha a gyerek szétpakol, vagy rendetlenséget igen. Csinál, akkor az is egy közös problémát.
1: Na, erre van egy kérdésem akkor. Te mi az a szint, vagy mennyi az az idő vagy helyzet, amikor már hagynád, vagy igen, jó ez a jó szó rá, hogy hagynád, hogy mondjuk az új pali, akivel összeköltözöl, mondjuk nem az, hogy nevelje, de regulázza mondjuk a Glóriát.
0: Szerintem,
1: mi az az idő?
0: Szerintem nincs ilyen idő, és szerintem egy...
1: Nem szólhatna rá, most az elpakolás jutott eszembe, nem szólhatna rá, hogy Glória tegnap megkért anyát, hogy pakold össze innen a játékaidat, vagy tedd ezt
0: de,
1: el. De rá
0: szépen,
1: szólhat?
0: Igen,
1: hát így, ahogy most
0: szépen,
1: én eljátszottam mondjuk.
0: Igen, igen, igen, igen. De nagyon szépen, és de olyat már nem engednék, hogy átlépjen egy bizonyos határ, tehát már veszekedésbe ez nem mehetne át, mert azt már nem tűrném.
1: Zavarna nagyon, ha mondjuk hallanád, hogy egy picit erélyesebb hangon rászól a lányodra valaki,
0: nagyon,
1: idegen, úgymond.
0: Nagyon, az nagyon, aha, igen. Aha. Még az apjától is zavar.
1: Tényleg?
0: Igen. Tehát még az apjától is, ha hallom, hogy az apja emelkedettebb hangszínen szól rá, akkor még őtőle is ezt nehezen viselem, nehezen tolerálom, pedig ő az apukája, de mégis bizonyára azért zavar, mert ez csak úgy érzem, hogy ezt csak én tehetem meg,
1: hát igen.
0: Igen. Mert velem van mindig, velem aha. Él. Tehát, hogy
1: de egy apától mondjuk ebben nem feltétlenül értek veled egyet, hogy az
0: de
1: egy
0: apa
1: miért szólhat?
0: Tehát a lányomnak se furcsa ez, hogyha az apja
1: ugye?
0: Kicsit hangerőbbel szól rá, tehát hogy egyáltalán pont, nem szippantja be a gyereket ez, de engem
1: hogy
0: látod,
1: hogy józsarú én... ne legyen, és
0: hát
1: most te mégis ezt
0: van.
1: Csinálod,
0: hát, mert
1: tehát akkor
0: van.
1: Igen,
0: mert,
1: tehát hogy mert, apa ne,
0: hát
1: műfai
0: azért,
1: legyen mindig.
0: Mert ha el vagy válva, akkor a hétköznapokban nem tudsz mindig jó lenni, nem tudsz uh-huh. Mindig józsarúként lenni,
1: hát
0: szerepelni,
1: persze.
0: Apa meg ugye nyilván, de hát látod szóval, hogyha meg egy kicsit úgy megemeli a hangját, és egy kicsit úgy erősebben szól rá.
1: Akkor oda, hogy Gabi, te! De még ilyen
0: halló.
1: Tudod, Dikasz, Gabi, te!
0: Igen, van bennem egy ilyen érzés, na hát.
1: Érdekes ez.
0: Igen,
1: ez
0: érdekes.
1: Érdekes, mert ő az apja, tehát, hogy igazából, ha most tegyük fel
0: neki
1: azt
0: szabad.
1: A alternatív univerzumot, hogy
0: igen.
1: Ti még együtt éltek,
0: persze.
1: Hát egy apának ugyanúgy joga van
0: hogy
1: ahhoz,
0: ne.
1: Hogy ha a gyerek rosszul viselkedik, és már a szép szó nem használ, picit azért oda kell pirítani.
0: Hát persze, de van, amit fejben tudod, nagyon jól tudsz.
1: Ja,
0: vannak ilyen fejben lévő elveid, uh-huh. Igen, aztán gyakorlatban megbukdácsolsz.
1: De hogy ne lenne ilyen,
0: tudod,
1: persze,
0: hogy nekem
1: persze.
0: Mennyi ilyen lesz szülőként? Tehát én még mielőtt nem voltam szülő, mindent nagyon jól tudtam, hogy én majd ezt így fogom csinálni, azt úgy fogom csinálni, nem fogok, akár a csecsemő
1: hát
0: korszakot.
1: Nem drága,
0: akár
1: hát.
0: A csecsemő korszakra visszatekintve úgy voltam vele, hogy na majd ezt, meg azt, meg majd én nem adok cumit, és majd, majd én megmondom, aha, hát nem,
1: hát
0: így van a
1: gyakorlatban. Hát mindig könnyű okoskodni, hát ez persze. Amikor kibic vagy, akkor nagyon könnyű. Hát.
0: Kívülállóként a legkönnyebb,
1: persze.
0: De amikor benne de vagy, és érzelmileg vagy, és hullafáradt vagy, akár mondjuk a csecsemőkorszakot nézve, akkor már úgy vagy vele, hogy tessék, itt van a cumi, csak hallgass
1: el. Nem, itt van 8 cumi, csak nyugodjál meg magadnak.
0: Na
1: persze,
0: minden esetre
1: persze.
0: Érdekes ez, amit Anett elmondott. Nagyon egyformán gondolkodunk. Jelenleg. Nem tudom, hogy ez egyértelműen akkor tud megváltozni, amikor két ember összeköti az életét és együtt igen. Kezdenek el élni. De jelen pillanatban én például a lányomon maximálisan azt érzem és azt látom, hogy ő nagyon befogadó lenne ezzel kapcsolatban.
1: Ez jó.
0: Igen, ő sokkal
1: befogadó.
0: Nem, ő nem a szétszakítós típus, mint amilyen én voltam. Tehát ő sokkal befogadóbb lenne vagy elfogadóbb lenne egy olyan együttélés során. Én azt látom, mert ő neki már voltak kérdések ezzel kapcsolatban, hogy nem akarunk együtt élni, nem akar velünk több időt lenni, nem akarunk... Tehát, hogy
1: nagy dolog ez is amúgy.
0: Ez nagyon, én nem tudom, hogy 9 évesen milyen érettségi szinten lehet, de az biztos, hogy én közelébe sem voltam 8-9 évesen.
1: Igen, valószínűleg igen, már ő alapvetően mondjuk azt is felejtsük el, hogy ő meg nagyon kicsi volt, amikor igen. ti már elváltatok, tehát ez is biztos, látod, hogy közre játszik. Is,
0: igen, ezt akartam pont mondani.
1: Az érettségben és abban, hogy ő azt szokta meg, hogy te vagy, egyedül vagy, jó néha jön apa, meg ide visz, meg oda visz, de hogy alapvetően neki ez a norma, hát igen. ő még mindig egy kicsi gyerek, és ő már évek óta ebbe él. Míg én már 14 voltam, amikor elváltak. Hát az én akkor végeztem az általános iskolába, ugye 15 évesen kezdtem járni gimnáziumba, akkor úgymond nagy fiú voltam.
0: Igen. Én is 8 éves már voltam, gácsisztam. Már fel tudtam fogni azt, hogy már apám helyére jön valaki.
1: Na, hát tehát azért igen.
0: Teljesen más. Meg az is biztosan közrejátszik, hogy nem valószínűleg, hanem fixen tudom, hogy az előző pár kapcsolatomat nem szerette a lányom. Tehát ott nem érezte a szeretetet, ő sem, és valószínűleg egy gyerek tudott szenzitív, jobban kiérez dolgokat, megérez dolgokat. Itt ebben az esetben itt más a helyzet, mert itt érzi a szeretetet, és ettől más ő is.
1: Meg hát valószínűleg ez egyfajta empátia is az ő részéről, hogy ő veled empatikus.
0: Igen.
1: Már annyi ideje csak ti egymásnak ketten vagytok, hogy átragad, és egytől lesz egy empátia benne feléd.
0: Így van.
1: Amitől, ha ő te látja, hogy boldog vagy ezzel pontosan. A manussal, akkor az benne is kiváló, hogy mondjam.
0: Vagy látta akkor... azt is, vagy végig kísérte azt is, amikor boldogtalan voltam, vagy éppen megbántott.
1: Na,
0: és ő azt is végig asszisztálta, végig kísérte. Én nem titkoltam soha. Uh-huh. Nem titkoltam soha azt, hogyha megbántottak, hogyha sírtam. Ja, azért nyilván nem kötöttem mindent, mert egy gyerek mindent nem kötsz az órára.
1: Persze.
0: De azért nagy vonalakban tudta ő, hogy miről van szó. Úgyhogy ő már csak azért sem tudja azt az embert szeretni, aki anyát bántja.
1: Ja, ha hogy ne, ez viszont evidens. Na hát ez egy érdekes téma volt, reméljük, hogy nektek is tetszett. A most következő zenék is reméljük, hogy tetszeni fognak, és utána 11 órakor jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a Nemzetközi Büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Lezárják a második kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca megállót. A 6. kerület Nagymező utcát időszakosan lezárják az Andrássy út és az Ó utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozik a forgalmi rend, irányonként egy sáv lesz járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik felénk, főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A front érkezése előtt 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: kezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 11 óra múlt 14 perccel, még mindig szerda van, és május 27-e, napsütéses délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Na, engedjetek meg egy ilyen komoly kis kitekintést, és szerintem ebben nagyon-nagyon sokan egyet is értenénk, hogyha ez megtörténne, ugyanis most már kultúráért felelős államtitkárként Nagy Ervin nyilatkozott arról, hogy posztumusz Kossuth díjjal tüntetné ki Scherer Pétert, ugye, aki múlt héten hunyt el. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog lenne. Nagyon sokan szerették Scherer Pétert mind a színpadon, mind pedig emberként is. Én sajnos személyesen nem ismertem, de akárhányszor azóta láttam róla riportot, akik beszéltek róla Csúlya Imrétől kezdve, nagyon sok más pályatársa. Mindenki azt mondta, hogy a világ legcukibb embere volt Scherer Péter, és színészként is egy fantasztikus színész volt. Jászai Mari díja volt neki, és mondom, most már kultúráért felelős államtitkárként Nagy Ervin nyilatkozott arról, hogy posztumusz Kossuth díjjal tüntetnék ki
2: Scherer Pétert. Nagyon kár egyébként, hogy jó, tudom, dolog, hogy a posztumusz az mindig halál után jön, de hogy életében az ember miért nem kaphat ilyen díjazásokat?
1: Nem kizárt, hogy kaphatott volna akár később, vagy akár idén, ki tudja, hát most ugye idéntől ugye egy új kormánya van Magyarországnak, azért teljesen más lesz az idei, például augusztus 20-án vannak még ugye állami kitüntetések, azért teljesen más megközelítés alapján lesznek ugye kiosztva most már ezek az állami kitüntetések, és nem tartom kizártnak, hogyha most nem hunyt volna el Scherer Péter, akkor nem kapott volna, ha nem is Kossuth díjat, de mondjuk egy érdemes vagy kiváló művész kitüntetést, nem tartom kizártnak egyáltalán, de most ezt maga Nagy Ervin nyilatkozta, úgyhogy valószínűleg, hogy ez abszolút benne van.
2: Igen.
1: A pakliban. Csak úgy zárójelbe el akartam mondani, mert szerintem ez egy szép dolog, és ezzel szerintem nem sokan szállnának vitába, ha ez így történne.
2: Persze.
1: Úgyhogy ez egy szép dolog.
2: Igen.
1: Na de, van egy másik cikk, ez már kevésbé komoly jellegű cikk.
2: De nekem egyébként komoly.
1: Ja,
2: és
1: komoly?
2: És most jött a szemünk elé ez az egész, mert hogy vezess fel, kérlek, Gyuszi, ezt nem elmondom.
1: Felolvashatom a szalagcímet, mert ugye beszéltünk 10 órás blokknál, vagy nem is tudom, mikor beszéltünk arról, hogy milyen
2: szalagcímekkel vannak, bombázzák az embereket.
1: Igen,
2: és aztán rákattintanak az emberek, igen. Aztán közben nem
1: közben
2: is erről
1: fele olyan a cím, mint amilyen az. Ez a nagyobb a füstje, mint a lángja kategória. Na, figyeljetek erre a szalagcímre.
2: Engem most egyébként komolyan ettől a tenyerem nézd, izzad.
1: Na, figyeljetek akkor.
2: Na, ezt hallgassátok.
1: Kunovics Katinka kényelmetlennek érezte Völgyi Zsuzsit. A munka kényszerített minket ebbe. Bár volt idő, hogy nem volt olyan falunap, ahol a romantik ne lett volna jelen, csak ennyi év után derült ki, hogy Kunovics Katinka nem igazán bírta elviselni Völgyi Zsuzsit.
2: Aszta.
1: Nem minden barátság indul mosollyal és feltétel nélküli elfogadással. Van, hogy inkább feszültséggel, távolsággal, sőt, egyfajta kimondatlan ellenállással kezdődik. Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka története is ezt példázza. A romantik együttes énekesnői több mint 20 éve tartó kapcsolatuk elejét idézték fel a Ridikül adásában, ahol a férfi és női barátságok dinamikájáról beszélgettek. Remélem amúgy, hogy megemlítettél, na mindegy. Mint kiderült, a kezdet egyáltalán nem volt egyszerű. Azóta pedig, mint tudjuk, még az Ázsia Express-t is megjárták együtt. Kunovics Katinka, bocsánat, őszintén beszélt arról, hogy kettejük kapcsolata eleinte inkább kényszerű együttműködés volt, mint barátság.
2: Aha.
1: És akkor most idézet következik, bocsánat, ezt még hagyd mondjam el. Nem volt közöttünk első látásra barátság. Távolságtartó voltam, mert alapvetően nem vagyok nyitott személyiség. Csak annak nyílok meg, akit már ismerek. Amikor Zsuzsi csatlakozott a romantikhoz, folyamatosan együtt voltunk, ha akartam, ha nem. Fiatalabb volt nálam, cserfes, ami a szívén az a száján, én pont az ellentetje. Eleinte nem is láttam magam előtt, hogyan tudunk majd együtt dolgozni. A munka kényszerített bele minket abba, hogy megtaláljuk a közös hangot. Mondta ezt Kunovics Katinka?
2: Így van.
1: Azt mondja, így van.
2: Na, akkor mondom. Véleményezem. Voltunk a Ridikülben egy barátság műsor kapcsán, tehát hogy milyenek a jó baráti viszonyok, stb. Ezzel a kapcsolatban ott ült Katinka és én is. teljesen ki van forgatva az egész. Tehát, hogy a döbbenet amit ebből az újságcikkből visszaáramlott így felém, és Katinka felé is, mert közben beküldtem neki is ezt a cikket, és ő is döbbenten nézi, hogy hogyan lehet ennyire kifordítani, mint egy rossz pulóvert, teljesen egy pozitív, jó hangulatú beszélgetésből készítettek egy ellenszenves negatív cikket. Írást. Igen. Szóval, hogy ez igen. A nagy dolog, hogy amikor valami leírva teljesen másképp csapódik vissza az arcodba, mint amit ott megélsz közösen, mert hál' Istennek ott ült, és ezt közösen beszélgettük nevetve mondtuk ezt el egymásnak, nevetve meséltük el azt, hogy milyenek voltunk, én is meséltem róla, ő is rólam, és akkor ezek szerint annak az újságírónak, aki ezt a cikket meg tudta így írni, akkor ezek szerint nem a szeretet jött le ebből az egészből, hanem az ő neki egy teljesen más. Hogyan igen. lehet, hogy ennyire más szemüvegen keresztül látjuk a világot? Én nem is értem. És közben nem csak én nem értem ezt, hanem itt van Katinka, aki közben ugyanúgy pislog, hogy ezt így közölték le, ezt így hozták le, hogy köztünk ellenszenvérzés volt. Nem volt ellenszenvérzés, tehát nem volt semmi ilyesmiről szó. Egyszerűen nem ismertük még akkor egymást. Hát meg kellett ismerjük egymást. Idegenek voltunk egymás számára. Ezt egyébként mind elmondtuk az interjú alatt. Tehát mindezt. Hát nyilván nincs.
1: Ez már is leírva.
2: Szóval, hogy mennyire másképp látjuk, és mennyire ki tudják az emberek forgatni a másikat teljesen.
1: Hát nézd,
2: mondom, tehát, hogy el lehet adni egy képet színesen is, de el lehet adni fekete-fehéren is.
1: Igen. Sajnos ez nagyon sok cikknél így van, és aki nem látta a beszélgetést, vagy bár mentségükre legyen szólva a sajtónak, hogy azért ma már jóval kevesebben olvasnak az emberek, mint annak idején, ma már inkább azért TikTok videókból, híradóból, podcastekből értesülsz hírekről és beszélgetésekről, sem mint írásban.
2: Tudod mit? Az ilyen írások, vagy az ilyen újságírók, azok nyugodtan húzzák is magukra a takarót, és ne inkább hagyják abba, mert akik, pedig nem vagyok ilyen, tehát soha nem voltam ilyen. Én mindenkivel jó viszonyt ápolok, mindenkivel többségében én úgy gondolom, hogy nem vagyok azért rosszba, tehát, hogy így kiírta. Ott van egyébként valaki?
1: Van vagy, név, de nyilván
2: van,
1: nem mondom
2: van
1: el
2: név,
1: hangosan.
2: Na, majd akkor megnézem, privátba. Hogy kiírta. Szóval, hogy nagyon érdekes ez, hogy mennyire, tényleg más nem tudok mondani, hogy mennyire más szemüvegen látunk mi emberek, mennyire másképp látjuk mi a világot, és megnézünk mondjuk egy interjút, akkor nekünk mi csapódik le, és mit tudunk ebből kihozni újságíróként. Szóval, hogy ez számomra döbbenetes tényleg. Nagyon meglepett, már az is,
1: hát
2: hogy szembe jött velem, és hogyha nem hallottam volna ott a két fülemmel, hogy mit mond a Katinka, vagy hogyha nem lettem volna jelen ebben az interjúban ott akkor lehet, hogy most köztünk ez egy tüzet generálna. Bár nem tud, mert mi úgy vagyunk egymással, hogy például tegnap strand után ott a strand mellett dolgozik egy hotelban, és én ott voltam, bementem hozzá, csak azért beszaladtam, hogy adjak neki egy két puszit, mert tudom, hogy ott van, meg hogy váltsak vele 3-4 mondatot, meg megöleljük egymást, tehát, hogy nem tud közénk ilyen éket verni, de mi van, hogyha nem így vagyunk mi egymással?
1: Hát, na jó, hát igen,
2: vagy mi van, hogyha én nem hallom azt, hogy ő hogy nyilatkozik ebben a műsorban, ha én nem vagyok ott.
1: És csak ezt olvasom el.
2: És
1: abszolút értem, amit mondasz. Ez egy csúnya dolog, igen, olyan szempontból, hogy éket tud verni akár barátok közé is. De mondjuk azok milyen barátok, akik egy újságcikk alapján, tehát mondjuk ez is benne van
2: De akkor most gondoljunk bele, hogy akkor emberek között így gerjesztik a hangulatot, és el tudom képzelni azt, hogy két testvér között is, és ne menjünk messzire, mert itt volt Tóth Gabi és Tóth Vera, és szerintem köztük is nagyon sokszor, sőt, biztos, hogy nem egyszer újságírók keverték így meg a kakit.
1: Biztos, hogy ott is van, de ott azért valóban komolyabb ellentét feszült ugye a választások óta.
2: Más ellentétek,
1: és azóta
2: igen.
1: Úgy eltelt egy hónap.
2: Na jó, csak ők testvérek, akik összejárnak, nem csak barátok, érted? Szóval a testvérek között is, most így a két szememmel, fülemmel látom, hogy hogyan tudnak újságírók kisarkítani, kikerekíteni. Most, hogyha valaki nem látta azt a ridikülős műsort, és csak ezt olvassa, akkor feltételezheti, hogy na, ezek nincsenek is jóba.
1: Ja, ez kamu az egész, persze. Aki teszik magukat. Igen, igen, abszolút.
2: Teszik magukat, hogy de szeretik egymást, meg igen, a műsorban is de szeretik egymást, igen. Ez sehol semmi, nem is bírják egymást elviselni. Ja, ja, ja. Nem ez jön le,
1: de,
2: ilyen
1: de. Ez így
2: hát
1: abszolút
2: ez
1: így van.
2: Gyerekek, komolyan abszolút mondom. Szeretem ezt, hogy rádióban ülök, és ezt ki tudom kommunikálni, ki tudom tolni magamból, de rettenetesen felidegesített, és nagyon felment a vérnyomásom most.
1: Hiszen akkor menjünk is egy gyorsan kettő zenére.
2: Gyorsan menjünk
1: kettő zenére. És utána jövünk még vissza.

0: Bácsi és Makagyuszi nem árulnak mire litvudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra 32 van, vissza is jöttünk hozzátok, és arra gondoltunk, hogy vidám vizekre evezvén zárjuk le majd ezt a mai délelőttöt. Michael Jacksonról lesz egy picit ismét szó, ugye hát folyamatosan dönti az életrajzi film első része, mert most már ugye kiderült, hogy jön a második etap.
2: És de jó, hogy jön a második rész.
1: Hát igen, mert ott azért eléggé ott vágták el, hogy még azért van az benne. Ő életébe bőven.
2: Hát ezt nem lehetett egy másfél órában lesz. Szűkíteni ezt az életutat.
1: Két órás film volt.
2: Iszonyú karcsú két óra egy ilyen ikonnak, egy ekkora sztárnak, egy ilyen csillagnak.
1: De figyelj, komoly rekordok vannak, most már ilyen valami 800 millió dollár fölött jár, itt közben Zsuzsi megmutatta a telefontokat, de én ezt már láttam. Hát, teljes Jackolászba vagy azóta.
2: Jackson táncol a telefontokomon, aki nem tudná.
1: Olyan kéne, tudod, hogy a 3D-s és tényleg táncol. Új,
2: de jó lenne.
1: Hát én meg valamelyik nap láttam egy nagyon vicceset, de szerintem is küldtem TikTokon, csak nem szoktad ezeket tudom megnézni, és most erről jutott csak eszembe, hogy megcsináltak egy olyan videót, hogy mit ki van írva, hogy a Óza csodák csodájában a Dorothy ki van rakva, és akkor Michael Jackson hang alatt ő, Dorothy!
2: De azért, mert ő játszott az Óza csodák csodájában.
1: Ja, nem,
2: tudod,
1: az, igen, nem az, csak hogy minden ilyen
2: de
1: na,
2: jó,
1: több
2: mindennek
1: ilyen van.
2: Ez a vége. Figyelj,
1: igen, hogy megkeresem majd neked, mert érnem, ami nagyon-nagyon vicces. Jaj, hoppá, bocsánatot kérek, hogyha beleszóltad.
2: Mondom, miközben Gyuszi kutat, addig elmondom, hogy vannak már olyan telefontokok, mert valamelyik nap múlt héten, vagy nem tudom, lehet a héten, de
1: megmutatom. Ja, bocs, Toy Story,
2: calling the police. Te jó!
1: Toy Story!
2: Nagyon
1: szóval,
2: jó!
1: Tele van ilyen mémekkel, tele van ilyen a film véget. Bocsánat, de
2: persze.
1: Megakasztottalak te telefontok.
2: Visszajött, tehát van most olyan telefontok, ami az első kijelző, tehát hátul is van a tokon egy ilyen ablakszerű, egy ilyen kis picike kis kijelző, és az első kijelzőről hátulra is ki tudja vetíteni a képet, ami elől megy. Úgyhogy még akár táncolhat is a telefontokodon a
1: az
2: Jackson.
1: Az menő lenne. Na, jól látom, igen, 800 összesített globál bevétel jelenleg körülbelül 788-790 millió dollárnál jár. Ebből Észak-Amerikából, ami ebből lejön, az 321 millió, Észak-Amerikán kívül pedig 468, és így tevődik össze ugye a globális bevétel. De
2: A Jackson filmről
1: beszélünk, persze.
2: Ja, és láttál olyan videókat, amikor tehát nyilván Amerikában lazábbak az emberek, hogy elindul a film, és már mindenki már táncol, már
1: Amerikában
2: fölállnak.
1: Amerikában a mozinak más kultúrája
2: nagyon
1: van.
2: Nagyon jó, és fölállnak,
1: van.
2: És ott buliznak, meg a végén ott sírnak, meg táncolnak
1: persze,
2: a film
1: persze.
2: Végén.
1: Amerikában más.
2: Valójában nagyon sajnálom, hogy Magyarországon nem ennyire lazák az emberek, mert én azt éreztem a film végén, hogy föl akarok állni táncolni, és föl akarok ünnepelni. Jó. Majd úgyis megyek még. Nem, hát úgyis megyek még, megnézem
1: ja, még
2: ezt az első. Igen, megnézem még egyszer, mert valaki nem látta az anyukám,
1: na.
2: És vele kell még
1: vele
2: egyszer mennem.
1: Vele is eredeti nyelven nézed? Nem szinkronos, amit gondoltam.
2: Nem.
1: Amúgy a nyitó hétvége az történelmi rekordot döntött, mert világszerte 218,8 millió dollárral kezdett, amivel az eddigi legjobban startoló életrajzi film lett, és azért kell ezt kihangsúlyozni, mert ugye például az Oppenheimert és a Bohemian Rhapsodyt megelőzte, de például az én nagy kedvencemet, a Marvel bosszúállók utolsó részét, ugye a végjátékot, azt nem tudja semmi megelőzni már, tehát az annyira betonozta magát a film történelembe, hogy az már úgy is fog maradni valószínűleg, ameddig világ a világ. Bár ki tudja, milyen filmeket csinálnak még, de nem tartja senki se valószínűleg. Talán az idei új bosszúállók film, amiben visszatér Robert Downey Jr., mint Dr. Doom, ugye, mint főgonosz, talán az majd megelőzi.
2: Szerinted egy ilyen életrajzi filmet lehet Oscarra jelölni? Mert tudjuk nagyon jól, hogy az Oscar-díjas filmek mindig, tehát olyan filmek, amiket...
1: Hát az Oppenheimer is kapott.
2: Igen, de ugyannyira nem szerették az emberek, úgy moziba nem nézték meg annyian, meg úgy nem az volt, tudod, hogy...
1: Én megnéztem, nem moziba, én otthon néztük meg.
2: És rohadtul untad.
1: Fú, hát az elejét nagyon. De amúgy maga a sztori tök jó, meg tök jó, hát azért az tök jó, az atombombázásról van benne, tehát annyira nem tök jó, de nagyon jót játszik ez a Cillian Murphy, aki ugye kapott is Oscar-díjat ugye a címszerepért, jót játszik benne a Downey, aki ugye szintén kapott Oscar-díjat, tehát hogy jó film, de valóban egy nehezebben emészthető filmről beszélgetünk.
2: Hát de általában az Oscar-díjra jelölt filmek azok hát, ilyen olyan
1: kapott, ugye?
2: Művészfilmek, és már inkább művészmozikban lehet az Oscar-ra jelölt filmeket nézni, vagy megtekinteni, de lehet, hogy jelölni fogják a Jackson filmet is, miért ne?
1: Miért ne? Azt nézem itt, hogy képzeljétek el, hogy elvileg 100%, hogy Japánban majd csak júniusban mutatják be, úgyhogy biztos azt írják, hogy biztos, hogy átlépi az 1 milliárd dolláros álomhatárt a bevétel, mert hogy Japán azért egy nagyon nagy piac.
2: És ott még akkor nem került be.
1: De, júniusba kerül bemutatásra a Jackson film.
2: Hát így le vannak maradva, drágáim.
1: Hát a maximum ebben, mert minden másban meg
2: persze,
1: igen, 100 évvel
2: előttünk vannak.
1: Nem, szerintem ott teljesen más, mert a japánok ugye sokkal konszolidáltabb név, ott szerintem lehet, hogy kivágdosnak jelen. Nem feltétlenül ebből a filmből, de lehet, hogy ebből is. De hogy a japánoknál ugye idézőjelben cenzúrázottabb verziók kerülnek mozikba például.
2: Igen, gyengébb lelkületű emberek szerintem. Mint...
1: Kedvesebb emberek, maradjunk ennyibe szerintem. De szóval ilyen szempontból igen, más ott a kultúra, tehát azért azt mi nem is tudjuk nem. Így európai szemmel látni. Na mindegy, szóval
2: nem
1: biztos, hogy átlépi.
2: Így van.
1: Átlépi az 1 milliárd dolláros álomhatárt, és hát igen, készül a második film, ez vagy a második etapja ennek, ez 100%. Az, hogy mikor kerül bemutatásra, az még a jövő zenéje, most van 2026, most mutatták be az első részt, elkezdik forgatni a másodikat, hát 28-29-nél előbb nem. Nem, 28-29-nél nem. És ugye a merchandising és egyéb más miatt is érdemes nekik várni 1-2-3 évet, hogy picit megilletsengjen a Jackson őrület. Aztán majd 2 év múlva megint újra minden Jackson póló, Jackson
2: talk,
1: Jackson
2: pohár. Hát én nem tudom, én már most pohár. Is nekem mindenem van, bocsánat.
1: De azért, mert most megint divat lett.
2: De milyen durva, nem, hogy eltelik egy ember halála után mennyi 17 év, azt hiszem 17 nem éve tudom. Halt, meg 2009-ben. Jól számolok akkor? Igen. Júniusában, 2009 júniusában hunyt el.
1: Akkor jó számos.
2: Eltelik 17 év, és egy olyan sztár tud maradni, hogy további generációk megint szeretik.
1: Így van.
2: Ilyet én még nem láttam, mert persze
1: rajongás...
2: szerettük a Beatles-t, mert Beatles. Nem a mi generációnk voltak, hanem anyuék előtti generáció, és látod, eljutott hozzánk is, és szerettem gyerekként a Beatles-t. De Jacksont meg biztos, hogy a lányom után következők is, mindenki valahogy el tudja majd sajátítani.
1: Igen. Amúgy mai napig is vannak olyanok, akik fiatalok és szeretik a Beatles-t, de nem tudom. Tényleg a Jackson az egy sokkal globálabb szerelem az emberek részéről. És mondom, film szempontjából is, meg a rajongás, meg az egész, mondom, a merchandising és egyéb ilyenek, hogy neked is, hogy van ilyen tokod, van ilyen pólód. Azért, mert most került bemutatásra a film. Most 2 év múlva ez meg illecsenk, nyilván, mert addig jön sok minden más, sok víz lefolyik a Dunán.
2: Megijön a második
1: és utána megijön, megint meg tudják ezt rohamozni, megint tudnak ilyen poharakat csinálni, meg blablabla.
2: Ez okos dolog volt.
1: Hogyne.
2: Sőt, ha még okosabbak, még harmadik részt is csinálnak.
1: Annyi már nincs benne.
2: Oda, hogy nincs. Na annyi nézzük, van nincs, itt egy kvíz előttünk. Játszunk, van még rá időnk?
1: Én megkérdezlek téged, mert én bármennyire is szeretem a Pop királyt, azért én biztos, hogy nem tudnék
2: ezekre
1: válaszolni.
2: Lehet, hogy én is
1: bukdácsolok. De mindjárt megnézzük.
2: Kíváncsi vagyok, hogy
1: mikor született.
2: Mikor született?
1: 55 március 15, 58 augusztus 29, vagy 61 július 7.
2: 58.
1: Ja, nem tudjuk, hogy igaz-e.
2: No. Na.
1: Majd a végén. Melyik család együttes tagjaként lett híres a testvérei oldalán?
2: Hát ezt... Jackson 5.
1: Jó, igen. Ezt tudjuk már most, hogy jó a válasz. Hány éves volt Michael, amikor a zenekart leszerződtette a Motown lemezkiadó? 8, 10, 12.
2: 12. Pedig, de hazudtak, mert azt hazudták kifelé, hogy csak 8 éves, de 12 volt.
1: Emlékszem, a filmben is benne volt valóban.
2: Igen.
1: Mi volt Michael Jackson középső neve? John, Joseph, Joshua?
2: Ezt nem tudom. Joshua.
1: Legyen Joseph az apja miatt, nem?
2: Joshua?
1: Ja.
2: Uh-huh. Szerintem.
1: Jelölte, nem tudjuk.
2: Én se tudom.
1: Melyik Michael Jackson album számít a világ legtöbb eladást produkáló lemezének? A History, Bad vagy a Thriller?
2: A Thriller.
1: Mi volt a neve Michael Jackson híres birtokának? Könnyű.
2: Neverland.
1: Így van.
2: Na?
1: Átugrom a hirdetést. Hogy hívják a házi állatként tartott csimpánzt?
2: Bubbles.
1: Így van. Van egy olyan kép, azt még gyorsan mondjam el, eszem ennyi. Nem, jaj, még van, bocsánat, akkor csak gyorsan ide hagy szúrjam be, hogy van egy olyan kép, hogy tovább tudod küldeni az ismerőseidnek, hogy öleli a Jackson a majmát, és oda van írva, hogy eddig nem mondtam, de van közös képem Jacksonnal, és ott a majmot, hogy és én elküldtem a feleségemnek, hogy mondom, nézzek egy gyerekkori képen, mondom Jacksonnal.
2: De cuki!
1: Na, melyik évben mutatta meg először nyilvánosan a legismertebb táncmozdulatát, a moonwalkot? 81, 83 vagy 88?
2: 81.
1: Melyik hollywoodi sztár nem szerepelt Michael Jackson valamelyik videoklipjében? Denzel Washington, Eddie Murphy vagy Wesley Snipes?
2: Szerintem Wesley Snipes. Jújjúj!
1: Melyik híres gitáros szerepelt a

0: Melyik évben mutatta meg a Moonwalkot? 83 volt, 83, nem 81. Aha. És melyik hollywoodi sztár nem szerepelt? Denzel Washington nem szerepelt klipjében. Ezek voltak a rossz válaszaid a 10-ből. Okay. Ez a 4. 1, 2, 3, 4. Így van, és 6 válaszod volt jó.
1: Nem rossz, több úgy, mint a fele.
0: 60%-ot elérte szó szerint. Ha nagyon szigorúan osztályozunk, én megadom a 3-at. Na jó van, gyerekek, megyünk ebédelni, ti is tegyetek így, holnap pedig csütörtök, úgyhogy jövünk változatlanul, szép napot nektek.
1: Arrivederci!

0: is kacér, hát én se legyek facér, ad nekem hát minden éjszakád.
1: Vagány legény a szép szerint szőket, egy csöndes házban oltalmat talál. A villanegra, nem a perc, a zárda,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Büszkeséggel számolhattak be arról, hogy hosszú előkészítés után önkormányzat és az Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzata napokban felavatta a roma holokauszt emlékművet. Olá Norbert képzőművész kifejező megrázó alkotása a Csíkszereda parkban, az egykori téglagyár területén a romák 1944-es deportálásának egyik helyszínén már megtekinthető. Az önkormányzat képviselő testülete 2024 tavaszán határozott arról, hogy támogatja a nyilvános pályázat kiírását egy a roma holokauszt áldozatainak méltó emléket állító köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására kerületben. A megvalósításra, beleértve a tervezést, kivitelezést és felállítást, bruttó 10 millió forintot biztosítottak kerületük a nyertes pályázó rendelkezésére. Az emlékművet a méltó emlékeztetőre figyelemmel az egykori bécsi úti téglagyárak helyén kívánták felállítani, ahonnan 1944. november 10-én roma honfitársaink tömegeit deportálták marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba. A szembenézés önmagunkkal és közös múltunkkal része az emlékhely üzenetének. Kifejezve, hogy az éppen a túlélőket és gyermekeiket ma is sújtó hátrányok miatt, az érdekérvényesítésben szerényebb eszköztáruk miatt sokszor elfeledett és elhallgatott roma holokauszt emlékezetének őrzésével kapcsolatban még inkább hisznek a felelősségükben. Az alkotás. A történészeket, romológust, képzőművészeket is tömörítő zsűri Olá Norbert képzőművész pályamunkáját ítélte nyertes pályaműnek. Többek között a művészi kifejezés, a közösségformálás és megvalósíthatóság voltak döntő szempontok. Olá Norbert alkotásában a dominószerűen egymásra dőlő elemek, többek között az áldozatok, a túlélők és szeretteik, valamint a mai kor generációjának kapcsolatát is jelképezi. Hiszen mi a harmadik kerületben azt várjuk, hogy a holokauszt közös tragédia és mindannyiunk vesztesége, és mindannyian érintettek vagyunk. Az emlékmű záró eleme az egykori óbudai téglagyárakra utaló téglafal. A gyár udvara az iszonyat jelképe. Innen gyűjtötték össze az embertelen körülmények között fogvatartott magyarországi cigány embereket, gyermekeket, nőket, férfiakat, időseket, ahonnan aztán vagonokba zsúfolva indították őket lágerhalálgyárakba, holokauszt idején a koncentrációs táborokban és a helyi vérengzések során kivégzett európai roma emberek számát a történészek 500 000 főre becsülik. Becsülik, mivel a halálba küldött ártatlan áldozatok pontos számát nem ismerjük a mai napig. Közös felelősségünk az emlékezés. A Roma holokauszt emlékművének avatását megtisztelte jelenlétével Óbuda Békesmegyer cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke Szabó Zsolt Iván, Horváth Kristóf színész Bob és dr. Gulyás Klára egyetemi adjunktus a holokauszt emlékközpont kutatója is.
0: Voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Lezárják mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából így nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lesz. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnal 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégénként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt fogják majd lezárni.
0: Időjárás.
7: Erős meleg, kánikula, majd az esti óráktól pedig egy hideg front várható. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az esti órákban egy hidegfront hatására több felhő is megjelenik az égen, de csak kevés helyen alakul ki ezekből futózápor. Ugyanakkor a melegben egy jó hír, hogy a nap második felében majd megélénkül a szél, és ez enyhített valamit a hőérzetünkön, az esetlegesen kialakuló záporok környezetében pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kijelenthetjük, hogy a délután folyamán megérkező 32-33 fokos meleg miatt ennek az évnek az eddigi legmelegebb napjában vagyunk, amelyben a 32-33 fok egészen este 6-ig velünk lesz. Ezt követően este 7-kor csupán már csak 30 fok lesz, mi az nekünk, de ezután már egy barátságosabb hőmérséklet következik, hiszen az előrejelzések szerint este 8-kor 28, 10 órakor már csak 24, éjfélkor pedig 22 fok lesz. S holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Itt van ez a drága jó meleg, ennek is kell lennie, mint ahogyan egy csomó mindennek az életünkben, amelynek ellenállunk. Pedig lehet, hogy sokkal jobban éreznék magunkat a bőrünkben, ha kiengesztelődnénk a valósággal, és megengednénk, hogy ami van, az legyen. Ezzel kapcsolatban hoztam egy idézetet, magas gondolatot, de mielőtt erre sor kerülne, előtte nézzük az időjárást egy picit részletesebben, hogy hogyan is alakul ez a meleg az előttünk álló napokban. Erős meleg, kánikula, majd az esti óráktól pedig egy hideg front várható. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az esti órákban egy hideg front hatására több felhő is megjelenik az égen, de csak kevés helyen alakul ki ezekből futózápor. Ugyanakkor a melegben egy jó hír, hogy a nap második felében majd megélénkül a szél, és ez enyhíthet valamit a hőérzetünkön, az esetlegesen kialakuló záporok környezetében pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kijelenthetjük, hogy a délután folyamán megérkező 32-33 fokos meleg miatt ennek az évnek az eddigi legmelegebb napjában vagyunk, amelyben a 32-33 fok egészen este 6-ig velünk lesz. Ezt követően este 7-kor csupán már csak 30 fok lesz, mi az nekünk, de ezután már egy barátságosabb hőmérséklet következik, hiszen az előrejelzések szerint este 8-kor 28, 10 órakor már csak 24, éjfélkor pedig 22 fok lesz. S holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Nézzük egy kicsit a további kilátásokat, hogy hogyan is alakul az idő a hét második felében. Holnap csütörtökön is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék már nem várható. Sokfelé élénk, helyenként akár erős is lesz a szél. A napsütés ellenére a hidegfront hatására erősen mérséklődik a nappali felmelegedés, holnap délutánra már csak 24-25 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék azokból pénteken sem várható. Marad majd az élénk szél, sőt, erősebb széllökések is előfordulhatnak, és napközben a csütörtöktől egy picit melegebb, 28 fok körüli maximumig érkezik. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé egyre élénkebb lesz a szél, és a záporok, zivatarok környezetében pedig erős széllökések is előfordulhatnak. Annak ellenére, hogy ez egy felhősebb nap lesz, illetve nem hogy annak ellenére, hanem pont emiatt, hogy nem tud távozni a meleg levegő, szombaton egy picit párásabb, 30 fokos hőmérséklettel kell számolnunk. Ami vasárnapra majd egy fokkal esik vissza az eddigi előrejelzések szerint. Mai első gondolatunk így szól, ha mindent irányítani akarsz, akkor bezárod az ajtót a csodák előtt, mert a csodák természetüknél fogva váratlanok. Na nézzük, mit is akar mondani, ez az első hallásra egy kicsit negédes gondolat, ami egy ismeretlen szerzőtől származik, mert szerintem azért van bölcsesség a mélyén. Az ember nagyon egészségesen törekszik arra, hogy hatással legyen a körülötte zajló eseményekre, és ha lehet, az élete bizonyos területein át is vegye az irányítást, vagy legalább megközelítse azt. Ez idáig rendben van. Amikor viszont mind a tervezésnél és mind a kivitelezésnél túl merev vagyok, és nincs bennem figyelem, meg rugalmas alkalmazkodás a változó körülményekre, akkor az esetleges új lehetőségek mellett is elmegyek. Mert a túl merev tervezéssel és a túl görcsös kivitelezéssel beszűkítjük a lehetőségeinket, és kizárjuk azokat a pozitív fordulatokat is, amelyekre előzőleg nem is gondoltunk, nem is számítottunk rájuk. Engedjük meg hát az életnek, hogy meglepjen minket a miénknél valamivel tökéletesebb forgatókönyvvel. Bízzunk az életben, és ezt a biztatást magamnak is mondom, mert hogy az élet időtlen idők óta végzi a szolgálatát, tudja, mit csinál. Mi van?

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Mit megteszek én?
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Itt van ez a drága jó meleg, ennek is kell lennie, mint ahogyan egy csomó mindennek az életünkben, amelynek ellenállunk. Pedig lehet, hogy sokkal jobban éreznék magunkat a bőrünkben, ha kiengesztelődnénk a

valósággal, és megengednénk, hogy ami van, az legyen. Ezzel kapcsolatban hoztam egy idézetet, magas gondolatot, de mielőtt erre sor kerülne, előtte nézzük az időjárást egy picit részletesebben, hogy hogyan is alakul ez a meleg az előttünk álló napokban. Erős meleg, kánikula, majd az esti óráktól pedig egy hideg front várható. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az esti órákban egy hidegfront hatására több felhő is megjelenik az égen, de csak kevés helyen alakul ki ezekből futó zápor. Ugyanakkor a melegben egy jó hír, hogy a nap második felében majd megélénkül a szél, és ez enyhített valamit a hőérzetünkön, az esetlegesen kialakuló záporok környezetében pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kijelenthetjük, hogy a délután folyamán megérkező 32-33 fokos meleg miatt ennek az évnek az eddigi legmelegebb napjában vagyunk, amelyben a 32-33 fok egészen este 6-ig velünk lesz. Ezt követően este 7-kor csupán már csak 30 fok lesz, mi az nekünk, de ezután már egy barátságosabb hőmérséklet következik, hiszen az előrejelzések szerint este 8-kor 28, 10 órakor már csak 24, éjfélkor pedig 22 fok lesz. S holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Nézzük egy kicsit a további kilátásokat, hogy hogyan is alakul az idő a hét második felében. Holnap csütörtökön is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék már nem várható. Sokfelé élénk, helyenként akár erős is lesz a szél. A napsütés ellenére a hidegfront hatására erősen mérséklődik a nappali felmelegedés, holnap délutánra már csak 24-25 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék azokból pénteken sem várható. Marad majd az élénk szél, sőt, erősebb széllökések is előfordulhatnak, és napközben a csütörtöktől egy picit melegebb, 28 fok körüli maximumig érkezik. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé egyre élénkebb lesz a szél, és a záporok, zivatarok környezetében pedig erős széllökések is előfordulhatnak. Annak ellenére, hogy ez egy felhősebb nap lesz, illetve nem hogy annak ellenére, hanem pont emiatt, hogy nem tud távozni a meleg levegő, szombaton egy picit párásabb, 30 fokos hőmérséklettel kell számolnunk. Ami vasárnapra majd egy fokkal esik vissza az eddigi előrejelzések szerint. Mai első gondolatunk így szól, ha mindent irányítani akarsz, akkor bezárod az ajtót a csodák előtt, mert a csodák természetüknél fogva váratlanok. Na nézzük, mit is akar mondani, ez az első hallásra egy kicsit negédes gondolat, ami egy ismeretlen szerzőtől származik, mert szerintem azért van bölcsesség a mélyén. Az ember nagyon egészségesen törekszik arra, hogy hatással legyen a körülötte zajló eseményekre, és ha lehet, az élete bizonyos területein át is vegye az irányítást, vagy legalább megközelítse azt. Ez idáig rendben van. Amikor viszont mind a tervezésnél és mind a kivitelezésnél túl merev vagyok, és nincs bennem figyelem, meg rugalmas alkalmazkodás a változó körülményekre, akkor az esetleges új lehetőségek mellett is elmegyek. Mert a túl merev tervezéssel és a túl görcsös kivitelezéssel beszűkítjük a lehetőségeinket, és kizárjuk azokat a pozitív fordulatokat is, amelyekre előzőleg nem is gondoltunk, nem is számítottunk rájuk. Engedjük meg hát az életnek, hogy meglepjen minket a miénknél valamivel tökéletesebb forgatókönyvvel. Bízzunk az életben, és ezt a biztatást magamnak is mondom, mert hogy az élet időtlen idők óta végzi a szolgálatát, tudja, mit csinál.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából így nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lesz. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, a Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégénként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt fogják majd lezárni.
0: Időjárás.
2: Erős meleg, kánikula, majd az esti óráktól pedig egy hideg front várható. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az esti órákban egy hidegfront hatására több felhő is megjelenik az égen, de csak kevés helyen alakul ki ezekből futó zápor. Ugyanakkor a melegben egy jó hír, hogy a nap második felében majd megélénkül a szél, és ez enyhíthet valamit a hőérzetünkön, az esetlegesen kialakuló záporok környezetében pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak. kijelenthetjük, hogy a délután folyamán megérkező 32-33 fokos meleg miatt ennek az évnek az eddigi legmelegebb napjában vagyunk, amelyben a 32-33 fok egészen este 6-ig velünk lesz. Ezt követően este 7-kor csupán már csak 30 fok lesz, mi az nekünk, de ezután már egy barátságosabb hőmérséklet következik, hiszen az előrejelzések szerint este 8-kor 28, 10 órakor már csak 24, éjfélkor pedig 22 fok lesz. S holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dick.

0: Sunenvo Jassa.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Legyen szép délutánunk a meleg ellenére, vagy akár azzal együtt is, mindenkinek szép napot, akár vízparton, vagy a szerencsésebbeknek egy íróasztalnál. Alakuljon szépen ez a május 27-e is, mely napon a Hellákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy érdemes abba hagynunk az ellenállást a valóságnak, és beengedni azt, ami éppen valóban van és történik velünk, előtte nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, hogy akkor hogyan is alakul a kifutása az előttünk álló napoknak egészen a hétvégéig. Erős meleg, kánikula, majd az esti óráktól pedig egy hidegfront várható. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az esti órákban egy hidegfront hatására több felhő is megjelenik az égen, de csak kevés helyen alakul ki ezekből futózápor. Ugyanakkor a melegben egy jó hír, hogy a nap második felében majd megélénkül a szél, és ez enyhíthet valamit a hőérzetünkön, az esetlegesen kialakuló záporok környezetében pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kijelenthetjük, hogy a délután folyamán megérkező 32-33 fokos meleg miatt ennek az évnek az eddigi legmelegebb napjában vagyunk, amelyben a 32-33 fok egészen este 6-ig velünk lesz. Ezt követően este 7-kor csupán már csak 30 fok lesz, mi az nekünk, de ezután már egy barátságosabb hőmérséklet következik, hiszen az előrejelzések szerint este 8-kor 28, 10 órakor már csak 24, éjfélkor pedig 22 fok lesz. S holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Nézzük egy kicsit a további kilátásokat, hogy hogyan is alakul az idő a hét második felében. Holnap csütörtökön is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék már nem várható. Sokfelé élénk, helyenként akár erős is lesz a szél. A napsütés ellenére a hidegfront hatására erősen mérséklődik a nappali felmelegedés, holnap délutánra már csak 24-25 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék azokból pénteken sem várható. Marad majd az élénk szél, sőt, erősebb széllökések is előfordulhatnak, és napközben a csütörtöktől egy picit melegebb, 28 fok körüli maximumig érkezik. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé egyre élénkebb lesz a szél, és a záporok, zivatarok környezetében pedig erős széllökések is előfordulhatnak. Annak ellenére, hogy ez egy felhősebb nap lesz, illetve nem hogy annak ellenére, hanem pont emiatt, hogy nem tud távozni a meleg levegő, szombaton egy picit párásabb, 30 fokos hőmérséklettel kell számolnunk, ami vasárnapra majd egy fokkal esik vissza az eddigi előrejelzések szerint. No hát, ott tartottunk, hogy elkalandoztam az előző megszólalásom alkalmával a mondatunktól, amit Barry Stevens, amerikai terapeuta és írónő mondott, tőle származik és így szól: a folyót nem lehet siettetni, mert az magától folyik. Önmagunkhoz, önmagunk valódi valóságához kapcsolódni egyfajta sajátos figyelmet, és főként egy másfajta tempót feltételez. És ugyanakkor meg mi másnak a ritmusát érdemes felvennünk újra, mint az életét. Úgy, azon az egyedi módon, ahogy az bennünk szól. Na, valahogy így lyukad ki az ember a magától folyó folyó gondolatától, az emberi kapcsolatok emberi sebességre való lassulásán keresztül egy újabb dalig itt a Rádió Digben.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, az erős meleg ellenére, vagy akár azzal együtt, lehet egy igazán erősen jó napunk. Legyen így, én Baranyi Tamás vagyok. Május 27-e van, és egy ritka női név, mégpedig a Hella, amely nevet viselő hölgyeket ma köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Nevük egyébként fényeset, sugárzót, egészségeset, boldogat és megszenteltet jelent. Isten éltes őket sokáig, mint ahogyan a születésnaposok.

magamnak is minden jót kívánok. Mielőtt jönne egy gondolat vagy idézet, előtte következik a budapesti útinform. Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégénként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt fogják majd lezárni. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért megváltozott ott a forgalmi rend, így irányunként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Érdemes arra is figyelni, hogy itt buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út és a Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galván utcáig és a Tombovári útig. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából így nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra a Baross utcába lehet behajtani. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. Szintén lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között. Valamint a Mérleg utcát is lezárták a Hill tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell majd áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Útszűkületre kell felkészülnötök. Felkészültetek? Vigyázz, kész rajt, akkor mondom, a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, mert vízvezetéket építenek. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell felkészülnötök, tehát vegyetek be szíverősítő gyógyszert, hiszen ez a szakaszos és időszakos sávlezárás minden hétköznap napközben vár rátok, egyébként azért, mert ott kertészek dolgoznak. A 14. kerületben a Magyaródi úton a Fischer István utcánál lezárták a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítanotok, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, ezért az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. És a 8. kerületből jön még egy hír, mégpedig a Bérkocsis utcát érintve, ahol az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítanotok, mert javítják a csatornát. Az az igazság, hogy egyre jobban tetszik nekem ez a gondolat Barrymore Stevenstől, amit most már így 3. alkalommal boncolgatunk tovább, hogy a folyót nem lehet siettetni, tudnilik az magától folyik. Szóval ezen a gondolaton még egy picit elidőznék. Ugyanis az jut eszembe a magától folyó folyóról, hogy nem erőlködik. Maguktól haladnak a dolgok. Nem annyira erőfeszítés nélkül, mint inkább erőlködés mentesen. Más lehet erőfeszítést tenni valamiért, és mást jelent erőlködni. Utóbbi szerintem elég kontraproduktív, épp az elérni kíván dolgot távolítja tőlünk. Az erőlködés mindig izzadságszagú, de általában eredménytelen próbálkozás. Erőlködésmentesen, pontos mozdulatokkal erőt vinni valamibe, sokkal teremtőbb és kreatívabb dolog. Hoppá!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlos a szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségek pozitív szerepe és sikerei a mai társadalomban. A roma közösségek évszázadok óta Európa kulturális és társadalmi életének meghatározó részei. Magyarországon jelentős hagyományokkal, gazdag kulturális örökséggel és erős közösségi értékekkel rendelkeznek. Az elmúlt években egyre több pozitív hír, sikeres kezdeményezés és inspiráló történet mutatja meg, hogy a roma emberek számos területen kiemelkedő eredményeket érnek el, legyen szó oktatásról, művészetről, sportról vagy éppen közösségépítésről. Ezek a sikerek nem csak a roma közösségek számára fontosak, hanem az egész társadalom fejlődéséhez hozzájárulnak. Az egyik legfontosabb pozitív változás az oktatás területén figyelhető meg. Egyre több roma fiatal jut el középiskolába és a felsőoktatási intézményekbe, ami korábban sokkal ritkább volt. Számos ösztöndíjprogram, civil szervezet és mentorhálózat segíti a tehetséges roma diákokat abban, hogy kibontakoztathassák a képességeiket. Sok fiatal példát mutat kitartásból és szorgalomból, hiszen nehéz körülmények közül indulva is képesek diplomát szerezni, majd visszatérni közösségükbe és segíteni másoknak. Ezek a történetek bizonyítják, hogy a tanulás és az összefogás valódi lehetőséget teremthet a társadalmi felemelkedésre. A roma kultúra szintén egyre nagyobb elismerést kap. A roma zene, a tánc és a képzőművészet különleges értékeket képvisel Magyarország és Európa kulturális életében. Számos roma művész, zenész és előadó ér el nemzetközi sikereket, miközben hagyományaikat is továbbadják a fiatalabb generációnak. A roma kultúra gazdagsága hozzájárul a társadalmi sokszínűséghez, és segít közelebb hozni egymáshoz különböző embereket és közösségeket. Pozitív példák a sportvilágában is láthatók. Több roma származású sportoló ért el kiemelkedő eredményeket Magyarországon, de külföldön egyaránt. Sikereik azt mutatják, hogy a tehetség, a kitartás és a kemény munka képes áttörni az előítéletek falait. Ezek a sportolók nem csak versenyeket nyernek, hanem példaképpé is válnak sok fiatal számára, akik motivációt merítenek a történeteikből. A közösségi összefogás és a civil kezdeményezések szintén fontos szerepet játszanak a roma közösségek fejlődésében, ugyanis egyre több olyan program indul, amely a gyermekek oktatását, a családok támogatását és a munkahelyteremtvést, vagy éppen a kulturális párbeszédet segíti elő. Sok településen roma és nem roma emberek együtt dolgoznak közös célokért, ami erősíti az együttműködést és csökkenti az előítéleteket. Az ilyen kezdeményezések bizonyítják,
0: ezek
6: hogy a kölcsönös
0: tisztelet az FM 100.3 Rádió diploma hírei.
6: Változásokat elérni.
0: Közlekedési hírek.
7: Bezárják mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából így nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú Zsák utca lesz. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégénként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt fogják majd lezárni.
0: Időjárás.
7: Erős meleg, kánikula, majd az esti óráktól pedig egy hideg front várható. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az esti órákban egy hidegfront hatására több felhő is megjelenik az égen, de csak kevés helyen alakul ki ezekből futózápor. Ugyanakkor a melegben egy jó hír, hogy a nap második felében majd megélénkül a szél, és ez enyhített valamit a hőérzetünkön, az esetlegesen kialakuló záporok környezetében pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kijelenthetjük, hogy a délután folyamán megérkező 32-33 fokos meleg miatt ennek az évnek az eddigi legmelegebb napjában vagyunk, amelyben a 32-33 fok egészen este 6-ig velünk lesz. Ezt követően este 7-kor csupán már csak 30 fok lesz, mi az nekünk, de ezután már egy barátságosabb hőmérséklet következik, hiszen az előrejelzések szerint este 8-kor 28, 10 órakor már csak 24, éjfélkor pedig 22 fok lesz. S holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: neked. Rádió Dík.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Itt van ez a drága jó meleg, ennek is kell lennie, mint ahogyan egy csomó mindennek az életünkben, amelynek ellenállunk. Pedig lehet, hogy sokkal jobban éreznék magunkat a bőrünkben, ha kiengesztelődnénk a valósággal, és megengednénk, hogy ami van, az legyen. Ezzel kapcsolatban hoztam egy idézetet, magas gondolatot, de mielőtt erre sor kerülne, előtte nézzük az időjárást egy picit részletesebben, hogy hogyan is alakul ez a meleg az előttünk álló napokban. Erős meleg, kánikula, majd az esti óráktól pedig egy hideg front várható. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az esti órákban egy hideg front hatására több felhő is megjelenik az égen, de csak kevés helyen alakul ki ezekből futózápor. Ugyanakkor a melegben egy jó hír, hogy a nap második felében majd megélénkül a szél, és ez enyhíthet valamit a hőérzetünkön, az esetlegesen kialakuló záporok környezetében pedig akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kijelenthetjük, hogy a délután folyamán megérkező 32-33 fokos meleg miatt ennek az évnek az eddigi legmelegebb napjában vagyunk, amelyben a 32-33 fok egészen este 6-ig velünk lesz. Ezt követően este 7-kor csupán már csak 30 fok lesz, mi az nekünk, de ezután már egy barátságosabb hőmérséklet következik, hiszen az előrejelzések szerint este 8-kor 28, 10 órakor már csak 24, éjfélkor pedig 22 fok lesz. S holnap hajnalra 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Nézzük egy kicsit a további kilátásokat, hogy hogyan is alakul az idő a hét második felében. Holnap csütörtökön is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék már nem várható. Sokfelé élénk, helyenként akár erős is lesz a szél. A napsütés ellenére a hidegfront hatására erősen mérséklődik a nappali felmelegedés, holnap délutánra már csak 24-25 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék azokból pénteken sem várható. Marad majd az élénk szél, sőt, erősebb széllökések is előfordulhatnak, és napközben a csütörtöktől egy picit melegebb, 28 fok körüli maximumig érkezik. Szombaton már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, és délután, valamint este helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé egyre élénkebb lesz a szél, és a záporok, zivatarok környezetében pedig erős széllökések is előfordulhatnak. Annak ellenére, hogy ez egy felhősebb nap lesz, illetve nem hogy annak ellenére, hanem pont emiatt, hogy nem tud távozni a meleg levegő, szombaton egy picit párásabb, 30 fokos hőmérséklettel kell számolnunk. Ami vasárnapra majd egy fokkal esik vissza az eddigi előrejelzések szerint. Következik most egy gondolat André Gide-tól, egy múlt századi Nobel-díjas francia írótól, akkor lehet, hogy a nevét nem is így kell ejteni, hanem, hogy mondhatja ezt egy francia valahogy így, André Gide. Na hát gondolata Andrének így hangzik, csak akkor fedezhetünk fel óceánokat, ha van bátorságunk szem elől téveszteni a partot. De jó kis gondolat, mert hogy a part biztonsága, ami merev kontrollunkat jelképezi, hogy folyamatosan mindig mindent ellenőrizni és irányítani akarunk. Ez ugyan megvéd a bizonytalanságtól, de egyben korlátoz is minket. A valódi színes és szabad élmények ott kezdődnek, ahol elengedjük a megszokott kapaszkodókat. Mindenkinek sok sikert kívánok hozzá, mint ahogyan a következő dal alatt pedig kellemes időtöltést.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Mindenkinek egy klassz délután kívánok, jön a 32-33 fokos meleg, de ne féljetek, mert itt vagyok. Még mindig Baranyi Tamásként elárulva, hogy ma, május 27-én a Hellák ünneplik névnapjukat. A Hella egy elég ritka női név, viszont én nemrég, körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt megismertem egy Hella nevű hölgyet, aki egyébként gyönyörű, s neve a Helga és a Helena nevek összevonásából alakult ki, jelentése így fényes, sugárzó, egészséges, boldog, megszentelt. Kívánom minden Hellának, és nem csak a Helláknak, hanem a minket hallgatóknak, hogy legyenek fényesek, sugárzók, egészségesek, boldogok, és a név alapján megszenteltek is. Mielőtt jönne egy magvas gondolat, előtte nézzünk rá a budapesti utakra. Lezárják mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából így nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lesz. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irány utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégénként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt fogják majd lezárni. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért megváltozott ott a forgalmi rend, így irányunként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv is a járda továbbra sem járható. Érdemes arra is figyelni, hogy itt buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út és a Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galván utcáig és a Dombóvári útig. Lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából így nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra a Baross utcába lehet behajtani. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. Mai utolsó gondolatunk nem mástól, mint John Lennontól származik, a világhírű brit zenésztől, aki a Beatles együttes alapító tagja volt. John Csorokán ezt mondta: az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak. Érdekes, mert én ismertem ezt a gondolatot, nem tudtam egyébként, hogy John Lennontól származik, és valahogy eddig nekem mindig negatív tartalma volt. Azt gondoltam, hogy ez a gondolat, az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak, azt a

akarja mondani, hogy az élet egy szívás. De itt most pozitív tartalmat kapott számomra, mert talán arról szól, hogy mi akarunk valamit az élettől, de az mást hoz elő számunkra. És ez nem feltétlenül akkora tragédia. Sőt, lehet, hogy a saját életünkben való időnkénti kényelmetlen fészkelődés abból adódik, hogy gyakran annyira elmerülünk a jövő ideális formájának a megtervezésében, hogy észre sem vesszük a jelenben felbukkanó boldogságot. Az élet nem a naptárunkhoz igazodik ugyanis, hanem egy pillanat megélésében bontakozik ki, éppen akár ma és most. Ha engedjük és elfogadjuk, ami az életünkben éppen most megadatik számunkra, ami éppen most valóban van, és megengedem, hogy ha már éppen itt van, akkor szabadjon lennie. Mennyi energiát von el tőlünk feleslegesen, amikor valami egészen más van, mint amit vártunk, és mi ettől feszülünk. Inkább próbáljunk meg egy más szemüvegen keresztül nézni arra, ami per pillanat a miénk. Ne ficánkolj, ne variálj, mert minél jobban ellenkezel meg, hisztizel meg, csapkodsz magad körül, annál inkább csak megsebesíted magad. Hiszen bizony vannak jócskán olyan pillanatai az életünknek, amikor ez a megengedés az egyedüli dolog, amit valóban tehetünk magunkért. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek. Üdvözlettel, Baranyi Tamás!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKAS kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Szív utca a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, és hát a Szív utca a Lövöldetér és a Német László utca között kétirányú zsákutca lett, szóval aki teheti, az inkább kerülje el Nagy Ívbe ezt a Szív utcát. A Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Széher út a Szervantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utca is le van zárva a Hild tér és a Nádor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában a Szigony utcánál, illetve le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Hunyadi János úton kifelé az Építész utcánál, valamint a Rejter Ferenc utcában szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell készülni, és hát a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a félútpálya. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás nehezít a haladást, és a Nagymező utcában a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az útszakasz az Andrássy út felé, a Kossuth Lajos tér felé pedig sajna bajna nem jár a 70-es és 78-as trolibusz. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell majd készülni, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig mondom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon a nap második felében egy hidegfront hatására észak-nyugat felől több felhő jelenhet meg az égen, viszont csak kevés csapadék várható. Napközben sokfelé megélénkül a sajnos nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a záporok környezetében igazán erős és kifejezetten viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére a mai délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval hidegfront jobbra vagy balra, a meleggel úgyse bírnak.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

Az én javaslatom a következő számotokra. Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Mindössze csak annyit kell megmondani, hogy köszöntök, bemutatkoztok, elmondjátok, hogy kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, és már teljesül is a kívánság, úgyhogy pontosan ezért én nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: szia Csabika, szép napot kívánok először is. Szeretnék üzenni a hercegemnek, Martonvására, Didókának, hogy ő az életem értelme, és imádom, felesége Betty, és ha nem gond, küldenék egy zenét. Roland, Érezlek mindenhogy című dalát. Előre is köszönöm szépen, hogyha beolvasod. Puszi. Hát írta, hogy ha nem gond, küldenék egy zenét. Hát miért lenne gond? Ne viccelj már, hát ezért vagyunk itt, Betty kém, úgyhogy akkor bemondanám tisztességesen. Betty élete szerelmének, a drága hercegének, a Didókának azt szeretné üzenni, hogy ő az élete értelme, és tiszta szívéből imádja. Pontosan ezért kérte tőlem azt, hogy indítsam el Rolandtól az Érezlek mindenhogy című slágerét, úgyhogy hadd szóljon!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Szív utca a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, és hát a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett, szóval aki teheti, az inkább kerülje el Nagyívbe ezt a Szív utcát. A Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Széher út a Szervantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utca is le van zárva a Hild tér és a Nádor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában, a Szigony utcánál, illetve le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Hunyadi János úton kifelé az Építész utcánál, valamint a Reiter Ferenc utcában szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell készülni, és hát a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a félútpálya. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás nehezít a haladást, és a Nagymező utcában a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az útszakasz az Andrássy út felé, a Kossuth Lajos tér felé pedig sajna bajna nem jár a 70-es és 78-as trolibusz. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell majd készülni, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig mondom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon a nap második felében egy hidegfront hatására észak-nyugat felől több felhő jelenhet meg az égen, viszont csak kevés csapadék várható. Napközben sokfelé megélénkül a sajnos nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a záporok környezetében igazán erős és kifejezetten viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére a mai délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval hidegfront jobbra vagy balra, a meleggel úgyse bírnak.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Egy évvel ezelőtt született meg a Bethesda gyermekkórház csártya, ami a gyerekek képernyő használatával kapcsolatos irányelveket fogalmaz meg. Az évforduló kapcsán a Bethesda közösségi oldalán osztotta meg ismét a szülők és a gyermekekkel foglalkozók számára megfogalmazott irányelveit. Ennek megalkotásában 40 országos szervezet vett részt a kórház mellett. A Bethesda képernyő időt csökkentő programja az elmúlt évben rengeteg családnak nyújtott segítséget, a tudatosabb képernyő használatban azonban arra is figyelmeztettek, hogy a mentális egészséget célzó módszereket nem árt újra és újra ismételni, ugyanis a probléma továbbra is, tehát sok mindenkit érint. A Bethesda csártya 10 pontjában ezek állnak. 10 éves kor alatt az alsó tagozat végéig semmiképpen ne legyen képernyőidő, 14 éves kor alatt, vagyis a felső tagozat végéig lehetőleg ne legyen a gyermeknek saját okos eszköze, hát igazából ez nekem már kiverte a biztosítékot, tehát akkor hogy érjem el a gyerekemet? Csak nem mehet be egy nyomógombos Nokiával az iskolába, hiszen akkor ugye ő lesz a legnagyobb nyomi sajnos a mai gyerekek között, tehát hogyha már valakinek csak iPhone 15-je van, az már gáz. Sajnos a gyerekeknél is ugye ez nagy probléma, hát még a felnőtteknél. 3 éves vagy fiatalabb gyermekeknek egyáltalán ne legyen képernyőidejük, kivéve a távol lévő családtagokkal való kapcsolattartás céljából. 14 éves kor alatt ne legyen regisztrálva a gyerek közösségi oldalakra, illetve a gyerekek kikapcsolódását szolgáló napi átlagos képernyő idő ne haladja meg óvodáskorban a 30 percet, alsó tagozatos korban a 60 percet, felső tagozatos korban pedig a 90 percet. Hát ez gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen, mert tegyük fel, hogy mondjuk a gyerekek mentális egészségének védelmében ne legyen telefonja a gyereknek, és akkor mit fog csinálni? csinálni a gyerek? Hát akkor, amikor ül a család a nappaliba, akkor a gyerek nem a saját telefonján tiktokozik, hanem a kanapén mellette ülő szülőnek a telefonján nézi, ahogy a szülő egész nap tiktokozik, tehát ugyanúgy megvan a képernyőidő szerintem. Illetve igazából, hogyha mondjuk visszagondolunk az 1800-as évekre, amikor ugye mindenki lóval meg lovaskocsival közlekedett, ez most olyan dolog, mint hogyha a gyerekeket eltiltjuk a telefonoktól, de mire már lesznek felnőttek addigra, meg nem fognak tudni majd úgy telefonozni, meg nem értenek úgy hozzá, mert kimaradt az életükből. Ez olyan, mintha az 1800-as években mondjuk a kisgyerekeknek nem mutatjuk meg, hogy hogy kell kikötni egy lovat, hogy kell a lovaskocsin kicserélni a kereket, hogy kell a egyéb ilyen nyergeket, meg ilyen dolgokat rárakni, hogy kell megetetni, megitatni, tisztítani a lovakat, mint hogyha ezeket nem mutatnánk meg a 1800-as években a gyerekeknek, hogy nehogy a mentális egészségüknek rossz legyen, és így felnőtt korukba ez kimaradt nekik az életükből, és akkor kell majd bepótolni. Tehát én nem bírom elképzelni, milyen gyerek lehet az, aki 14 éves korában fog először kb. Okostelefont a kezébe. Hát szerintem a mai időszakban az már nem egészséges. Az én időmben ez volt. De előtte meg nem volt alapvető eszköz az okostelefon. Mondjuk 2007-ben nem volt még okostelefon, de 2012-ben meg már mindenkinek csak okostelefonja volt. Ez olyan, mintha most nem lenne valakinek autója, mert nem tudom mi lenne. Hát az egy alapvető dolog az okostelefon is. Szerintem már gyerekkorban szépen tudatosan be kéne építeni az életükbe a gyerekeknek, mire a mai gyerekek felnőnek 2030-40-50-re, már nem is okostelefonok lesznek, hanem ilyen hologramok, meg ki tudja, hogy mik.

0: szakszi, gyere! Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: nem mondó vagyok, hogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül. Pontosan ezért mondom nektek azt, hogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, mondjátok meg nekem nyugodtan, hogy mit kértek, hiszen én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a kívánságok teljesüljenek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Vikustól, így szól. Szia, Vikus vagyok, szeretnék kérni egy dalt Sanyikának. Üzenném neki, hogy minden jó, nem sokára együtt leszünk. Nagyon szeretlek téged, Horváth Familit kérnék. Hát akkor Vikus élete szerelmének, a Sanyikának nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis Horváth Family. Hallja, mit mondok magának. Hadd szóljon sok szeretettel, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra. Most pedig akkor átadom a szót a Horváth Familynek.
1: Figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, nagyon jó, figyelj.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
1: Vagy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlos a szám.
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: Le van zárva a Szív utca a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, és hát a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett, szóval aki teheti, az inkább kerülje el Nagyívbe ezt a Szív utcát. A Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Széher út a Szervantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utca is le van zárva a Hild tér és a Nádor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában, a Szigony utcánál, illetve le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Hunyadi János úton kifelé az Építész utcánál, valamint a Reiter Ferenc utcában szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell készülni, és hát a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a félútpálya. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás nehezíti a haladást, és a Nagymező utcában a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az útszakasz az Andrássy út felé, a Kossuth Lajos tér felé pedig sajna bajna nem jár a 70-es és 78-as trolibusz. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell majd készülni, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig mondom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai szerdánkon a nap második felében egy hidegfront hatására észak-észak-nyugat felől több felhő jelenhet meg az égen, viszont csak kevés csapadék várható. Napközben sokfelé megélénkül a sajnos nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a záporok környezetében igazán erős és kifejezetten viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére a mai délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval hidegfront jobbra vagy balra, a meleggel úgyse bírnak.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Az elkövetkezendő percekben Editől fogjuk meghallgatni a legújabb dalát, Falling a címe. Az igazság az, hogy még jelenleg nem jelent meg a zene, délután 6-kor lesz hivatalosan elérhető, úgyhogy ez eléggé exkluzív, és hát szó szerint ilyen premier előtti hallgatás lesz most, úgyhogy ez egy kifejezetten különleges alkalom. Annyit azért ki szeretnék hangsúlyozni, hogy a T-Boss testvérem által én azért kaptam betekintést a videóklipre is, és hát az igazság az, hogy hogy sok előadó példát vehetne erről a videóklipről. Ez nem az a tipikusan, hát hogy is mondjam nektek, a legnagyobb diszkóba, a legnagyobb kocsikkal, a legnagyobb aranyokkal, a legnagyobb koktélokkal, a legnagyobb party klip, igazi Amerika, Edinek a legújabb videóklipje, illetve hát a dal is, már a címéből is azért ki lehet következtetni, hogy hát ilyen Ariana Grande stíl én nekem a legelső benyomásom, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, illetve hogyha megtetszik a dal, vagy kíváncsiak vagytok a videóklipre, mindenféleképpen csekkoljátok majd le, délután 6 órától lesz elérhető majd, most pedig akkor hallgassuk is meg, én már nagyon kíváncsian várom, hogy mi a ti véleményetek a zenéről.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat. Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig én csak és kizárólag a tiétek vagyok és értetek vagyok, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy akár nagyon sok utálattal is. Nekem tök mindegy, én csak a kívánságokat teljesítem, pontosan ezért nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék kérni egy zenét a Haga családnak, Isten éltesse őket erőben, egészségben, mindig csak a jóban, valami jó pörgős számot kérek. Hát, hogyha a számnak jónak kell legyen, illetve pörgősnek, akkor mindenféleképpen most Mamukó Berci és Jázmin közös szerzeményét, a Shaba Dibit tudom ajánlani, úgyhogy hadd szóljon sok szeretettel ez a dal.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Hódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Szív utca a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, és hát a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett, szóval aki teheti, az inkább kerülje el Nagy Ívbe ezt a Szív utcát. A Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Széher út a Szervantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utca is le van zárva a Hild tér és a Nádor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában a Szigony utcánál, illetve le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Hunyadi János úton kifelé az Építész utcánál, valamint a Reiter Ferenc utcában szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell készülni, és hát a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a félútpálya. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás nehezít a haladást, és a Nagymező utcában a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az útszakasz az Andrássy út felé, a Kossuth Lajos tér felé pedig sajna bajna nem jár a 70-es és 78-as trolibusz. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell majd készülni, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig mondom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon a nap második felében egy hidegfront hatására észak-nyugat felől több felhő jelenhet meg az égen, viszont csak kevés csapadék várható. Napközben sokfelé megélénkül a sajnos nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a záporok környezetében igazán erős és kifejezetten viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére a mai délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval hidegfront jobbra vagy balra, a meleggel úgyse bírnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egyre többen és gyakrabban vásárolunk online. A kényelmes módszernek azonban jócskán vannak hátulütői is. A GVH most egy csalás formára hívta fel a figyelmet. Hála Istennek a pénzcentrum megírta, hogy sokan az online értékelések alapján igyekeznek megbizonyosodni arról, hogy megfelelő helyről rendelnek-e. Azonban egyes webshopok megtévesztő módon hamis értékeléssel igyekeznek hitelesebbnek tűnni. A fogyasztói, vásárlói vélemények és az értékelések optimális esetben olyan visszajelzések, amik által a későbbi vásárlók is tájékozódhatnak még a rendelés előtt, hogy vajon valóban azt kapják-e a pénzükért, amit rendelni szeretnének. A gazdasági versenyhivatal közleményében figyelmeztetett egy újfajta átverésre, mely sajnos ezzel a témával kapcsolatos. Többféleképpen értékelhetjük a webáruházakat online formában, például írásos véleményekkel vagy pontozva a skálán 1-től 10-ig, sőt grafikus formában hangulatjelek és akár csillagok által is, tehát mindenféle formával, hogy minél modernebb, trendibb és fancybb legyen. A hamis véleményekre azonban nem árt figyelni a hivatal szerint, ugyanis nem csak fontos információkkal szolgálhatnak az online vásárlások során, hanem a megtévesztés eszközévé is válhat az értékelés. Előfordulhat, hogy a véleményt nem valódi vásárló, hanem például maga az eladó vagy olyan személy írta, akinek nincs tényleges tapasztalata az értékelt termék megvásárlásával. Tehát én simán csinálhatnék egy webshopot, csinálnék egy Lakatos Jancsika nevű profilt, és odaírnám, hogy halljak meg, ez nagyon komoly ez a webshop. Ugyanakkor egyre gyakrabban találkozhatunk a mesterséges intelligencia által generált véleményekkel is. Hát igen, ez tipikus ilyen NPC, droid jellegű vélemények, érződik rajtuk, hogy ezt tényleg nem ember írta, mert túl, hát ahogy is fogalmazzam, túl intelligens az írás. Előfordul olyan is, hogy a negatív fogyasztói véleményeket elrejtik, vagy eltávolítják az oldalról. Hát azért ez sem egy szép dolog szerintem. Mindazonáltal lehet olyan is, hogy a vélemény írója anyagi juttatásban vagy előnyben részesült annak megfogalmazásáért, vagy ingyen, vagy kedvezményesen kapta meg a terméket a visszajelzésért cserébe, de ezt nem tüntette fel. Arra is figyelmeztettek még, hogy a jóváhagyott vagy ellenőrzött címkével ellátott vélemények sem feltétlenül validak, hiszen hát azért a közösségi médiában is van mondjuk egy Kovács Alejandro nevű felhasználó, és akkor fizet mondjuk havonta, nem tudom, 400 forint, vagy nem tudom mennyi, és akkor kap egy kék pipát oda a neve mellé, és akkor így komolyabbnak tűnik az oldala, de hát ezek teljes mértékben nem mérvadóak. Maximum 2016-ban volt az még nagy szám, manapság már sajnos nem.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Még mindig várom a zenei kívánságokat, SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig számíthattok rám, természetesen akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Tehát én mondjuk teljes mértékben megértem, hogy a pünköst hétfő miatt mondjuk a helyi szupermarket bezár, mert nem tudom, hogy mi fog történni, aznap lehet nem akarnak pénzt keresni, én rám akkor is számíthattok, karácsonykor is itt voltam, az is most éppen úgy jött ki, hogy hétköznap, tehát én mindig itt vagyok 3-tól 6-ig, viszont ezért cserébe csak annyi kívánságot tudok teljesíteni, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, tehát ténylegesen mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, hiszen én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, és hát azért, hogyha a napi 3 órából levonjuk a zenéket, a sweepereket, az átjátszókat, reklám, hír, stb., akkor már mindjárt kiderül, hogy nem is olyan sok idő az a 3 óra, ahhoz a több száz SMS-hez, illetve betelefonáláshoz, pontosan ezért nem is húzom az időt, inkább olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Berényi Laci vagyok, egy számot szeretnék kérni az erdőtelki kőműveseknek, nagyon szépen köszönöm. Hát akkor a Berényi Kft. Küldi nagyon sok szeretettel az erdőtelki kőműves királyoknak a most következő dalt, ami legyen mondjuk T-Bosztól a Bátya megvillan című slágere, úgyhogy nagyon sok szeretettel fogom elindítani. Imádom az olyan embereket, akik dolgoznak, nem pedig csak a napot lopják, és hát azért a kőművesekre elég nagy szükség van így az országban, én úgy gondolom, úgyhogy megérdemlik a dalt. Remélem, hogy jól dolgoztak, ha igen, ha nem, én attól függetlenül Berényi Laci kérésére már indítom is a zenét.
1: Yo, yo, ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a 4 másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Szív utca a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, és hát a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között 2 irányú zsák utca lett, szóval aki teheti, az inkább kerülje el Nagyívbe ezt a Szív utcát. A Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Széher út a Szervantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utca is le van zárva a Hild tér és a Nádor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában, a Szigony utcánál, illetve le van zárva a Csata utca, a Robert Károly körút és a Kartács utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Hunyadi János úton kifelé az Építész utcánál, valamint a Reiter Ferenc utcában szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell készülni, és hát a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a félútpálya. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás nehezíti a haladást, és a Nagymező utcában a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az útszakasz az Andrássy út felé, a Kossuth Lajos tér felé pedig Sajna-Bajna nem jár a 70-es és 78-as trolibusz. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell majd készülni, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig mondom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon a nap második felében egy hidegfront hatására észak-nyugat felől több felhő jelenhet meg az égen, viszont csak kevés csapadék várható. Napközben sokfelé megélénkül a sajnos nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a záporok környezetében igazán erős és kifejezetten viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére a mai délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval hidegfront jobbra vagy balra, a meleggel úgyse bírnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630 30 30 100-as telefonszámra, viszont, hogyha írtok nekem egy SMS-t például, ahhoz 5 dolog szükséges. Az első és legfontosabb, hogy köszönjetek természetesen. Utána pedig következik az, hogy bemutatkoztok, hogy kik vagytok. Egyrészt tudom, hogy ki kéri majd a zenét, másrészt pedig azért illik bemutatkozni is néha. Utána pedig meg kell írni, hogy személyesen kinek szeretnétek küldeni a dalt. Tehát, hogyha azt írjátok csak egy példa, hogy a feleségemnek speciálba, akkor nem tudjuk, hogy ki a feleség, tehát, hogy ki küldi kinek. Csak azt, hogy mondjuk XY küldi a feleségének. De hogyha odaírnátok, hogy XY küldi Zézsének, sokkal szívhez szólóbb, ez nem kötelező, csak tanács. Én így írnék SMS-t. Utána pedig, hogyha természetesen van különleges kérésetek, például, hogy milyen dalt szeretnétek, akkor azt is oda kell írni, illetve, hogy mondjuk mit szeretnétek, hogy mit mondjak be, hogy mit üzentek neki. Ez az 5 dolog szükséges ahhoz, hogy egy SMS jó legyen, mint ahogy a kedves István is tudott írni egy tök jó SMS-t, olvasom is a kívánságát teljesítve. Szia István vagyok, szeretnék kérni K. Kemintől egy kemény zenét Andinak, hogy épüljön fel. Hát kedves Andi, jobbulást kívánok neked, és István nagyon sok szeretettel küld neked egy kemény dalt K. Kemintől, ez egy duett lesz Gáspár Lacival, Forog a Föld.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
3: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: testvér, hagyd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, baba.
1: Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval ezt használjátok ki szerintem, és tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot. Ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt, hiszen mint ahogy az ige is mondja, az előbb említett 3 órában minden kívánságot teljesítek, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Természetesen azért ez bruttó 3 óra, és nem olyan sok idő, csak úgy hangzik, és hát ténylegesen mindenki kívánságára sosem fog tudni sor kerülni, ezúton is megértést szeretnék kérni tőletek, de hosszú az élet, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, valamilyen úton, módon, most viszont én nem is húznám a mi drága kis időnket, hanem olvasnám Andor kívánságát, SMS-ét, most kaptam tőle nemrég egy üzenetet, így szól. Sziasztok, egy számot szeretnék kérni a szerelmemnek, Kanalas Andor vagyok. Na, hát sajnos nem tudtuk meg a szerelme nevét a Kanalas Andornak, illetve az sem, hogy pontosan milyen zenét szeretne kérni, úgyhogy én szerintem így teljesen rám hagyatkozik a kedves és aranyos Andor, úgyhogy elindítom sok szeretettel a kérésére Dado Kincsótól a Szerelemért harcolni kell című slágeri.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Szív utca a Király utcánál, illetve a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, és hát a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett, szóval aki teheti, az inkább kerülje el Nagyívbe ezt a Szív utcát. A Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, illetve le van zárva a Széher út a Szervantal utca és a Kuruc utca között. Le van zárva a Vadász utca, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utca is le van zárva a Hild tér és a Nádor utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Práter utcában, a Szigony utcánál, illetve le van zárva a Csata utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Útszűkületen kell áthajtani a Hunyadi János úton kifelé az Építész utcánál, valamint a Rejter Ferenc utcában szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell készülni, és hát a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál is le van zárva a félútpálya. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás nehezít a haladást, és a Nagymező utcában a Desefi utca közelében egyirányosítva lett az útszakasz az Andrássy út felé, a Kossuth Lajos tér felé pedig sajna bajna nem jár a 70-es és 78-as trolibusz. A Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell majd készülni, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Én pedig mondom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon a nap második felében egy hidegfront hatására észak-nyugat felől több felhő jelenhet meg az égen, viszont csak kevés csapadék várható. Napközben sokfelé megélénkül a sajnos nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a záporok környezetében igazán erős és kifejezetten viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindezek ellenére a mai délután 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval hidegfront jobbra vagy balra, a meleggel úgyse bírnak.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az Európai Unió döntése értelmében az autók kötelező felszerelésévé válik az úgynevezett fekete doboz és az adaptív féklámpa. Hazánkban mindezt július 7-től vezetik majd be. Az Európai Unió új jármű biztonsági szabályozása értelmében minden autóban kötelező lesz több vezetést támogató rendszer, írja a baon.hu. Július 7-től ezért Magyarországon és minden új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet aktív vészfékezés jelzővel, vagyis adaptív féklámpával és úgynevezett fekete dobozzal kell ellátni. Amint arra emlékeztettek, az intelligens sebességasszisztens és a fekete doboz az Európai Unióban 2024-től minden új forgalomba helyezésű autóban kötelező felszerelés lesz, azonban Magyarország ettől eltérő bevezetési határidőt kapott, ami azért hamarosan már érkezik. Az Európai Unió a baleset veszélyes helyzetek csökkentésére új szabályozással lépett elő. A mobiltelefonok és a GPS-ek elterjedése ugyanis sokak figyelmét elvonja, ha csak pillanatokra is, de akkor is. Az intelligens sebességasszisztensek erőteljes hatással lehetnek majd a karambolok megelőzésében, főként az autópályákon és a gyors forgalmi utakon. Az adaptív féklámpa vészfékezés esetén sűrű villogással jelez a közlekedés más résztvevőinek, viszont ellentétben a lassú fékezésre jellemző hosszabb fénnyel, így látványos jelzést adhat arról, hogyha hirtelen kényszerülünk megállni. Erre általában 50 km/órás sebesség felett lehet szükség. Hát tényleg nem akarok rossz indulatú lenni, de apámnak már a 2009-es E60-as BMW-jében is volt ez a funkció, és én mindig is azt hittem egy életen át, hogy ez alap dolog, de ezek szerint sajnos nem. Viszont a most bevezetésre kerülő másik eszköz a legtöbb autós által csak fáradtság figyelőként ismert megoldás, a Driver Drowsiness and Attention Warning a figyelmeztető álmosságát figyeli, és hát próbálja az állapotát monitorozni. Ez sok autóban már jelen van, hiszen figyelik a kormány mozdulatokat, a sávon belüli mozgást, a pedálkezelést, vagy az utazás hosszát is, tehát ilyenben igazából már találkozhattunk 2013-as GLE Mercedesekben is. De amúgy milyen szomorú már, hogy a prémium autó gyártók, amiket kitaláltak 10-20 évvel ezelőtt, azok még csak most lesznek kötelező előírások a nem prémium autókban is, viszont az autókban hazánkban július 7-e után kötelezően elhelyezett fekete dobozokat is kell majd igazából beszerelni az autóba, amely adatokat tárol a motor fordulatszámáról, a kormány szögéről, a blokkolásgátló és a menetstabilizátor paramétereiről és aktiváltságáról, a fék, illetve gázpedál állását, a légzsákok nyílását, vagy hát nyitását, illetve az övfeszítők aktiválását is dokumentálja, a vezető és az utasok biztonsági övének bekapcsolását is igazából figyelembe veszi majd ez a szerkezet, és a már forgalomban lévő autókban ezeket nem kell utólag beszerelni, csak a mostantól forgalomba helyezett autókban lesz ilyen, ami szerintem azért tényleg jó, hiszen kiszereli az igazságügyi szakértő, megnézi az adatokat, és akkor ugye lehet látni, hogy ki volt a szabályos vagy szabálytalan, mennyire volt béna a vétkes vagy vétlen sofőr, a reakcióidő, meg sok minden így kiszámítható majd.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Szabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.

Sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz a mai nap folyamán, hogy el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis eddig tartott a mai Bódi kívánságshow, viszont pánikra semmi ok. Akinek nem teljesült volna ma a kívánsága, ő neki csak annyit tudok üzenni, hogy mivel több száz SMS-t és betelefonálást kapok, így bruttó 3 órában mindenkire nem fog tudni sor kerülni, viszont holnap is van nap, sőt azután is, és nem fogjátok elhinni, de játsszuk azt mondjuk, hogy még azután is lesz nap, illetve hát hála Istennek azért, ahogy járom kelem az országot, azért rengeteg tesó megtalál engem, és akkor mindig kapom 7 percen, 8 percen keresztül az áldásokat, hogy áldjon meg az Isten így, úgy is áldjon meg mondjuk az Isten, legyen szerencsés így 100 évig, meg úgy. Tehát annyi áldást kaptam már, hogy én tényleg szerintem fogok 100 évig élni, ezáltal 100 évig kívánságot teljesíteni, szóval előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, viszont egy kicsit próbáltam most elviccelni ezt a fájdalmas búcsút, tényleg el kell köszönjek, de holnap visszatérek délután 3-kor, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Mr. Andreas és LL Junior duettjét, Kis Grófó és Mis közös szerzeményét Minden nyáron, valamint itt lesz egy Pápai Joci szóló is, dobd el, ami fáj. Sziasztok! Debre.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben. Ez. Yeah.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Büszkeséggel számolhattak be arról, hogy hosszú előkészítés után önkormányzat és az Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzata napokban felavatta a roma holokauszt emlékművet. Olá Norbert képzőművész kifejező, megrázó alkotása a Csíkszereda parkban, az egykori téglagyár területén a romák 1944-es deportálásának egyik helyszínén már megtekinthető. Az önkormányzat képviselőtestülete 2024 tavaszán határozott arról, hogy támogatja a nyilvános pályázat kiírását egy a roma holokauszt áldozatainak méltó emléket állító köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására kerületben. A megvalósításra, beleértve a tervezést, kivitelezést és felállítást, bruttó 10 millió forintot biztosítottak a kerületük a nyertes pályázó rendelkezésére. Az emlékművet a méltó emlékeztetőre figyelemmel az egykori bécsi úti téglagyárak helyén kívánták felállítani, ahonnan 1944. november 10-én roma honfitársaink tömegeit deportálták marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba. A szembenézés önmagunkkal és közös múltunkkal része az emlékhely üzenetének. Kifejezve, hogy az éppen a túlélőket és gyermekeiket ma is sújtó hátrányok miatt, az érdekérvényesítésben szerényebb eszköztáruk miatt sokszor elfeledett és elhallgatott roma holokauszt emlékezetének őrzésével kapcsolatban még inkább hisznek a felelősségükben. Az alkotás. A történészeket, romológust, képzőművészeket is tömörítő zsűri Olá Norbert képzőművész pályamunkáját ítélte nyertes pályaműnek. Többek között a művészi kifejezés, a közösségformálás és megvalósíthatóság voltak döntő szempontok. Olá Norbert alkotásában a dominószerűen egymásra dőlő elemek, többek között az áldozatok, a túlélők és szeretteik, valamint a mai kor generációjának kapcsolatát is jelképezi. Hiszen mi a harmadik kerületben azt várjuk, hogy a holokauszt közös tragédia, és mindannyiunk vesztesége, és mindannyian érintettek vagyunk. Az emlékmű záró eleme az egykori óbudai téglagyárakra utaló téglafal. A gyár udvara az iszonyat jelképe. Innen gyűjtötték össze az embertelen körülmények között fogva tartott magyarországi cigány embereket, gyermekeket, nőket, férfiakat, időseket, ahonnan aztán vagonokba zsúfolva indították őket lágerhalálgyárakba, holokauszt idején a koncentrációs táborokban és a helyi vérengzések során kivégzett európai roma emberek számát a történészek 500 000 főre becsülik. Becsülik, mivel a halálba küldött ártatlan áldozatok pontos számát nem ismerjük a mai napig. Közös felelősségünk az emlékezés. A roma holokauszt emlékművének avatását megtisztelte jelenlétével Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke Szabó Zsolt, Iván, Horváth Kristóf színész Bob és dr. Gulyás Klára egyetemi adjunktus a holokauszt emlékközpont kutatója is.
0: Voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Ne felejtjétek, kedves hallgatók, hogy ma 6 órától este 8 óráig vagyok a Dik Rádióban, és minden szerdán csütörtökön 6-tól este 8 óráig, pedig élő kívánságműsor a Dik TV-n is, ahol nem csak üzeneteket, de képben is és hangban is tudtok csatlakozni, tehát ott nem csak olvasás van, hanem ti is megszólalhattok és láthatnak benneteket a rokonok. Szóval ezt ne felejtjétek, most pedig akkor zenéljünk tovább.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: már sohasem. Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Cseppo nevű felhasználónak is megy a következő zene, aki lelkes felhasználó, és mindig velünk tart itt a TikTokon keresztül, de remélem, hogy a Dix Rádiót sem felejted el, szóval a következő dal mindenkinek is megy.

0: 95.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: DJ Gábor is velem tart, aki azt írja, hogy kislányomnak, kirámnak légy szíves küldj egy zenét. Természetesen, hiszen úgy gondolom, hogy minden szülő a gyermekét szereti a világon a legjobban. Szóval a drága lányodnak fogjuk küldeni a következő zenét, és köszönöm, hogy itt vagy.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kotta Szintia velem tart, és azt írja: Szia Szabina, a Böszinek szeretnék küldeni egy jó hangulatú kis zenét Miskolcra, a szerelmemnek. Köszönöm, hogy itt voltál, szóval a következő dal nektek is megy.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Mit szólnátok hozzá, hogyha most meghallgatnánk egy Gyetyinás Dávid zenét, hiszen ő is itt van a live-unkban, és boldogít bennünket. Most pedig akkor hadd szóljon a daltől le, sok-sok szeretettel, és köszönjük, hogy támogatott te is a Dick Rádiót.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Mario azt írja, hogy szia Borúk Szabinának, szeretnék küldeni egy zenét méghozzá Florence Salamtól. Ma, millió puszi nektek, köszönöm, hogy ismertek, és köszönöm, hogy kedveskedtek nekem is, hadd szóljon akkor kivétel nélkül, természetesen nekem is, és mindenkinek, aki szereti a Manelét.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Dundika Gina azt írja, hogy szia, Svájcból szeretnék küldeni egy zenét a lányomnak. Köszönöm. Millió puszi nektek Svájcba, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt is velem vagytok, úgyhogy ez igaz, hogy a romák minden országban is jelen vannak, és köszönöm, hogy hallgatok bennünket a Dik Rádión keresztül is, hiszen tudjátok, romákról nem csak romáknak megy a következő dal is.

0: neked. Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt a műsor. Mára bezárt Borúk Szabina munkatára. Véget ért a Csumidaptumá. Kedvenc kívánságműsorotok, de ne felejtjétek, hogy következő alkalommal jövök vissza. Csókpuszi mindenkinek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlosa szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 27-e szerda, 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma közösségek pozitív szerepe és sikerei a mai társadalomban. Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. Büszkeséggel számolnak be arról, hogy a napokban felavatták a Roma holokauszt emlékművet.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: A roma közösségek pozitív szerepe és sikerei a mai társadalomban. A roma közösségek évszázadok óta Európa kulturális és társadalmi életének meghatározó részei. Magyarországon jelentős hagyományokkal, gazdag kulturális örökséggel és erős közösségi értékekkel rendelkeznek. Az elmúlt években egyre több pozitív hír, sikeres kezdeményezés és inspiráló történet mutatja meg, hogy a roma emberek számos területen kiemelkedő eredményeket érnek el, legyen szó oktatásról, művészetről, sportról vagy éppen közösségépítésről. Ezek a sikerek nem csak a roma közösségek számára fontosak, hanem az egész társadalom fejlődéséhez hozzájárulnak. Az egyik legfontosabb pozitív változás az oktatás területén figyelhető meg. Egyre több roma fiatal jut el középiskolába és a felsőoktatási intézményekbe, ami korábban sokkal ritkább volt. Számos ösztöndíjprogram, civil szervezet és mentorhálózat segíti a tehetséges roma diákokat abban, hogy kibontakoztathassák a képességeiket. Sok fiatal példát mutat kitartásból és szorgalomból, hiszen nehéz körülmények közül indulva is képesek diplomát szerezni, majd visszatérni közösségükbe és segíteni másoknak. Ezek a történetek bizonyítják, hogy a tanulás és az összefogás valódi lehetőséget teremthet a társadalmi felemelkedésre. A roma kultúra szintén egyre nagyobb elismerést kap. A roma zene, a tánc és a képzőművészet különleges értékeket képvisel Magyarország és Európa kulturális életében. Számos roma művész, zenész és előadó ér el nemzetközi sikereket, miközben hagyományaikat is továbbadják a fiatalabb generációnak. A roma kultúra gazdagsága hozzájárul a társadalmi sokszínűséghez, és segít közelebb hozni egymáshoz különböző embereket és közösségeket. Pozitív példák a sportvilágában is láthatók. Több roma származású sportoló ért el kiemelkedő eredményeket Magyarországon, de külföldön egyaránt. Sikereik azt mutatják, hogy a tehetség, a kitartás és a kemény munka képes áttörni az előítéletek falait. Ezek a sportolók nem csak versenyeket nyernek, hanem példaképpé is válnak sok fiatal számára, akik motivációt merítenek a történeteikből. A közösségi összefogás és a civil kezdeményezések szintén fontos szerepet játszanak a roma közösségek fejlődésében, ugyanis egyre több olyan program indul, amely a gyermekek oktatását, a családok támogatását és a munkahelyteremtvést, vagy éppen a kulturális párbeszédet segíti elő. Sok településen roma és nem roma emberek együtt dolgoznak közös célokért, ami erősíti az együttműködést és csökkenti az előítéleteket. Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. hallják. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább. Büszkeséggel számolhattak be arról, hogy hosszú előkészítés után önkormányzat és az Óbuda Békás megyer cigány nemzetiségi önkormányzata napokban felavatta a roma holokauszt emlékművet. Olá Norbert képzőművész kifejező, megrázó alkotása a Csíkszereda parkban, az egykori téglagyár területén a romák 1944-es deportálásának egyik helyszínén már megtekinthető. Az önkormányzat képviselő testülete 2024 tavaszán határozott arról, hogy támogatja a nyilvános pályázat kiírását egy a roma holokauszt áldozatainak méltó emléket állító köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására kerületben. A megvalósításra, beleértve a tervezést, kivitelezést és felállítást, bruttó 10 millió forintot biztosítottak kerületük a nyertes pályázó rendelkezésére. Az emlékművet a méltó emlékeztetőre figyelemmel az egykori bécsi úti téglagyárak helyén kívánták felállítani, ahonnan 1944. november 10-én roma honfitársaink tömegeit deportálták marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba. A szembenézés önmagunkkal és közös múltunkkal része az emlékhely üzenetének. Kifejezve, hogy az éppen a túlélőket és gyermekeiket ma is sújtó hátrányok miatt, az érdekérvényesítésben szerényebb eszköztáruk miatt sokszor elfeledett és elhallgatott roma holokauszt emlékezetének őrzésével kapcsolatban még inkább hisznek a felelősségükben. Az alkotás. A történészeket, romológust, képzőművészeket is tömörítő zsűri Olá Norbert képzőművész pályamunkáját ítélte nyertes pályaműnek. Többek között a művészi kifejezés, a közösségformálás és megvalósíthatóság voltak döntő szempontok. Olá Norbert alkotásában a dominószerűen egymásra dőlő elemek, többek között az áldozatok, a túlélők és szeretteik, valamint a mai kor generációjának kapcsolatát is jelképezi. Hiszen mi a harmadik kerületben azt várjuk, hogy a holokauszt közös tragédia és mindannyiunk vesztesége és mindannyian érintettek vagyunk. Az emlékmű záró eleme az egykori óbudai téglagyárakra utaló téglafal. A gyár udvara az iszonyat jelképe. Innen gyűjtötték össze az embertelen körülmények között fogva tartott magyarországi cigányembereket, gyermekeket, nőket, férfiakat, időseket, ahonnan aztán vagonokba zsúfolva indították őket lágerhalálgyárakba, holokauszt idején a koncentrációs táborokban és a helyi vérengzések során kivégzett európai roma emberek számát a történészek 500 000 főre becsülik. Becsülik, mivel a halálba küldött ártatlan áldozatok pontos számát nem ismerjük a mai napig. Közös felelősségünk az emlékezés. A roma holokauszt emlékművének avatását megtisztelte jelenlétével Óbuda Békesmegye cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke Szabó Zsolt Iván, Horváth Kristóf színész Bob és dr. Gulyás Klára egyetemi adjunktus a holokauszt emlékközpont kutatója is.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, május 27-e, szerda van, és 20 óra múlt. Tartsanak velem a következő két órában, magyarom a folk zenével indítunk ebben az órában, és aztán 21 órától magyarom a jazz válogatással várom önöket. De mielőtt elindulnánk az autentikus cigányzenével, egy nagyon fontos helyesbítést kell elmondanom, a mostani hétvégére, hiszen a cigányzene éjszakája 2026 most 29-én pénteken indul, ami általában két napos szokott lenni, így a pénteket és a szombatot szokta magába foglalni, most viszont a szombati nappal változás történt, mert hogy az esemény helyszíne a Lőrinc pap tér, amit szombati napon ilyenkor teljes mértékben átítat a kávéházi cigányzene. Viszont egy összeférhetetlenség történt, hiszen szombaton BL döntőt néznek a téren a foci rajongók. Így a két program zavarná egymást, úgyhogy a szombati zenés napja a cigányzene éjszakájának áttolódott június 6-ára, amely a jövő hét szombat, és ugyanígy 18 órától fog tartani a Lőrinc pap téren. Remélem mindenkihez el fog jutni ez az információ. Nem akarom tovább váratni az autentikus cigányzene kedvelőit. Indítsunk is Párnográsztal, majd érkezik a Kovács és a cigány karaván, a Húzdrá cigánnyal, és az Etnorom zárja ezt a blokkot. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik. Magyar-Roma folkórájában a Romanodrommal megyünk tovább, majd érkezik a Patai Gypsy Band 2021-es felvétele, a Hajnalcsillag, és ezt a blokkot zárja a Ternipe. Maradjanak velem!

0: zenéink
1: változatosan.
0: Rádió Dik.
2: A Ternipe muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dik Magyaroma Folk órájában, és megyünk tovább Szalóki Ágival és a Párnográsztal, mert a nézését meg a járását című felvétellel aztán érkezik a Romengo, és ezt a blokkot a Karaván Família zárja. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.
3: Ez a bizonyos nézése meg a járása. Már ha itt vagyunk! Egy de nagy nóta lett.

úgyhogy nyomjátok. Férfiak, hidej az én babám, az én babám, a világ legszebb lánya. Csajok,

0: Rólunk, neked.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódik Magyar Roma folkórájában. A Balogh Kálmánnal és a Gypsy Cimbalom Banddel megyünk tovább, majd érkezik Bangó Margit és a Vándorélet, és ezt a blokkot zárja a Kálosávó Anett előadásában. Maradjanak velem!

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Tökényen lehet hallják itt az FM 100.3 rádiódik Magyar-Roma folkórájában, amiben még egyetlen, de nagyon jó ízű dal fér bele, hiszen a Rományi Róta a Megyek-Megyek hazafelé című dala az egyik legfinomabb magyar desszert éltetésével kezdődik, mégpedig a palacsintával. Érdemes egyébként vele maradni 21 óra után is, hiszen kezdődik a Magyar-Roma jazz óra, amelybe a hazai cigány jazz muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Magyarom a jazz órájában. Május 27-e, szerda van, 21 óra múlt, és a kiváló Botos Debivel indítunk, és egy bossa manusa majd érkezik, a Varga Tivadar trió, és ezt a blokkot zárja a Váradi Roma Café Rózsa Rózsa című felvétele. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

nyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag.

0: 100.3 rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódik. Magyaroma jazz órájában Alajtner Andrással és a Rain Song-gal megyünk tovább. Nem mintha hívogatnám az esőt, hiszen nagyon kellemes, meleg, nyárias idő volt már ma is. Aztán érkezik a Szaturnusz Szakcsillakatos Bélával és a klasszikus felvétel a Zöld Disznó dala. Ezt a blokkot zárja Gáspár Károly és a Mall Walking. Maradjanak velem!

0: Rádiódi.
1: Gáspár Károly muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádiódi, magyarom a jazz órájában. A valami swinggel és a First Day-el megyünk tovább, majd érkezik Takács Nikolász, Iszőke Nikoletta, Just the Way You Are, szuper romantikus felvételével, és aztán a Szakcsi Lakatos Béla, Someday My Prince Will Come című, talán még romantikusabb felvétele zárja ezt a blokkot. Maradjanak velem!

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dixben. Én nagyon megköszönöm, hogy az elmúlt két órában velem tartottak. Magyaroma folk és jazz hallható itt a Rádió Dixben minden szerdán 20-tól 22 óráig, és azért izgalmas az utolsó felvétel, amivel most búcsúzom önöktől, mert igazából, ha akarnám, sem tudnám bizonyosan melyik kategóriába sorolni. Rácz Laci érkezik a Kis Kece Lányom című felvétellel, feldolgozással. Én pedig utána átadom a mikrofon dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. Mindenkinek nagyon kellemes, szép éjszakát kívánok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségek pozitív szerepe és sikerei a mai társadalomban. A roma közösségek évszázadok óta Európa kulturális és társadalmi életének meghatározó részei. Magyarországon jelentős hagyományokkal, gazdag kulturális örökséggel és erős közösségi értékekkel rendelkeznek. Az elmúlt években egyre több pozitív hír, sikeres kezdeményezés és inspiráló történet mutatja meg, hogy a roma emberek számos területen kiemelkedő eredményeket érnek el, legyen szó oktatásról, művészetről, sportról vagy éppen közösségépítésről. Ezek a sikerek nem csak a roma közösségek számára fontosak, hanem az egész társadalom fejlődéséhez hozzájárulnak. Az egyik legfontosabb pozitív változás az oktatás területén figyelhető meg. Egyre több roma fiatal jut el középiskolába és a felsőoktatási intézményekbe, ami korábban sokkal ritkább volt. Számos ösztöndíjprogram, civil szervezet és mentorhálózat segíti a tehetséges roma diákokat abban, hogy kibontakoztathassák a képességeiket. Sok fiatal példát mutat kitartásból és szorgalomból, hiszen nehéz körülmények közül indulva is képesek diplomát szerezni, majd visszatérni közösségükbe és segíteni másoknak. Ezek a történetek bizonyítják, hogy a tanulás és az összefogás valódi lehetőséget teremthet a társadalmi felemelkedésre. A roma kultúra szintén egyre nagyobb elismerést kap. A roma zene, a tánc és a képzőművészet különleges értékeket képvisel Magyarország és Európa kulturális életében. Számos roma művész, zenész és előadó ér el nemzetközi sikereket, miközben hagyományaikat is továbbadják a fiatalabb generációnak. A roma kultúra gazdagsága hozzájárul a társadalmi sokszínűséghez, és segít közelebb hozni egymáshoz különböző embereket és közösségeket. Pozitív példák a sportvilágában is láthatók. Több roma származású sportoló ért el kiemelkedő eredményeket Magyarországon, de külföldön egyaránt. Sikereik azt mutatják, hogy a tehetség, a kitartás és a kemény munka képes áttörni az előítéletek falait. Ezek a sportolók nem csak versenyeket nyernek, hanem példaképé is válnak sok fiatal számára, akik motivációt merítenek a történeteikből. A közösségi összefogás és a civil kezdeményezések szintén fontos szerepet játszanak a roma közösségek fejlődésében, ugyanis egyre több olyan program indul, amely a gyermekek oktatását, a családok támogatását és a munkahelyteremtvést, vagy éppen a kulturális párbeszédet segíti elő. Sok településen roma és nem roma emberek együtt dolgoznak közös célokért, ami erősíti az együttműködést és csökkenti az előítéleteket. Az ilyen kezdeményezések bizonyítják,
0: ezek
3: hogy a kölcsönös
0: az FM 100.3 Rádió diploma hírei.
4: Változásokat elérni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
2: A Rádiódi kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódi FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a beszélgetésünk harmadik részében is.
4: Ha már így a cigányos stílusnál is tartunk, akkor ez is egy érdekes gondolatkör, hogy Farkas Gyulának, aki egyébként a Rajkó zenekarnak az alapítója volt, neki volt egy ilyen mondata még az egyik tévé felvételében, hogy ezt a fajta cigányosságot azért bele kell oltani a gyerekekbe, akik ezt tanulják. Tehát ez valójában nem biztos, hogy ebben születnek, tehát nem biztos, hogy a néphagyomány útján tanulják meg ezeket a fajta stílusokat, hogy hogyan kell muzsikálni mondjuk egy nótát, hanem ezt meg kell tanítani nekik. Na most akkor velük született, vagy nem velük született, vagy ez most hogy van?
5: Isten adománya. Isten adománya.
6: Szerintem, hogy a Pista mondta, hogyha valahol megjelenik egy cigány, bármilyen a földnek valamelyik részén, az már rögtön tud kommunikálni. Ez benne van a génjükben szerintem a romáknak. Uh-huh.
4: Így van.
6: Hogy rögtön tudnak kommunikálni. Ha még beszélni nem tud, akkor is tud kommunikálni velük.
5: Igen, a túlélésnek az alapfeltétele.
6: Igen.
5: Igen, ez ősi gének. Fantasztikus. Szóval megdöbbentő. Szóval lenyűgöző. Nem is tud. Nem találó szavakat. Na, tényleg.
4: Tehát mondjuk a cigányzenészek tényleg úgy születnek, hogy benne van a vérükbe?
5: Igen,
4: mondjuk.
5: Hát, jó, a génekben.
4: Az egy dolog, hogy ebben szocializálódnak.
5: Igen, igen.
4: De hogy akkor ez tényleg átörökíthető? Ez nem a fajta tudom, tehetség.
6: Ebben születtem. Roma családban születtem, én nekem. Igen, mert hogy, volt.
4: Igen, tehát aki zenés családban születik, annak természetes, hiszen már úgy növünk föl, hogy már az édesanyánk hasában is ezt hallgatjuk.
6: Pontosan.
4: Tehát, hogy én is így születtem, én is így nőttem föl, te is. Tehát nyilván ez is hozzátartozik azért a teljes képhez. Nyilván szorgalom is kell, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig, főleg olyan magaslatokba, hogy valaki kiemelkedő, hegedű művész legyen mondjuk. De hogy visszatérve egy picit a stílusra, tehát, hogy ezt viszont azért meg kell tanítani a gyerekeknek, mondjuk azoknak, akik cigányzenét játszanak. Tehát, hogy mi is igazán az autentikusan magyaros stílus? Hogy látjátok
6: nem tudom.
4: Ezt?
6: Én ezt nem tudom, mert én abban születtem, nekünk ott szólt a zene.
5: Én visszatérnék, tehát itt tulajdonképpen egy küldetés van, egy küldetés, amit nem lehet megfogalmazni, de hogy most megint a zsidó-cigány paralel dolgot említsem, a zsidóknak is van egyfajta küldetéstudatok. Tehát nem véletlen, hogy kiválasztott nép, most ezt ne értsük félre tényleg, de van benne valami, szóval. És a cigányságban is szerintem van benne valami küldetéstudat. Ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mert ugyanakkor meg, szóval Napóleon volt az első, aki megpróbálta ugye letelepíteni őket. Tehát az volt a lényeg, hogy regisztrálták őket. Miért? Hogy be tudják hívni őket katonának például. Mert amíg nem tudták regisztrálni, nem is tudták megnevezni őket. A nevük sem volt úgy. Hát egyik volt a... Itt most én fölírtam ezt, hogy ugye van a Kaldarasi, ugye? Az a Kazánkovács. Van a Posa. Katuna. Ugye van a Netoto, a Primitív, a Cserka, Cerkaj. És Lezdiga. Szóval olyan szavak vannak itt, hogy beszarási. Bár bocsánat, hogy ezt mondom. Igen. Tehát a foglalkozásból nevezték el őket nyilvánvalóan valamilyen szívot, de aztán a Napóleon indította be ezt a fajta rendszert, hogy az ott lakókat valamilyen módon letelepíteni, regisztrálni, megnevezni tudni. De a küldetés tudat az változó, tehát itten nagyon izgalmas téma, ez változatlanul az Isten elrendelését látom ebben, de sok minden másban is persze. Tehát a kiválasztott nép az, az nem jelent össze, hogy a másik nép nem kiválasztottabb, de, de van, van a dologban valamilyen fajta küldetés, én azt mondom, küldetés.
6: Biztos, hogy igazad van.
5: Hát nem, nem,
6: nem. De nézd oda, ma, mai világban megnéznek egy, ránéznek egy ember, aki roma, és látszik rajta. Rögtön a Biblia jut eszükbe, hogy igen, ellopta szöget.
4: És egész világ ellenségünk, igaz?
5: Most nem,
4: nem ami a... az úgynevezett nem hivatalos himnuszban is megjelenik.
5: Na, a cigányok himnuszon, ez a gyelem-gyelem, ugye? Ugye?
4: Hát ez az eredeti cigány himnusz,
5: amit a cigány himnusz.
4: A 72-es kongresszus.
5: A cigány himnusz, emlékszem, amikor Prágába játszottunk egy cigány csapattal, és akkor mondtam, na, akkor most énekeljük el a gyelem-gyelem, elénekelték. Tehát ez mindenhol ismert a világon.
6: Igen.
5: És nagyon szép a szövege, mert ez, ez is olyan romános, szerbes, szlovákos, tehát gyelem-gyelem, lungone dromeska, ugye a menjünk a hosszú úton, malegyilem sukare romenka, ugye, romenca, ugye, és bachtale romenca, ugye, ez is a boldog cigánylány, ugye, ájjáj romale, ájjáj havale, gyönyörű, gyönyörű, és ez a Zsárko Jovanovics, aki Belgrádban született, Párizsban halt meg, ő írta a szöveget. Egy valószínűleg román dallamban. Gyelem, gyelem, lungom, medrumeszka. Tehát ez tulajdonképpen a cigány himnusz, hát ezt megbeszéltük már az elő, igen.
3: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem, akikkel a mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére. Most pedig hallgassuk meg a Gyelem Gyelem című dalt Lakatos Robi előadásában.

0: a Jelem Jelemet hallhattuk Lakatos Robi előadásában. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: És akkor hogy lehet az, hogy egyébként természetesen nem politizálunk itt a műsorban, de azért van egy nagy kulturális vetülete a mostani Magyar Péter miniszterelnökünknek a beiktatásának, hiszen ott felcsendült egy gyerekzenekar előadásában, tambura zenekar előadásában a nem hivatalos cigány himnusz is. Tehát a Jelem Jelem helyett tulajdonképpen a Zöld az Erdőt énekelték.
2: Hát az is szép, de nem, de jó. Hát az egy magyar népdal szerintem, vagy dal, hát nem tudom. Lehet mindenki. Én nem, ebben nem tudok beleszólni mostan. De ami nagyon szép volt, hogy cigány nyelven is mondtak, eskütétel volt a parlamentben. Igen, cigány képviselő felolvasta az ő nyelvén. Most nem tudom pontosan melyik nyelven, én nem vagyok.
3: Szlovári?
2: Szlovári.
3: Igen.
2: Kárpát. Igen, az volt.
3: Az a nemzetközi.
2: Beás, az is volt.
3: Beás is.
2: Igen, hát nézzétek meg. Fantasztikus, szóval le a kalap.
3: Szerintem, hogy nem tudjuk.
2: Óriási volt szerintem, óriási volt.
1: Azért hadd kérdezzek bele.
2: Igen, igen.
1: Nyilván az évtizedes karmesteri tapasztalatok, én azt hiszem, hogy feljogosítják arra, hogy akkor beszélgessünk arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak a cigányzenészekkel, olyan tekintetben, hogy azokkal a cigányzenészekkel, akik végül is klasszikus művészek már. Mennyiben másak, mennyiben tudnak esetleg valami olyat produkálni a színpadon, amit esetleg a nem cigány gyökerekkel rendelkezők nem tudnak? Van esetleg valami plusz, amiben esetleg improvizációban vagy hasonlóban kiemelkednek?
2: Ez attól függ, hogy most klasszikus zenekarról beszélünk, ugye? Mert ottan nyilván alkalmazkodni kell az együttjátékhoz, hogyha nekünk például volt egy nagyon kedves barátom, romániai, a zenekarban a második helyedűbe játszott, és kicsit figyelni kellett rá, hogy maradjon tempóba, de egyébként kiváló hegedűs volt, szóval. És Németországban nagyon sok romániai, magyar, nem magyar cigányzenész is van, akik azért fegyelmezetten alkalmazkodnak a zenekari játékhoz. Hát itt az operában is kiváló, kitűnő zenészek vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy kell kottából játszani. Ugyanakkor meg azért mégis próbálom őket ösztökélni, hogy pláne, hogyha koncertmester vagy, hogy itt mostan próbálj kicsit improvizálni, hogy azért szabaduljunk el a hagyományosan leírt merev kottaképtől, és legyen valami kis fantázia, és akkor ezt nagyon örömmel veszik, és hagyják magukat inspirálni a szabadság által.
1: Van egyébként valami tapasztalat az elmúlt évtizedekben, hogy esetleg többen vannak roma zenészek mostanában a klasszikus zenében, vagy kevesebben, vagy mi most a helyzet? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy 90 után, mint hogyha többen lettek volna. Főleg, mintha a 2000-es évek lettek volna, tehát amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, mint hogyha onnantól kezdve egy kicsit több roma fiatalt vettek volna föl a Zeneakadémiára, és többen végeztek volna. Ez mennyire érezhető?
2: Lehetséges. Nagyon-nagyon sok kedves barátom van, akik nagyon kiváló muzsikusok tényleg, és ott ülnek előttem, és nagyon csillogó szemekkel, és követnek, és boldogok, hogy együtt játszhatunk. Tehát...
3: Én azt tudom, hogy én nagyon nehezen verekedtem be magam az akadémián.
1: Abban az időben még ez egyáltalán nagyon volt könnyű.
2: Tényleg?
3: Rám voltam, hogy még egy cigány.
2: Elő volt? Előítélet minden?
3: Nagyon.
2: Tényleg?
3: Nagyon. Főleg a vizsgákon éreztem azt, hogy a roma gyerek most mit fog produkálni. Produkció. Uh-huh. Például a Tátra Üli bácsi, Isten nyugtasson, nem akarom bántani. Egyszer volt olyan vizsgám, hogy ez a produkció a cirkuszban való. Így. És nem tudom, hogy mi váltotta ki belőle, meg ő volt a...
2: Hegedű tanszék vezetője?
3: Nem, hanem őt tudom, mi
2: ilyen. Kamarazene volt?
3: Kamarazenekarnak. Vonós kamarazenekarnak a vezetője volt, vagy fogalmam sincs. Mentem hozzá órára, és így, hogy cigányos. Mit tudom, vittem egy bramszonátát, a Goldman Mira, nem ismeritek őt, kinnél Svájcba, ő volt a zongora partnerem. Ő Romániából jöttek át, az apja orvos volt, és 14 évesen már bekerült az akadémián, és mondták, hogy ez nagyon tud zongorázni, és én nem hittem nekik, és ilyen pici keze volt, és én legelőször Frank Adult játszottam vele, pedig ahhoz elég nagy kéz kell, és az a kis kezével azokat a nagy akkordokat, de hogy milyen villámgyorsan játszottam minden, és mentünk órára, menjünk a Tátra Jüli bácsi az órára. Bementünk oda, már nagy teremben volt a koncert.
2: Igen.
3: Bementünk a Jüli bácsi, és mondta, hogy hát ez egy kicsit romás, kicsit sok a vibrátod, most itt nem kell annyi hang, nagyon-nagyon neki, ez vérből, ez egy francia muzsika, nem egy finom lelkével, finom lelkével, ne, összezavarodok, hogy nagyon finomak legyünk magyarul a Mirával, Mira meg belement minden, nem tudom mi, én is belementem, főleg a második tételben, tudod, ez a vérgás, nem tudod megállni, és azért mondta, hogy hagyjátok abba. Így, és kidobott minket az óráról.
2: Hát ez szomorúnak tartott. Hát, igen.
3: És akkor visszamentünk más, vagy következőre, akkor már próbáltunk, hogy az ízléséhez viszonyulni, akkor viszont igen. Olyan vékony, tudod, az a steril francsonáta jött ki belőle. Úgyhogy ennyit a cigányságról a klasszikában.
1: Igen, tehát ezt a temperamentumot tulajdonképpen vissza kell fogni?
3: Igen.
1: Ami nem biztos, hogy előny, sőt, ettől lesz kivasalva igazából, és ettől lesz olyan átlagos, mondjuk egy Frank szonáta?
3: Igen, nézd, a Pistában muzsikálok, mindig a Pistának az a azon lovagol, hogy még, ugyanúgy az operában is azt csináltad,
2: tökös legyen.
3: Minden, és be is szól.
2: Vérből legyen. Mozartnál más azért Mozartnál.
1: Rendben van.
2: Romantikára megint más, ugye?
1: Jó, de hát egy Frank szonáta az tipikus romantikus.
2: Persze.
1: Tehát, hogy ott azért ezt ki lehet engedni, ezt a fajta temperamentumot, és tényleg főleg egy második tételben.
2: Csak hogy egy ősi példát mondja, a Diniku, ugye? Uh-huh. Aki a Jascha Heifetz szerint a világ legjobb hegedűse volt. A Jascha Heifetz volt arról. Állítólag nem vették föl az akadémiára Bécsben, mert hogy cigány. Ezt írja a Wikipédia, hát most vagy hiszem, vagy nem. De voltak ilyen előítélet halmazok, érted, ami és mégis hát zseniális, ugye?
1: Na jó, hát a Cifra Györgynek az élete is egyértelműen mutatja, hogy azért a 20. században azért megvoltak ezek az előítéletek. Azt hiszem, hogy egyébként ez enyhült a...
2: Hát a Dohnányi tanította őt a Dohnányi.
1: Igen.
2: Persze, szóval azért ő felkarolta meg, hát.
1: Tehát, mint hogyha ez enyhült volna egy időben, az ezred forduló táján, és más lett volna a kép, de azért nyilván tetten érhető.
3: Biztos.
1: Akár még ma is.
3: Biztos, hogy ma is. Kicsit benne van az emberek, hogy ez. Vigyázzatok vele, mert ez.
4: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. A 100 tagú cigány zenekar fogja nekünk előadni Suki András vezetésével Diniku hóra sztakkátóját.

0: Dinikú Hóra Staccatóját hallhattuk a 100 tagú cigány zenekar előadásában Suki András vezetésével. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: Egy másik érdekes kérdés, ha még kitérhetünk erre, a kotta olvasás kérdése. Például Bihari ugyebár nem tudott kottát írni és kottát olvasni, mégis egy fantasztikus cigány primásnak tartották, sőt, hát az egyik legnagyszerűbbnek, a Fekete Orfeusznak tartották Biharit, és így nevezték. A mai klasszikus zenei oktatás az alapvetően kottára épül, ami teljesen logikus és érthető. Viszont ott van például a Rajkó módszer, ha már így Farkas Gyulát is említettük, ami viszont inkább a hallás utáni tanulást preferálja. Egyébként ott van például a Suzuki módszer, ami szintén azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerek is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni, ott is inkább először a hangsúlyt a hallásra, a látványra helyezik.
2: Igen.
1: És nekem is az a határozott tapasztalatom, hogy, és természetesen a kutatásaim is egyértelműen ezt mutatják, hogy a kézről való tanulás sokkal gyorsabb, akár a klasszikus zenénél, sokkal hatékonyabb, hosszabban megmarad a memóriában, és számos előnye van, de természetesen én azt elfogadom, sőt, én is úgy gondolom, hogy a kotta olvasást párhuzamosan ugyanolyan intenzitással kell tulajdonképpen vinni mind a kettőt, de hogyha viszont a hallást nem fejlesztjük már a legelejétől kezdve, tehát akár egy 6 évesnél, akkor az elsorvad.
2: Igen.
1: Tehát én határozottan azt mondom, hogy az elején a kézről való tanítást azt nagyobb előnyben kell részesíteni.
2: Az mit jelent, hogy kézről való?
1: Ez azt jelenti, hogy én például az egyik növendékemnek elárulom a titkot, úgy tanítottam meg a 9 éves kisrácnak a Bach F-moll zongora versenyt, hogy én megmutattam neki kotta nélkül.
3: Tehát
1: megmutattam
3: neki. Előjátszottam neki.
1: Előjátszottam neki. Ugyanúgy, ahogy a Farkas Gyula egyébként a Rajkósoknak. Pontosan azt, igen.
4: És akkor eljátszottad neki jobb kéz, bal kéz külön, és akkor...
1: Erről van szó?
4: Tényleg?
1: Persze.
4: Fantasztikus.
1: Vagy egy Rachmaninov cis-moll preludet egy 9 évesnek. Hát hol olvas le egy 9 éves egy Rachmaninovot? Hát sehol.
2: Fantasztikus.
1: Tehát mire túljutunk egy ütemen...
2: Ütheti, kész, vége.
1: Egyszerűen döbbenet.
2: Hát könnyebb rögtön megmutatni.
1: Megmutatom neki, megtanulja.
2: Zseniális.
1: Lehet, hogy csak egy sor tanulunk meg, mondjuk egy alkalom alatt, de 2 hónap alatt megtanul egy tétet, vagy egy Rachmaninovot.
2: Nagyon izgalmas.
1: És erre bizonyítékok vannak, tehát hogy ezek működnek, mert hogy több növendékemmel is én ezt véghez vittem.
2: Óriási vagy, óriási.
1: Bocsánat, nem ezért mondom, mert szeretném dicsérni, hanem kíváncsi lennék, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek, illetve a tapasztalatotok, hogy a klasszikus zenei oktatásban mennyire használható vajon a kézről való tanítás, főleg az első időkben, természetesen úgy, hogy a kottából való oktatást sem nélkülözzük.
3: De hogy tanultam?
2: Nem tudom, de az tényleg, hogy a rengeteg nagy művész azt mondja, hogy a zene hangok között van. Szóval most ezt, hogy értelmezzük úgy, ahogy akarjuk, hát ez mindegy. Tehát nem, a leírt hang az önmagában egy halott dolog, tehát ami lélekkel kell megtölteni nyilván. Tehát azt megélni, hogy a kottát életre kell tenni, és kitalálni, hogy mi van a kotta, a hangok mögött mi van. Uh-huh. Hogy nem a puszta hangokat játsszuk egymás után, 4/8 izével az lótúl.
3: De most azt tanítják.
2: Hát én nem tudom.
3: Bocsáss meg, most az van, az van alapba, hogy C, E, G, először tanuld meg ezt, és utána majd zenélünk.
2: Mm-hmm. Ja,
1: így van.
3: Az meg akkor az,
2: bocsánat, igen. Az túró.
1: És hogyha megnézzük a kotta képet egyébként, ott nagyon szépen vonalzóval meg van szerkesztve minden, és ez fantasztikus, de a zene az, igen, nem egy mérnöki tudománynak kellene, hogy legyen, hogy itt van az ütemvonal, és akkor a hangok meg így vannak húzva, hiszen mi van, hogyha mondjuk egy 4-es csoportból csak az utolsó 3 az, ami mondjuk megy a következő ütem egyére, vagy éppen ott van valamiféle rávezetés. Ezeket nem írja a kotta. Tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy a hangok között van a...
2: Igen, a Karajánnak van egy zseniális mondása. Die Taktstriche sind die Fluch der Musik. Az ütemvonal a zene átka. És ő pontosan látszik rá, hogy az ütemvonalakat áténekeli mindig. És én is mondom a zené, általában a zenész mindig úgy olvaskodtat, hogy az elejét hangsúlyozza, aztán a végén ugye elhalkul, érted? Ez új taktus megint úgy, pláne nagy zenekarban, hogy lehetőleg az eleje együtt legyen, és akkor utána van, ami van, érted? Felejtsétek el, ez megy tovább. A taktus az csak arra való, hogy tájékozódjunk, de ott nem biztos, hogy a zene megáll, vagy tovább megy. Mindig ilyen, mint itt lekunyul. Mindig az elejét jó meghangsúlyozzák, utána pedig kész, elengedik. Holott azt végig kell vezetni. De hát ez a kottaolvasásnak a hátulütője. De egyelőre nem tudunk jobbat. Tehát hogy lehet leírni egy ilyen zenét? Ugye? Lehet odaírni, hogy improvizáció, és akkor elfelejtjük a taktusvonalakat, de hát mégiscsak Monteverdi nem írt taktusvonalakat, csak a zenét írt el, aztán be kellett idomítani, hogy valahogy koordinálni lehessen. Tehát...
3: Ezek a Monteverdi is roma volt?
0: Én egyébként az oktatási metódusban látom a problémát. Tehát az, hogy ez a fajta Dráfi Kálmán szokta így nevezni, hogy huszár akcentus, tehát hogy az egyet jól meghangsúlyozzuk, ami természetes, hiszen a klasszikus zenében az ütem egyen van a hangsúly, ezt tudjuk. De hogyha meghallgatjuk például Doknányi művészetét, akkor egészen másként bánik például az időkkel, egészen más az ütemnek a vége, hogy hogyan megy az a következő ütemre. Majd egy összehasonlító elemzés majd egyszer csinálunk ebben a kérdésben is. És valójában itt van a lényege a dolognak, hogyha a gyerek mondjuk nem a kottából ismerkedik meg a zenével, hanem látvány, hallás alapján, egy előadónak a hiteles előadása alapján egészen másként fog gondolkodni a zenéről, mint az a gyerek, aki egy mérnöki, illetve egy matematikai példát lát mondjuk maga előtt, és azt próbálja értelmezni, illetve ezt próbáljuk beleverni.
2: Igen.
0: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Befejezésül pedig hallgassuk meg a Rajkó zenekar előadásában Csermák Antal, Andalgó és Friss című művét. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő, műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

0: kedves kapuját, meg úgy szeretlek, majd jön a finomán a csomor. Hey!
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
1: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit. Örömmel vagyunk itt, mert egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami biztos vagyok benne, hogy sokunkat érdekel. Kedves műsorvezető társam Szandi, üdvözöllek.
2: Én is üdvözöllek, Tomikám, illetve a nézőket és a hallgatókat is.
1: A mostani vendégünknek rengeteg titulusa van, segítségül is hívom a papírt. Hámor Éva a vendégünk, és ő az, aki egy mentálhigiénés szakember, család és párterapeuta, szomatodráma csoportvezető, amellett pszichoterapeuta és csoportanalitikus csoportvezető. Üdvözlöm, kedves Éva, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm én is a meghívást.
2: Nagyon fontos témákat fogunk a mai napon boncolgatni. Az lenne az első kérdésem, hogy rengeteget beszélünk arról, hogy kétélű fegyver a média. Fontos, hogy szűrjük a tartalmakat. Én, ahogy a Tomi említette, gyakorló szülőként igyekszem korspecifikusan kiválasztani azokat a nézhető tartalmakat a gyermekem számára, amiről én laikusként azt gondolom, hogy megengedhető. De beszéljünk erről egy kicsit komolyabban, hogyan tudják a szülők azt jól szűrni, hogy mit engedünk be a kicsik életébe, és mi az, amitől igyekszünk őket távol tartani?
3: Nem is, tehát azon gondolkozom, hogy talán nem is az a lényeg, hogy mit szűrünk, hanem hogy egyáltalán a használatról beszéljünk. Mikor tegnap este haza akartam menni, akkor nem tudtam bekanyarodni Óbudán, az utcába, ahova szoktam, valami baleset történt, és ma reggel láttam, hogy egy 14 éves fiút elütött a hév tegnap este, aki a mobiltelefonját nyomkodta, életveszélyes állapotban került kórházba, tehát ez egy teljesen aktuális dolog, hogy most nem feltétlen az a lényeg, hogy mit nézett, vagy mit hallgatott, hanem hogy egyáltalán átmegy a hév előtt, mert nyomkodja a mobiltelefonját.
1: Igen, és ez nem is az első eset, ami azt hiszem, hogy nagy probléma lehet, hogy a gyerekek sokszor magukra vannak hagyva ezekkel a tartalmakkal. Egyszerűen lóg a levegőbe mindaz, amit ott befogadnak. Mennyire fontos a szülői jelenlét és kísérése ezeknek a tartalmaknak a feldolgozásában?
3: Erre is van egy gondolatom még egész kicsi gyerekkorból. Tehát szokták kérdezni tőlem a szülők, hogy hát nem rettenti el a gyereket az a sok horrorisztikus Grimm mese, amiben a sárkány megeszi a nem tudom én mit, királyfinak, nem tudom, meg békává változik, szóval tulajdonképpen elég horrorisztikus események vannak ezekben a mesékben, és hát az a lényege, hogy ha egy szülő ezt úgy meséli el, hogy egy könyvből mesél, vagy fejből mesél a gyerekének az ágyban, és fogja a kezét, vagy megöleli, és van egy intim együttlét, egy kapcsolódás, és a gyerek nem látja ezeket a képeket, tehát nem filmen nézi, nem egy screen van előtte, hanem hallja az anyja hangját, és teljes biztonságban van közben, és a lényeg az, hogy csak annyit ért meg a meséből, ami az ő szintje, az akkori szintje, tehát hogy ő annyit lát, vagy annyit tud belőle, nem többet, amit nem tud feldolgozni, mert hogy az agya képtelen feldolgozni. Mondjuk, ha ezt egy filmen nézni, akkor akkor nem tud vele mit kezdeni. Tehát tulajdonképpen az a tartalomnak az a lényege, hogy ezt ő csak a saját szintjéig engedje be, és ez egy nem veszélyes, tehát nyugodtan lehet ilyeneket mesélni, mert nem történik semmi. De a gyereket egyedül hagyjuk egy tévé előtt, és látja ezeket a horrorisztikus filmeket, vagy bármit, amit ő nem tud feldolgozni, akkor bizony az probléma.
2: Tehát akkor kijelenthetjük, hogy különbözik a hatás attól függően, hogy meséljük, illetve attól, hogy mit lát mondjuk rajzfilmben, vagy realisztikus horrorban.
3: Pontosan.
2: Illetve ennek kapcsán eszembe jut a Bobó Baba kísérlet is, hogy akkor mesélne nekünk erről, Éva, a nézőknek, hallgatóknak.
3: Igen, hát a Bobó Baba kísérlet az egy szociális viselkedésre vonatkozó kísérlet, amit azt hiszem Albert Bandura kísérlet alapján vizsgáltak, hogy egy gyerekek előtt egy babát különböző módokon nézve, vagy filmen, meg személyesen agyba főbe vertek egy ilyen gumi babát, és tehát ilyen agresszió történt, és azt vizsgálták a kontrollcsoporttal, hogy akik ezt végignézték, azok sokkal agresszívabban álltak hozzá a későbbiekben ehhez az egész a babához, mint azok, akik ezt nem látták. Hát ez egy agresszióra vonatkozó viselkedés, szociális viselkedésre vonatkozó, hogy agresszívebbé válik-e vajon az, aki ilyen agresszív tartalmakat lát vagy néz. És hát azt találták, hogy igen.
1: Tehát ez ragadós, át tudja venni azt a mintát. És ráadásul nem biztos, hogy azzal a tartalommal, sőt, valószínűleg nem azzal a tartalommal van megtöltve, amit ő ott látott. Tehát egy eltanult viselkedési forma, ami mögött nincs is az az indíték, ami elvileg egy ilyen szituációban mondjuk adekváltan megjelenik.
3: Jó, hát ez pontosan így van, de egyébként ennek ugye sok rétege van, mert nem tudom, ugye az én korosztályom még emlékszik arra a báb játékosra, aki a palacsinta...
1: Én is az a korosztály vagyok.
3: Köszönöm. Vagy a palacsinta sütő ütötte a rossz bábnak a fejét éppen, és akkor ott nevettek a gyerekek, hogy puf, puf, tehát az egy nagyon más jellegű tartalom volt, valami humorba ágyazva, ahol azt kapta meg, aki a rossz, mit tudom én, figura, tehát, hogy mondjuk én akkor se szerettem azért ezt az egészet, de valahogy nem pont ugyanaz volt, mint ezek a mai horrorok, de én még erre emlékszem.
2: Észre lehet időben venni az erőszakra való hajlamot a gyerekekben, és ha igen, akkor ezt tudjuk gátolni ebben a modern világban, ahol mindenhol tartalmakat láthatnak?
3: Hát az erőszak a gyerekekben az nagyon sok mindenből eredhet, például abból is eredhet, hogy el akarják venni tőlük a screent, amiben bele vannak, tehát mert hogy egy olyan függőség alakul ki a mobiltelefontól, vagy tablettől, vagy a screentől önmagától, azt mondják egyébként, hogy a 3 óránál többet néz, nyomkod egy gyerek egy nap, akkor az már függőség, és mint minden, mint akár egy szerhasználati függőség, a megvonás, tehát hogyha megvonják ezt, akkor a gyerek bizony hisztériás lesz, indulat kezelési problémái lesznek, vagy szorong, vagy feszült. Tehát az agresszió az nem csak abból adódhat, hogy ő agresszív tartalmakat néz, hanem hogy mondjuk tiltják a függőségét, vagy nem jut hozzá. Tehát teljesen nem csak viselkedésében nyilvánul meg, hogy ő mondjuk agresszív lesz, hanem idegrendszeri tünetei is lesznek.
1: Korábbi válaszában megfogalmazódott, itt megjelent a biztonság fogalma. És ugye elgondolkodtam ezen, hogy már szó volt az anyai hangról így a korai időszakban, de hogyha rá tudunk nézni mondjuk 1 és 16 év között, akkor mondjuk időszak korszakonként milyen jellemzői vannak a biztonságnak egy gyereknél, hogyan árnyalódik ez, és mire kell figyelnie a szülőnek, vagy annak a kísérő felnőttnek, aki vele van?
3: Azt gondolom, hogy az a biztonság, ha kapcsolatban vagyok a gondozómmal, a szülőmmel, illetve a szülő a gyerekével. Tehát nem csak biztonság, hanem bizalom, hogy bármi van, bármi történik, én tudok vele beszélni, elérhető, tehát nagyon sok szülő nem elérhető ugyanúgy. Most például egy paciens sem beszámolt arról, hogy ugye az ő anyukája hogy nem volt elérhető, ez egy régebbi történet, akkor még nem volt mobiltelefon, hanem mindig dúdolt a mama. Tehát, hogy akármit csinált, vagy a gyerek szeretett volna kapcsolódni, nagyon fura, akármit csinált, dúdolgatott magában, és ez valami falat képzett a gyerek és az anya között, nem tudom, hogy ezt így, ugye ez így érezhető, hogy megjelenik, hogy dúdolgat, és amikor szól a gyerek, hogy, hogy de anya, anya, nem tudom, éhes vagyok. Szóval, hogy egy ilyen, mint egy ilyen üveggömb bezárta magát, és hogy ugye ez van a mobiltelefonnál is, ha a szülő belemerül a telefonjába, és a gyerek próbál kapcsolni, nem biztos, hogy erőszakosan, csak úgy szól, hogy anya, láttad azt a fecskét, ami ott elrepült, vagy valami, és közben meg pörgeti a híreket, pontosan ugyanúgy elérhetetlen, mint az az régi anya, aki dúdolt. Szóval, hogy, hogy érdekes, mert hogy, hogy ugye azt gondolná az ember, mi van abban rossz, hogy dúdol valaki, hogy az így jó is lehet, tehát persze jó lehet, de ha a gyerek azt érzi, hogy az anyját nem tudja elérni, akkor nem jó, és úgy ugyanez van, tehát ugye a biztonság az az, hogy bármikor elérhető a szülő, és bármikor elérhető a gyerek is, tehát hogy kialakul az a biztonság a kapcsolatban van.
1: Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a szülőknek is feladatja azért a leckét, hogy nem biztos, hogy ő maga is tudja narrálni azokat a történéseket, amik újra megjelennek, és ilyen úttörő módon nem van maradva mindig a szülő ahhoz a tartalomhoz képest, amit a gyerek már így csípőből ismer. Tehát azért ez a szülőnek is feladja a leckét, hogy ezt tudja keretezni valami módon.
3: Nagyon is föladja, annál is inkább, mert mondjuk egy mai szülő az egyáltalán nem érti sokszor azt, amit ahogy a gyereke ír, vagy a gyereke beszél. Most mondok egy példát, tehát, hogy ők úgy leveleznek egymással, hogy szlengeket, rövidítéseket használnak, tehát egyáltalán érthetetlen. Tehát azt mondta az egyik szülő, hogy ő nagyon félt, hogy valami drogozásba került a gyereke, és hát bizony szégyel ide belenézett a telefonjába, a gyerek telefonjába, és olyan mondatokat talált, amit egyszerűen nem értette. Tehát, hogy ilyen, mondok egy példát, hogy RF-ben vok. Real flow-ban vagyok, vagy azt írta, hogy nem tudom, IDK szerintem ez egy kicsit mid. Tehát, hogy azt mondja, Éva tudja, hogy ez mit jelent? Nem, fogalmam nincs, és hát akkor így, hogy így ezeket megtanuljam, tehát hogy a szülőnek egyszerűen tanulni kell a gyerekétől is, tehát itt is jön a kapcsolat, a bizalom, hogy ugyan mondd már meg, hogy ti hogy beszélgettek, mik ezek a rövidítések, vagy ez titok, vagy ez azért van, hogy ezek az öregek, ezek ne értsenek ebből, hogy ez egy olyan titkos nyelv, vagy hogy nem tudom én, ez az IDK, szerintem ez egy kicsit mid, ez azt jelentette, hogy ugye I don't know, nem tudom, de szerintem ez egy kicsit középszerű. Igen, tehát hogy na jó, de hát ugye ezeket le kell fordítani.
1: Nekem is időt betellett, míg leesett a mid.
3: Igen, tehát hogy na, hát ilyenek vannak, és tehát hogy van egy ilyen generációs érzés is ebben, hogy fú, hát a szülő nem tudja, hát nem tudja, persze, de hát lehet beszélgetni, és ő is, tehát hogy azért a gyereknek se rossz, hogy az nem az van, hogy a szülő hierarchikusan tilt, vagy parancsol, vagy jutalmaz, vagy bármi, hanem kíváncsi, érdeklődik, tudni akarja, nem erőszakosan, de hogy miben vagytok?
2: Igen, ez azért a félúton találkozás, ugye? Ez a bizalom, pontosan, amiről beszéltünk. Pontosan. Tehát, hogy a kíváncsiság, az érdeklődés és a tudni akarás, az azért ki tud váltani egy olyan fajta belső motivációt, hogy tényleg értsem, hogy mi van a gyerekemmel. Nekem még elég pici, úgyhogy szerencsére nem üzengetnek meg, nincsen mobiltelefonja sem egymással, viszont minden tartalom, amit szeretne, ugye hallja az iskolába, hogy nem tudom, démonvadász, K-pop, őrület, meg minden, akkor azt így este megnézem előtte egyedül, hogy akkor ő ezt majd másnap megnézheti-e. Tehát én egyelőre csak ilyen szintű investálásban vagyok. Ha te egyébként a szülő-gyerek kapcsolatra abban az esetben ez a fajta felgyorsultság, hogyha a szülő azt érzi, hogy nincs ideje, vagy úgy gondolja, hogy ez az autoritás az tökéletesen elég arra, hogy ő ezt itt mederben tartsa. Tehát, hogy hogyan lehet azt a szülőt érzékenyíteni, aki úgy gondolja, hogy ő a kezében tart mindent?
3: Itt nem csak arról van, tehát hogy a szülőnek tényleg nehéz dolga van, meg egyébként tényleg lehet elfoglalt a szülő, engedjük meg azt is, hogy a szülő elfoglalt, de csak hogy az a lényeg, hogy szerintem nagyon fontos, hogy a közösségekben, osztályban, sokszor már óvodában is beszélgetni a szülőcsoporttal arról, hogy mit tehet, és mi van akkor, ha ő elfoglalt, vagy hogy ez hogy van. Tehát, hogy én arra gondolok most konkrétan, hogy az nem elég, hogyha én elfoglalt vagyok, akkor vagy odadobok neki egy tabletet, hogy akkor már láttam, hogy étterembe ülnek kicsi gyerekek, és hogy szülők ott tudjanak beszélgetni, tablet megy előtt, és így eszik a tablet előtt, sőt már babakocsiban is láttam tabletet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez se jó, meg az se jó, ha csak tilt egy szülő, hanem igazából társadalmi megoldása lenne ennek a dolognak szerintem, már pedig társadalmilag egyszerűen edukálni kellene az iskolákat, óvodákat, mindent, hogy az ne legyen ciki, hogy egy gyereknek mondjuk buta telefont ad a szülő, ha már mindenképpen telefont akar adni, tehát például Skóciában, nem tudom, Finnországban, már az a ciki, ha egy gyereknél okos telefon van, tehát hogy igen, tehát hogy legyen buta telefonja, tehát hogy nem, és ne az legyen, hogy hallottam olyan esetet, hogy a tanárnő megkérdezte az osztályban, hogy kinek nincs okos telefonja, és akkor egy kislány föltette a kezét, hogy neki nincs, mert hogy ő az osztályban egy Viber csoportot akart létrehozni a tanárnő, hogy majd ott osztja meg az infókat, és ez is egy borzasztó dolog, a másik meg, hogy mennyire megalázó, meg megszégyenítő annak a kislánynak, akinek pont nem volt okos telefonja, tehát az ilyen jellegű esetek elkerülése érdekében nagyon fontos lenne közösségekben beszélni erről, hogy mit lehet tenni, hogy nem az van, hogy tiltjuk, mert a gyerekek kiborulnak ám, mert hogy de ugye a fél osztálynak van, nekem nincs.
1: Igen, táborfalon kívülre esik.
3: Hát pontosan, tehát hogy legyen, én azt gondolom, hogy legyen egy hozzáférési idő, tehát hogy nem az van, hogy soha nem nyúlhatsz hozzá, nem legyen egy idő, de hogy az semmiképpen se, hogy annyi olyan idő mennyiség legyen, ami már függőséget okoz, és az idő az nem arról szól, hogy feltétlenül a ilyen szociális TikTok, Facebook, Insta, stb., hanem az információk, amit ma már elengedhetetlen információkhoz jutunk, ugye az internet által, tehát hogy ez fontos, de nem feltétlen a pörgetése annak, hogy miből maradok ki.
1: Igen, most egy picit már belekezdtünk abba a témába, amit fel szeretnék tenni kérdésként, hogy így igaz, hogy az edukációt ennyien rövid keretekben nem tudjuk megtenni, de segítsünk egy kicsit a szülőknek. Nézzünk rá röviden, úgy a sarkalatos pontokra, hogyha megnézzük mondjuk mi az az életkor, amikor először találkozhat egy gyerek egy szakember szerint bármilyen digitális eszközzel, milyen időkeretben, milyen módon, és hogyan lehet ezt így olyan módon a gyerek elé helyezni, hogy abban senki se sérüljön, és ne legyen az az érzése, hogy ő kimarad a közösségi életből.
3: Hát ugye ezt már az előbb mondtam, hogy borzasztónak tartom, amikor ilyen kicsi gyerekeket már így nyugtatnak meg, mert lehet, hogy pillanatnyilag megnyugszik, tehát amikor elé tesznek egy mesét akár, de még az sincs, tehát épp most mondtam, hogy még a mesének a nézése az egyáltalán nem biztos, hogy az a gyerek számára feldolgozható, mert hogy lehet a mesében egy csomó olyan tartalom, amit ő nem tud feldolgozni, tehát ezért mondom, hogy már ilyen szempontból sem jó nézni, és nem hallgatni. Ez az egyik, tehát hogy én ezt nagyon rossznak tartom a kicsi gyereket képernyő elé tenni, és a nagyobb gyerekeknél is, ugye mondja a szülő, hogy de hát nagyon fontos, hogy nem tudom én, funkciója legyen, van annak, hogy legyen a gyereknél telefon, és akkor mindig mondom, hogy de ne nézegesse a képernyőt, hanem az a buta telefon legyen, tehát hogy amikor a szülő nem tudom én, nem tud leparkolni, és elviszi a gyerekét a valamilyen foglalkozásra, akkor mondta, hogy hát akkor ő elengedi a gyerekét, megáll az épület előtt, fölmegy, és ha fölért, akkor csöngesse meg, hogy ő fölért. De ugye ehhez nem kell okos telefonnak lenni, de hogy megint, hogy ő, hogy lehet ezt szabályozni, hát nehéz szabályozni, ehhez kell megint a bizalom, meg az, hogy megpróbálom elmondani a gyereknek, hogy nem az, hogy nem alszol, hogy álmatlan vagy, hogy szomorú vagy, hogy azt éli meg, hogy mindenkinek jobb élete van a telefonon keresztül.
1: Igen, tehát,
3: hogy
1: világ.
3: Hát abszolút, tehát hogy ebben benne van ez a FOMO érzés, hogy kimaradok, mindenki más fantasztikusan él, és én meg kimaradok, tehát hogy ez egy nem reális, nem ez a valóság. Tehát hogy az, hogy ugye az ember az úgy lett kitalálva, hogy tényleg szüksége van a kapcsolódásra, a kapcsolatokra, egymás közelségére, szagára, bőrére, tehát erre. Tehát amikor én egy géppel vagyok, vagy egy ilyen screennel vagyok kapcsolatban, akkor az kihat mindenemre, a viselkedésemre, és ezt mi csak most érzékeljük, mert ez az egész dolog tulajdonképpen 20 éve létezik, és a következményei most már erőteljesen érzékelhetőek, hogy nem tudnak beszélni, nem tudnak kifejezni. Most már van egy csomó ilyen film és színdarab, most megy a Vix Színházban a reklám helye, a Letargia című darab, ami az generációnak erről a kapcsolattalanságáról és problémáiról szól, és hogy mindig az AI-jal beszélik meg, a AI terapeutával beszélik meg a problémáikat, neki mondják el az elakadásaikat, hogy de vajon mi a szerelem szerinted, vagy mi, tehát hogy egy olyan valóságból való kiesés ez, ami hosszú távon borzasztóan hat majd a világra, meg már most is. Mint például ez a konkrét, hogy elütötte a hév ezt a fiút.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
1: Visszajövünk.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Ez a kimaradás érzet, ez a fear of missing out, ez a FOMO, ugye egyre többet beszélnek róla a média platformokon. Ez konkrétan ettől függetlenül, hogy ez egy ilyen negatív érzelmi töltést okoz, nagyon sokszor média függőséget vált ki felnőttek esetében is. Mennyire jellemző Éva a praxisában az, hogy már kialakult, akár tinikori média függőség kapcsán keresik Önt fel szakemberként?
3: Hát elég gyakori, nem feltétlenül ezzel keresnek meg, csak úgy mellék körülményként kiderül, hogy egész nap pörgetnek, és hogy nem vesznek részt az életben, tehát hogy ők csak azzal keres meg, mondjuk, hogy feszült, hogy szomorú, de az már egy jó dolog, hogyha ez valamilyen módon érzékeli, és akkor amikor beszélünk róla, hogy telik egy napja, hogy amikor a munkából hazamegy, akkor ő mit csinál, és mivel alszik el, és mi az, ami, vagy kivel beszél, vagy kivel mennyit beszél. Tehát egy borzasztó, hogy statisztika, hogy azt hiszem, hogy kimutatták, hogy egy család azt hiszem naponta 7 percet beszélnek egymással, úgyhogy így leülnek beszélni, így átlagban. És akkor mivel zajlik a többi idő?
4: Hát valószínű, hogy különböző digitális felületek nézésével. Van-e arra valamilyen szakmai konszenzus, hogy hány éves kortól adhatunk egy gyereknek kezébe okostelefont?
3: Hát mondjuk kamaszkortól, tehát hogy így...
4: 12 év? Nekem a kamaszkorot kezdik, lehet, hogy korán.
3: Igen, tehát hogy hát meg kéne próbálni kihúzni addig mindenképpen, és hát ott is beszélgetni róla, hogy de mit és mennyit.
4: És hogyha mondjuk most valakivel leülne, és arra kérnék, hogy mondjon 3 dolgot, amit a legnagyobb hibának tart a digitális eszközök, főleg a okostelefon kezelésében, akkor mi lenne az a 3 pont, amire érdemes lenne figyelni, ami valami módon úgy keretezi is akkor már a helyes használatot?
3: Hát, hogy mondjuk milyen erőforrásokat használ az ember, az, tehát hogy mit használ erőforrásnak. Tehát az egy erőforrás, hogy a TikTok, a Facebook, a nem tudom, tehát hogy nem feltétlenül, tehát hogy arról beszélnék, hogy az erőforrások az nem a mobil pörgetése, hanem egy kirándulás, egy sport, egy társasági együttlét, az lehet erőforrás, vagy egy tanulás, tehát hogy hogy milyen tartalmat nézek benne, tehát hogy akár föl lehetne írni, hogy amikor én pörgetem, milyen tartalmakat nézek, hogy valaki ugye belemegy ezekbe a real részek videókba, és akkor ez így bepörget, és órák telnek el, de konkrétan órák, és mi történt? Tehát, hogy így ennek a, hogy mi a tartalom, meddig, és milyen erőforrásokat kapok belőle, ezek fontosak.
4: Nagyon szimpatikus, ezt így magamnak is el fogom tenni, főleg az utóbbit, hogy miből táplálkozom, és mit tölt fel.
3: És hogy mire lenne szükségem igazán. Tehát, hogy olyan, mintha erre lenne szükségem, és akkor így leteszem x óra múlva, és akkor, de tényleg erre volt szükségem? Nem? Szóval, hogy így jó, megnyugtatott, de erre volt szükségem? Vagy pont, hogy nem nyugtatott meg, hanem még feszültebbé váltam tőle.
2: Sokszor beszélünk arról, hogy a szülők próbálnak kontrollt behozni ugye a média felhasználásban, de nagyon sok esetben ugye egyre több fals információ, dezinformáció, mesterséges intelligencia által gyártott tartalom kerül elénk, és nagyon sok esetben, bármennyire érezzük azt, hogy két lábbal állunk a racionalitás talaján, sokszor még mi sem tudjuk megszűrni azt, hogy valóban az a forrás az hiteles vagy nem. Tehát hogyan kellene az edukációt kezdeni a szülőktől, és akkor úgy haladhatunk afelé, hogy szűrjünk tartalmakat? Mi a jó receptúra az egészséges és tudatos médiafogyasztáshoz?
3: Azt hiszem, hogy ez most mindannyiunkkal előfordult, hogy egyszerűen megkérdőjeleződik a realitás érzékünk, hogy most ez tényleg, ez valódi? Ez amit én látok, vagy ez AI, tehát amikor már nem tudom, és ez egy tulajdonképpen lehet egy ilyen pszichotikus állapot is, hogy így nem tudom, hogy most mi a valóság, és mi az, amit én a Gólya Kalifa, Babics Gólya Kalifájában van, hogy a főszereplő nem tudja, hogy mikor álmodik, és mikor van a valóságban, mert hogy úgy átfolyik, tehát hogy egy ilyen pszichózisban van, hogy nem tudom már. És hogy ez ehhez vezet, ez a fajta, hogy úristen, tehát hogy próbáljak meg ebből kijönni, hogy így nézzek ki az ablakon. Tehát a technika már mindent megold, pont most láttam, hogy nem tudom, felújítják a repülőgép irányító tornyot, és nem az ablakon látják a repülőket a repülőgép irányítók, hanem hatalmas screeneken, ami nagyon biztonságos, de hát ez mennyire őrület már, hogy így nem látom az ablakon a repülőt, a valós repülőt. Szóval ezt nagyon nehéz megszokni, és nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, de nyilván a tudomány, a technika az sok mindent, pozitívumot is kitermel, de hogy mi hogy kezeljük, menjünk ki a szabadba.
4: Igen, én bízom abban egyébként, de van egy olyan hit, meg egy olyan elképzelés, hogy idővel azért bejövünk középre, és ott nagyon fontos fogalom lesz majd a lekapcsolódás. El tudom képzelni, hogy azok a szülők, akik most minket néznek, azok összecsapják a tenyerüket, és azt gondolják, hogy úristen, mindent elrontottam, vagy legalábbis most szeretnék egy picit jobban csinálni mindezt. Milyen tanácsot adhatunk nekik, akik szeretnék a gyerekeket egy picit visszahúzni abból a pseudovilágból, amiben beszorultak? Hogyan kell ezt kezdeni úgy, hogy ne sérüljön a szülő-gyerek viszony sem?
3: Hát ezt mi már mindannyian tudjuk, hogy a gyerek ugyanazokat a mintákat fogja vinni, amiket mi adunk. Tehát ez vonatkozik az internet használatra is, tehát amikor a gyerek azt látja, hogy én valamilyen tudásanyagot az internetből szedek össze, sokkal egyszerűbb ma már, mint könyvtárba menni és lapozgatni, akkor az egy minta, de ha az a minta, hogy a szülő is ugyanúgy ül ott, és ugye nem dudolgat, hanem pörgeti a telefonját, akkor mitől viselkedne másképp a gyerek? Tehát a szülő elsősorban azt kell, hogy mutassa, bármilyen nehéz is, mert egyébként nehéz ez, hogy ne függjünk rá a saját mobilunkra, és a gyerekkel legyünk, és azt mondjuk neki, te figyelj, mi lenne, ha most ezt letennénk, és elmennénk egyet sétálni, tök mindegy, valami programra együtt, vagy nem tudom, tehát ezt gondolom, hogy első körben az van, hogy magukat kell visszafogni, és a mintát, olyan mintát mutatni, ami hasznos. És a másik, hogy a szülők összefogása, tehát egy olyan szolidális összefogás, amit arról van szó, hogy ezt csináljuk együtt. Tehát, hogy nem elég csak, hogy a mi családunkban ez így működik. Ha a gyerek bízik bennem, akkor elhiszi, hogy ez az ő, meg az én, meg a család hasznára van, de nagyon nehéz dolga van akkor, amikor látja, hogy mindenki másképp csinálja, vagy a szülő úgy jutalmazza, hogy a gyerek nyafog, mert 6 éves kora óta, hogy mindenki másnak van, és ő is szeretne, és a szülő meg úgy érzi, hogy akkor ő rossz szülő, hogyha ő nem adja meg a gyereknek, hiszen minden nap elmondja, hogy de mikor kapok már, hogy ne ez legyen a jutalom, hogy akkor ő kap. Meg olyan is sokszor van, hogy elválnak szülők, és akkor azt panaszolja a mama, hogy hát a papa viszont megvette neki a mobiltelefont, nem tudom én, a 7 éves gyereknek, és akkor a gyerek ugye imádja a papát, imádja a papát, hogy a papa ugye megvette neki, a mama meg nem. Tehát, hogy ez arra is használják emberek, hogy tulajdonképpen maguk mellé állítsák a gyereküket, veszélyes.
2: Meg abszolút kihat a családi dinamikára is, teljesen. Tehát nekem a szüleim nagyon tiszteletben tartják, amit hozok döntéseket szülőként, főleg itt a screen time vonatkozásában, de édesapám az, aki őt nem érdekli, tehát kétszer elmondja a gyerek, hogy nagyon szeretné, és már nála van a telefon, mire oda nézek. Ezeket nagyon nehéz jól kezelni. Egyrészt ugye az iskolában nagyon sok mindent kérnek tőlük már számítógépen. Tehát nem akarnék én sem egyébként egy ilyen digitális benszülöttet nevelni, de hogy valóban ezt a középutat meg találjuk, ez félelmetesen nehéz.
4: Gondolom.
2: Nagyon-nagyon.
4: Képzelni, hogy óriási, nagyon nehéz szituációban vagytok szülők.
3: Nagyon.
2: Igen, úgyhogy amit még egyébként szerintem fontos, hogy kivesézzünk, az az, hogy az iskolában, az IT órákon, a számítógépes órákon, még az én időmben ugye tetriszeztünk, meg ezeket a nagyon alap dolgokat csináltuk, most már konkrét, igen, most már konkrét videójátékokat, ez a Roblox és minden egyebet játszanak. Én érzem szülőként a felelősségem abban, hogy ugye nagyon elkezdett terjedni, hogy milyen veszélyes, ugye nagyon sok pedofil és mindenki egyéb regisztrál, különösen a Robloxra, föl, ahol ugye megosztanak a gyerekek adatokat magukról. Én otthon ezt nem engedem, viszont az iskolai kereteken belül ez része egyébként a tanternek, hogy ismerjék ezeket a videójátékokat. Ilyenkor nekem szülőként meddig tart a felelősségem? Abszolút hagyhatom ezt az intézményre, és azért is kérdezem, mert nagyon sokan érintettek, ugye nézők, hallgatók is. Mit tudunk mi ilyenkor tenni, amikor intézményesített szinten van valami, ami a mi értékrendünk szerint ellen megy?
4: De jó kérdés.
3: Igen, ez valóban jó kérdés, tehát hogy ugye a cyberbullying az egy nagyon-nagyon elterjedt dolog sajnos, tehát filmek is, tehát most például a Kamaszok című film a Netflix sorozatban, ahol a papa azt mondta, hogy hát én azt hittem, hogy biztonságban, hát ült a szobájában a gyerek, és egész nap csak a nem tudom, gépét nézegette, és azt hittem, hogy biztonságban van, miközben pont, hogy nem volt biztonságban. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy tanulási folyamat, és a szülők és az intézménynek a konszenzusos megállapodása, tehát persze szülőként nem vagyok köteles elfogadni olyan dolgokat, amit nem tartok jónak, tehát hogy hát sajnos nem tudom ezt csak azzal, megint csak azzal, hogy kapcsolatban vagyok a gyerekemmel, bízom benne, és azt mondom, hogy bármi van, én nem tiltani fogom, vagy büntetni fogom, csak mondja el, hogy bármit is érez, vagy bármi furaságot, vagy rossz érzése van, akkor mondja el.
4: Hogyha egy szülő szeretne a gyerekével beszélni az ottani, tehát a digitális eszközökön megjelenő tartalmakról, akkor jól sejtem, hogy a két legfontosabb téma az erőszak és a szexualitás lehet, amiben mindenképp fontos egy kísérés. Mert nagyon veszélyesnek látom azt, hogy úgy jelenik meg a médiában is, főleg a filmekben az erőszak, mint aminek ugye két dimenzióban túl sok következménye a nézőre nincs. És a gyerek valahogy ezt szokja meg, hogy tulajdonképpen nincs súlya a megjelenő erőszaknak, mert aztán kikapcsolja az eszközt, és vagy pedig egy másik tartalomra vált, és ezután már nem releváns számára, ami az előzőekben történt.
3: Hogy nagyon sokszor nem is a konkrét eseményről érdemes beszélgetni, hanem a kiváltott érzésekről. Tehát, hogy például a szégyenről, amikor azért nem mond el egy gyerek egy ilyen történetet, amiben bármi bullying volt, vagy olyan, ami őt megrettentett, tette, mert a szégyen ül rajta. Tehát, hogy kiderül, hogy ő valamit látott, nézett, vagy ő valamiben gyenge volt, vagy bármi. Tehát, hogy ilyenkor, mint szülő, nem is arról beszélek, hogy haj, figyelj, hát nagyon veszélyes, és ott behálózhatnak téged, és olyanokat látsz majd, hogy nem tudom, ami nem a te korosztályodnak való, és te még ezt nem. Tehát ezt hiába mondom egy gyereknek, azonnal becsukódik a füle,

0: érdekes beszélgetés, ami a gyereket is érdekli, az nem ezek az ilyen oktató szövegek, hogy fú, ez veszélyes, meg ezt nem szabad, hanem hogy mit él meg az ember bizonyos helyzetekben, és bizony, amikor eljutok egy gyerekkel, vagy egy szülővel egy terápiában arra, hogy már így ki lehet mondani, hogy szégyent éltem meg, akkor ott már elindul valami. Hát ez most csak egy példa volt.
1: Nagyon érdekes az, hogy ahogy én tudom is majd, akkor most a szakember biztos, hogy pontosítja ezt, hogyha jól tudom, akkor a gyermekek első 3 évében tulajdonképpen nincs kontroll, tehát ők nem tudják az érzelmeiket szabályozni, ezért is gondoljuk azt, hogy ugye hiszt is a gyerek, pedig nem, hanem még nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy irányítani tudja az érzéseit, vagy lehalkítja, vagy pedig bármi más módon keretezi. Itt főleg veszélyes lehet, hogyha találkozik az agresszióval, mert valami egészen mást jelenthet, mint aztán egy későbbi felnőttnek. És azt látom a mai világban, hogy, és van rá egy konkrét példám is, hogy általános iskolában a gyerekek nagyon erős agresszióval vannak egymás felé, fejbe rúgják egymást, hasba ütik egymást ököllel, és ilyenkor a szülő eléggé meg van kötve, mert hogy nincs ott az iskolában. De azt láttam ebből az esetből kifolyólag, hogy tanárok sem tudták pontosan, hogy akkor most hol keresik, hova vezessék vissza az okokat. Ilyenkor a szülő mit tud tenni? Hogyan beszélgessen el a gyerekével? Mondjuk egy 8-9 éves fiatal kisfiú, kislány.
0: Hát nem most ugye ki volt az elkövető és ki az áldozat, az ugye, hogyha az én gyerekem az agresszor, akkor megkérdezem, hogy miért voltál dühös például. Tehát, hogy mi váltotta ki? Nem azt mondom ugyanígy, hogy ez egy nagyon csúnya dolog, hogy megütsz valakit, mert egyébként persze csúnya dolog, de hogy mitől dühös voltál? Miért voltál dühös? Mi történt veled? Tehát megpróbálom megérteni, és akkor utána beszélgetünk arról, hogy ez tényleg egy módja-e annak, hogyha ő dühös, hogy akkor ő nem tudom, fejbe rúg valakit, és hogy szerintem ítélt meg az, akit ő fejbe rúgott. Tehát nem megyek, tehát nem tovább megyek, tehát miután megbeszéltük, hogy ő vajon miért csinálta, nyilván ez is az ő szintjén beszéljük meg, hogy ő attól lett dühös, hogy ő nem tudom, elvette a radírját, tehát hogy akkor te nem tudom én kiszolgáltatott, vagy tehetetlen lettél, vagy szóval tanítom arra, hogy milyen érzéseket élt meg, és hogy milyen érzések mentén, mi lehet adekvát viselkedés, és hogy ő mit okoz, milyen következményei vannak annak, hogy ő fejbe rúg valakit. Tehát, hogy ő biztos nem akarta, hogy mert hogy bármi történhet, tényleg megsérülhet egy másik, és hogy ő akarja-e, hogy ennek a felelősségét és érzését felvállalni, hogy ő mit tett. Tehát, hogyha ezt már tényleg elkezdjük kicsi kortól, és nem az van, hogy tehát ez egy nagyon csúnya dolog, meg ne lássam többet, az a pont semmire nem jutott.
1: Igen, itt, ha jól értem, akkor tehát a következmény és a felelősségvállalás a kulcskérdés ebben a témában.
0: Igen, meg az empátia a maga módján, hogy oké, tehát magammal is legyek együttérző, hogy igen, nekem az rossz volt, hogy elvették a radíromat, de a másikkal is, hogy jó, de hát ezt másképp is lehetett volna.
2: Nagyon szépen köszönjük ezeket a praktikumokat, nekem nagyon sokat segített, és biztos vagyok benne, hogy a nézőknek, illetve a hallgatóknak is. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Köszönöm én!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 9-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csikós József zongorista a mai vendégem, akivel beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem Csikós József zongorista. Köszönöm, József, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm a meghívást.
3: Legutóbb néhány hónappal ezelőtt találkoztunk méghozzá egy zongora versenyen, ahol a fiad játszott, fantasztikusan játszott, hallottam, és hát meg is nyerte a korcsoportját, úgyhogy gratulálok ezúton is.
4: Nagyon
3: neked.
4: Szépen köszönöm.
3: Gondolom, elég komoly felkészülés áll egy ilyen verseny mögött. Mesélj, hogy hogy készültök. Segítesz neki te is?
4: Igen, hát abszolút a otthoni gyakorlás az megvan, ugye próbálom így a napi teendők mellett napi szinten ezt berakni, ez nem mindig sikerül. Réti Tamásnak szeretném itt is megköszönni a felkészítést, ő rengeteget foglalkozik a fiammal, és hát hála Istennek eredményesen.
3: Zongorista lesz?
4: Ezt majd ő eldönti, én nem feltétlen ragaszkodom hozzá, hogy zenész és azon belül is zongorista legyen. Én lehet, hogy egy zenekari hangszernek jobban örültem volna. Így én már zongoristaként tudom, hogy mindig én mindig szerettem volna tartozni valahová. Egy zenekar, meg egy...
3: Igen, az más. Egészen más jellegű.
4: Igen, a zongorista az mindig egy olyan magányos műfaj szerintem. Igen. Hogyha még ezt fokozni szeretnénk, akkor ennél már talán csak az orgonista, aki magányosabb. Varnus Szavír mondta egyszer egy riportban, hogy az orgonista az a Notre-Dame-i toronyőrrel van egy szinten, úgyhogy ők már annyira elzártak a világtól, de jó, a zongora persze nem ennyire, de a zongorista egy magányos farkas, hogy így mondjam.
3: Viszont képes egyedül is játszani, egy teljes zenekart helyettesíthet akár. Most érjünk egy picit rád, hiszen téged úgy ismerünk, mint bárzongorista. Egyáltalán mi az a bárzongorista? Te jazzzongoristaként végeztél, azért ezt is tudni kell, és klasszikus tanulmányaid is nagyon jelentősek.
4: Igen, hát én elég sokáig tanultam klasszikus zenét, lehet, hogy egy picit túl sokáig is. Mert én egy 20 éves koromban váltottam, közel 20 éves koromban váltottam jazzre. Aha. És hát így helyes, ahogy mondod, hogy a jazz tanszakon diplomáztam 2010-ben Oláh Kálmán tanítványaként, és hát én mindig is ilyen 2003 óta én jártam már muzsikálni, hogy így mondjam. Éttermekbe, szállodákba, ugye édesapám is zongorista, ugye hát ez érdekes, ez a bárzongorista titulus, ez nem olyan a túl régi dolog. Például apukámnak a működési engedélyéből egy A kategóriás előadó művész, zongorista, de az ő működési engedélyébe az van írva, hogy tánczenész.
3: Igen, hát ez az.
4: Na most ugye ma már a tánczenészek leolvadtak csak bárzongoristákra, hogy így mondjam, mert egyszerűen azok a régi dobosok, tánczenész dobosok, basszusgitárosok, szaxofonosok, ők, hát ha még vannak is, már nagyon kevesen lehetnek. Úgyhogy akik úgymond talpon maradtak a rendszerváltás 2000-es évek tájékán, ők a zongoristák. Mert így, ahogy mondod, ahogy beszéltünk róla, hogy egyedül is tud zongorázni, ez a zongoristáknak az skillje, hogy egyedül is megél. Úgyhogy így lettünk mi, vagyis hát az a műfaj a tánczenészekből bárzongorista.
3: Tehát tulajdonképpen a tánczenéből jön ez az egész. És igen. Hogy alakult ki akkor ez, hogy jöttek ezek a bárzongorista versenyek, ugye még valamikor a 2000-es évek elején?
4: Hát szerintem úgy váltott át, hogy ugye egyrészt, hogy egyedül mi meg tudunk szólaltatni egy úgymond komplet zenekart, szóval nem kell mellénk más, mondjuk egy dobos, vagy egy szaxofonos, vagy egy bőgős mellé. És hát ugye ennek szerintem financiális okai voltak annó, hogy akkor azt mondták, hogy akkor nem kell nekem 4-5 ember, még 2 se, 3 se, hanem akkor legyen egy szóló zongorista. Gyakorlatilag szerintem ez ilyen egyszerű lehetett annó, és valószínűleg így is volt, mert hogy apámra nekem a pályájárt így végig gondolom, akkor ez így volt, mert amikor mondjuk én születtem, akkor még bőven triókba is játszott. Aztán, ahogy cseperedtem, ő már inkább egyedül zongorázott, mert már dobos nem kellett.
3: Nekem olyan emlékeim vannak egyébként, hogy amikor édesapám az Olimpia szállóban muzsikált, és szünetek voltak, akkor át lehetett menni a bárba, ahol volt egy bárzongorista. Általában egyébként ő egyedül volt.
4: Igen, persze voltak.
3: Tehát régen is ez megvolt nyilván.
4: Igen, persze volt ilyen, aki kifejezetten egyedül volt, ők általában énekeltek is.
3: És milyen műfaj tartozik egy bárzongoristához? Hát miket kell játszani?
4: Hát gyakorlatilag mindent.
3: Mint egy cigányzenekarnak lényegében?
4: Mint egy cigányzenekarnak, igen. Hát ugye egy bárzongoristától kérhetnek jazz standardet, kérhetnek operettet, keringőt, filmzenét, különböző műfajú dolgok, latin zen, szóval ott azért nagyon, nagyon összetett egy bárzongoristának a repertoárja.
3: Sőt, még akár a klasszikus zene is szóval
4: sőt,
3: jöhet.
4: Így van,
3: még akár a klasszikus... egy Strauss keringő mondjuk.
4: Simán, de, aha, még, aha. De valaki bejön és azt mondja, hogy Chopin szeretne hallani, és akkor hát vagy eljátsszuk, vagy nem. Én mondjuk nem szívesen fogok bele, mert ezek azért nincsenek kézbe napi szinten. Mondjuk apukám pont egy ilyen, akinek annó csomó ilyen kezébe volt, és ő ezeket szerette és imádta. Én is szerettem játszani, csak hát valahogy úgy elment a dolog abból az irányból, hogy napi szinten a kezembe legyen.
3: De ez óriási repertoár, tehát hogy lehet egyébként ennek akár csak a töredékét is a kézben tartani?
4: Hát, szerintem a rutin meg az évek most, aha, egy ilyen pestiesen. Szóval, hogy szerintem semmi más, hanem az, hogy a napi szinten ők ebbe benne voltak, és hogy megmaradt úgymond a kézben ezek a dolgok.
3: Én mindig, amit éreztem ezzel kapcsolatban, például amikor Ökrös Otto után mentünk a Firkászba, igen, hogy meghallgassuk, hogy muzsikált, rendszeresen egyébként, hát ez egy fantasztikus élmény volt számomra mindig, akkor mindig csodáltam, hogy milyen különleges kapcsolatot tud kiépíteni a közönséggel. Tulajdonképpen hasonlóképpen, mint egy primás. Tehát valahol megvan ez a párhuzam egy bárzongorista és egy prímás között, én azt hiszem. Tehát a repertoár is egy picit hasonló, bizonyos szempontból, tehát vannak átfedések, ha azt nézzük, hogy mondjuk Kék Duna keringőt kell játszani, vagy filmzenéket, de ez a fajta hozzáállás a közönséghez, ez egészen más, mint egy klasszikus zenész, vagy egy jazz zenész esetében. Te ezt hogy látod?
4: Hát igen, a repertoárban is vannak átfedések, egy prímás, tehát ugye ez abból fakad szerintem, hogy maga a műfaj is olyan helyen van, tehát vendéglátó helyen van. Uh-huh. Szóval egy prímástól is kérhetnek mondjuk jazz standardet, de egy zongoristától is kérhetnek akár magyar nótát, mondjuk ma már nem nagyon kérnek, aha, a prímástól se.
3: Hát ez az.
4: De a zongoristától pláne, szerintem, legalábbis én nagyon ritkán találkozom ilyennel, ugye ott közvetlen a kapcsolat a közönséggel. Nagyon is. Uh-huh. Ugye ott bejön valaki, kérhet, mi megkérdezzük esetleg, hogy játszhatunk-e. Szóval ez egy színpadi zenében nincs meg ez a nagyon közvetlen légkör.
3: A bárzongorázásban is nagyon jelentős az improvizáció. Mennyiben hasonlít ez a jazzhez?
4: Igen, hát ma már elvárás egy bárzongoristától, hogy tudjon improvizálni. Ez mondjuk 40-50 évvel ezelőtt még abszolút nem volt elvárás. Uh-huh. Szóval ez szerintem egy mai kornak a terméke, hogy tudjanak a bárzongoristák úgymond rázni, improvizálni. Uh-huh. De ez régen ez a jazzzenészeknek volt a kiváltsága, illetve a feladata, vagyis ezt várták el tőlük. Egy bárzongoristától én nem gondolnám, hogy feltétlenül ez volt az elvárás. Ott a nagy repertoár, a nagy kommunikatív képesség a közönséggel, inkább ezek voltak a fontos dolgok. Ma már igen, ez hozzátartozik, hogy improvizálni tudunk, vagy próbálunk. Nem minden helyzetben kell, én azt gondolom, nem minden helyzetben a mennyiség fontos még, hogy egyáltalán. Úgyhogy igen, ez a mai kornak szerintem a terméke.
3: Nehéz kérdés, mitől jó egy bárzongorista? Tehát akkor nyilván tudjon improvizálni.
4: Hát ma már igen, a minőség és a mennyiség. Szóval, hogyha mind a kettő találkozik, nagyon komoly minőségbe tud előadni egy adott művet, lehet egy Horváth Jenőszám, lehet egy Strauss, lehet egy pár akármi, és ebből sokat. Uh-huh. Szóval ha mind a kettő arányában megvan, akkor szerintem ez a legjobb.
3: Változott egyébként a műfaj az elmúlt évtizedekben, illetve a közönség?
4: Hát a közönség az biztos, hogy változott, mert régen a gitárzongoristák vagy tánczenészek olyan dalokat, olyan repertoárra rendelkeztek, ami akkor a népnyelvnek a napi használatában volt. Mit tudom én, eljátszottak egy Máté Péter számot, akkor azt dúdolták a villamoson is, mert akkoriban az ment. Ma már nem biztos, hogy Máté Péter számokat dúdolgatnak az utcán, legalábbis a fiatalok biztos, hogy nem. Úgyhogy ebbe biztos, hogy változott, hogy mi már egy régebbi korokat idézünk, inkább így mondom, hogy inkább már ez egy retro dolog. Amikor 40 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel, még nem volt egy retro dolog ez, hanem a napi.
5: Sőt, akkor ez volt a pop.
4: Akkor ez volt a pop, így van, pontosan.
5: Uh-huh. És a fiatalok mit kérnek, mit hallgatnak? Tehát amikor mondjuk muzsikálsz a Four Seasonben, mert többek között ott is játszol, akkor van olyan, hogy oda mennek hozzád, és akkor szeretnék ezt vagy azt hallani?
4: Előfordul, hogy kérnek külön valamit, általában filmzenéket, ez érdekes, általában a filmzenéket, Emily csodálatos életéből, ezt nagyon szeretik. De úgy igazából nem nagyon kérnek már. A fiatalok legalábbis nem. Ők azt mondják, hogy ha az ember meg is kérdezi, hogy játszatok el, és látom, hogy tetszik, és van rá érdeklődés, akkor azért meg szoktam kérdezni. Akkor azt mondják, hogy ez így minden nagyon jó, ők ezt nagyon kellemesen elhallgatják. Szóval így konkrétan így nem, mondjuk azt nem mondják, hogy játssz el a Casablancát. Ez nem. Egy-két dolog van, amit így külön kérnek, általában filmzene, de meg hát ember válogatja, de nem ez az általános, már úgy nagyon kérnének, meg nagyon ismernék amit lehet egy bárzongoristától. Sokszor inkább olyat kérnek, amit nem is tudunk eljárni, vagy ha el tudunk játszani, nem áll jól szóló zongorán.
5: Aha. De akkor ezek szerint megváltozott valahogy a szórakozási szokás?
4: Hát ilyen értelemben biztos, hogy megváltozott. Hogy ez annyira ez a leülős, hallgatom a zenét, dúdolom vele. Ez már biztos, hogy megváltozott. Hát legalábbis van egy réteg, aki szereti. Nemrég jártam a Piros Pezsgő bárban, és ott láttam, hogy egyébként fiatal emberek viszonylag mulatnak, szórakoznak. De hát az megtévesztő hely, mert mindig úgy látja az ember, hogy tele van, de ez nagyon pici helység. Szóval nem tudom, hogyha öt lenne ilyenből, akkor mind az öt tele lenne. Az is lehet, hogy igen, nem tudom, de szóval komolyra fordítva, biztos, hogy van, aki szereti, de azért már nem annyian, mint régen.
5: Mi a helyzet ma a tánczenekarokkal, amiket régen annyira szerettünk?
4: Hát ugye az a klasszikus tánczenekar felállás, hogy dobbőgő, zongor, egy énekesnő, meg akár egy fúvós. Hát azt most mondjuk meg őszintén, hogy nincs. Pesten stabilba, hogy így mondjam, nincs. Igen. Az, hogy te elmész egy helyre, és ott van konkrétan egy tánczenekar, nyilván alkalomszerűen igen, de meg rendezvényeken, de úgy, mint mondjuk volt az Ungár zenekar az MK-ben, aki egy legendás, vagy mint a Martini együttes, szóval a tánczene az úgymond megszűnt, és a tánczenéből lettek úgymond bárzongoristák, mert a környező ritmus szekció az leolvadt a zongoristákról, és a zongoristáknak ez maradt úgymond a skillje, hogy tudnak egyedül játszani, és ők egyedüli magányos farkasok lettek, és egyszerűen leomlott róluk a zenekar.
5: Nyilván a forrás az lehet, hogy az érdeklődés hiánya volt?
4: Hát szerintem ugye az egy nagyon nehéz helyzet lehetett ott a rendszerváltás után, meg ott lett egy ilyen ízlésbeli különbség is. Szóval ami akkor még ment, és az ma már, vagy akkoriban már úgy kezdett úgy megszűnni. Bár az zongoristákra van igény, meg szükség, meg szerintem lesz is, azt nem tudom, hogy ez a tendencia növekedni fog, szerintem mondjuk nem nagyon, de bárzongoristák vannak, voltak, talán lesznek is, reméljük, de tánczenekar az már rég nincs, szóval ezért ritkán szokták elmondani, hogy maga a tánczenekar stabilban az megszűnt úgymond létezni. És ez nagyon furcsa dolog azért, hogy ugye általában erről nem nagyon beszélnek.
5: Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan kerültél a pesti zenei élet vérkeringésébe, klubokba, bárokba.
4: Hát ez úgy működött, hogy én elkezdtem, Weiner Konzis is voltam, és ötödéves voltam, amikor fölhívott egy hegedűs kollega, Seres Tamásnak hívják, és vele elkezdtem éttermekbe, szállodákba zongorázni, ugye hegedű zongorával. És egy gyakorlatilag így.
5: És akkor miket játszottatok? Akkor is ugyanezeket a repertoárokat, hogy tehát ami a bár zongorázásba tulajdonképpen belefér, vagy beletartozik?
4: Végül is igen, a Tomi egy klasszikus végzettségű hegedű művész, és ő akkoriban Strauss-keringőket, operetteket, táncszámokat, táncdalokat, jazz standardeket, szóval nem az a klasszikus primás repertoárja volt a Tominak, és így jöttem bele gyakorlatilag vele, én is, és ezért mai napig hálásom neki.
5: De tőled ez egyáltalán nem állt távol, ez a fajta műfaj, hiszen édesapád ennek egy kiemelkedő alakja, ezért most térjünk is egy picit vissza a gyökereidre, zenés családból származol. Mesélj nekünk egy picit a családodról.
4: Így van, apukám is zongorista, úgyhogy a zongora szeretetért nem kellett a szomszédba menni, hogy így mondja. Ő nagyon sokat zongorázott otthon, és hát ő is erre a hangszerre irányított engem, amikor elkezdtem tanulni, úgyhogy igen, úgyhogy apukámtól jön ez a zongora dolog.
5: És más zenészek is vannak a családban.
4: És hát rengeteg más zenész is van, így van, anyukám részéről is, apukám részéről, jazzzenészek, klasszikus zenészek, cigányzenészek, úgyhogy ez a három műv. Rockzenész még nincs, vagy nem tudok róla, eddig még nincs, de klasszikus zene, jazz és cigányzenész és tánczenészek, akkor ők abszolút megvannak mind a két részről.
5: Tehát akkor így nőttél föl, akkor benned sem merült fel a kérdés, hogy esetleg mással kezdj el foglalkozni.
4: Hát nem, mert az ember épp, hogy elkezdte tudni az eszét, már tanult zenét. Úgyhogy ez volt a fő. Szóval nem tudjuk, hogy mi lehetett volna, ha nem ez van csak és kizárólag, mert nem volt erőltetve, de azért szóval azért gyereket terelni kell, na. És én is így szülőként, ugye 2-9 éves gyermekem van, Iker, egy gyönyörű ikerpár, imádom őket, és nagyon büszke vagyok rájuk. Azért gyereket terelni kell, hogyha nem adunk meg egy csapás irányt, hogy erre kell menni, akkor egy gyerek ugye, hát ő még magától nem tudja.
5: Na jó, de te sem biztos, hogy el tudnád terelni akár a jogi pálya felé, hiszen nem tudod, hogy akkor milyen irányba tereld, vagy hogyan lesz akkor ő pilóta mondjuk, hogyha te soha nem repültél. Tulajdonképpen a szülő nem tud más csinálni, csak azt, amit ő maga is tanul, és ő maga is tapasztalt valamiben, és ezt tudja átadni a gyermekének.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekkor, hogy ki mit látott ott. Például mit tudom én, hogy azért nem véletlenül vannak orvos családok, vagy vannak ügyvéd család.
5: Hát ez az.
4: Hogy hát már nagyapám is ügyvéd. Igen. Hát ugye mi zenész család, te is, Andis, ugyanúgy, hogy azért már Istennek ismerjük egymást, meg a családot is. Hogy ugye ez ember ezt látta, ez volt a napi téma otthon, ki hol játszik, mennyit keresett, most hova megy külföldre, hú, ez is ilyen, olyan, szóval erről volt szó. Ugye egy orvosnál, meg más a téma.
5: Ezért nem tudjuk más irányba terelni tulajdonképpen a gyerekeket, és nem is biztos, hogy egyébként kell, de hát nyilván akkor te is így kezdtél zenét tanulni.
4: Igen, én abszolút így kezdtem.
5: Édesapád kezdett el veled foglalkozni egyébként?
4: Igen, ő kezdett el velem a zeneiskolába. Én már úgy mentem, hogy olvastam a violin kulcsot és a basszus kulcsot.
5: Mennyi idősen kezdett el veled foglalkozni?
4: Ilyen 5-6 és ilyen 7 évesen második osztályos voltam az általánosban, amikor elkezdtem a zeneiskolát.
5: Aha.
4: És például már úgy mentem, hogy tudtam az összes skálát. És emlékszem, a Vitárius Imrénéhez jártam, aki egy legendás zongoratanár.
5: Még Józsefvárosi zeneiskola, ugye?
4: Józsefvárosi zeneiskola, Napucai zeniskola, és ő még él, a Zenit néni innen is, puszilom őt, és Isten éltesse. És engem az unoka bátyám vitt el, a Berki Artúr, mert ő hozzájárt. És a Zenit néni tele volt mindig. És az ő sógora volt ott a Rigó Feri, aki akkor fiatal ember, hát gyerek lehetett, tehát én voltam olyan 6 héten, nem is tudom a Ferik akkor hány, mindegy is. És akkor ők elvittek ketten, mert apukám külföldön volt, és anyu az Artúrt kérte meg, mint öccsét, hogy segítsen ebbe, hogy a gyereket akkor zenéskor. És akkor emlékszem, hogy elmentem, és akkor hát ugye nagyon izgultam, mert kisgyerek voltam, és akkor mondja a Zenidén, hogy hallom, hogy te tudsz skálázni, akkor hogy F-durt, légy szíves. És annyira izgultam, hogy F-molt játszottam az F-durát, ugye kapásból 4B-s. És akkor emlékszem, hogy jöttem ki, és sose felejtem, anyukám ott várt a folyosón, az Artúr, meg a Ferike. És akkor emlékszem, hogy a Ferike mondta, hogy a gyereket fölveszik, kimaradok. ez egy kedves sztori volt, de ez már most múltam 40 éves, úgyhogy hát 36 éve ez.
5: Na hát ez az, amikor egy család tulajdonképpen tudja, hogy hova kell vinni a gyerekét, hol kell tanulnia.
4: Igen, pontosan.
5: Hát, hogy ha pilótának szeretnék, akkor
4: pontosan.
5: Hova vigyem a gyerekemet? Fogalmam nincs.
4: Ez az, hogy én például soha nem voltam egy lázadó típus. Valami, nem voltam soha egy konfliktus, mindig egy konfliktus kerülő ember voltam, ez se jó egyébként. Én mindig úgy beleegyeztem, ami apukám ezt, akkor ezt kell tanulni. Szóval szerintem ahhoz, hogy valaki kitörjön, most idéző elbe, hogy mondjuk a fiam mondjuk pilóta adja, jó Isten, pilóta legyen, ahhoz kell legyen, hogy a franc fog zenét tanulni, ő most pilóta le. Addig a jó, amíg ilyen felé menne, majd meglátjuk, hogy ő mit szeretne, hogy szeretne, kiderül.
5: Zeneiskolai tanulmányaid alatt azért, ahol elsősorban klasszikus zenét tanultál, folytattál másfajta tanulmányokat is? Tehát esetleg apukád foglalkozott veled, és nem tudom, nótákat esetleg mutogatott
4: neked? Nem, ilyeneket vagy? Abszolút nem is. Még a zeneiskola mellett szeretném mondani, hogy ugye Enid néni nyugdíjba ment, és utána én a Szatmári Éva nénihez jártam, nagyon-nagyon szeretem őt. Tartjuk mai napig a kapcsolatot. Ő is a Józsefváros zeneiskolában vagyunk még mindig, és akkor én tőle mentem felvételizni a Weiner konziba. Ez is úgy volt, hogy elmentem a Weinerbe, az volt az első a dátum szerint, mert utána jött a Bartók és a Szent István. És én nagyon izgulós ember voltam, nem szerettem ezeket a stressz helyzeteket, és hát aznap az Éva néni megtudta nekünk estére, hogy sikerült. És én már mondtam otthon, hogy én már nem akarok menni a Bartókba. Tudtam, hogy fölvettek, akkor lement rólam. Igen, mert akkor izgult, az egy nagy dolog volt.
5: Persze.
4: Még abban az időben, ez 99.
5: Sőt, hát akkor azért egészen nehéz volt a felvételi.
4: Bizony, akkor mind egyrészt, hogy skálázni kell tudni, azt hiszem, hogy, hogy az hagyján, hogy minden hangnemet, de mindenhogy. Tehát kérhettek skálát, etüdöt, Bachot, szonát a három tétel, romantikus, ugye ez lehetett Liszt, vagy Chopin, vagy Brahms, és akkor volt 20. század, ez Bartók volt, vagy Prokofjev, vagy ilyesmi. Nemrég megtaláltam egyébként a apukámnál azt a videókazettát, amin ez föl van véve, míg a zeneiskolában, szerintem az ilyen előtte volt, ilyen, akik mentek fel, és nem is kevesen mentünk a Józsefváros zeneiskolába, és hát az igazság, hogy egy jó 20-25 perces műsor volt. Szóval így mentünk oda 14 évesen, hogy ja, és bocsánat, előtte volt szolfés felvétel. Tehát zongorázhattam volna én úgy, mint a Cifra György. Ha nem sikerül a szolfés, akkor nem mehettem volna zongorázni. Szóval előtte volt egy elmélet. Az egy teljesen más volt akkoriban egy középiskolába bekerülni, mint ma.
5: De tanítasz is középiskolában is, és majd erről is beszélgetünk, de hogy érzed, milyen a színvonalbeli különbség az akkori időközt képest, illetve a jelenhez viszonyítva?
4: Hát nagyon, nagyon leegyszerűsítve, és ebbe azért szerintem sok minden benne lesz, ugye akkoriban három nagy konzib volt, amikor én jártam, én ez nem 1800-as évek, de 1999-ben mentem a konziba.
5: Ez a Bartók, a Szent István és a Weiner.
4: Így van, pont. Ez a három nagy konzi volt, ugye klasszikus. Akkor még nem nagyon voltak ilyen könnyű zené konzi. Talán, de volt mondjuk a Kőbányai.
5: Igen,
4: az
5: a
4: volt.
5: Kőbányai jazz suli talán.
4: De ez a három volt, ami olyan fő dolog volt. Legalábbis ez volt olyan nagyon nívós ide bekerülni. És akkor mi az a korosztály vetekedett, hogy bekerüljön valamelyikbe. Ma már én azt látom, hogy annyien kisebb konzi van, hogy az iskolák vetekszenek, hogy bekerüljenek a gyerekek. Jöjjenek minél többen. Mert eloszlik, úgymond az a mennyiség a sok iskola között.
5: Ez érdekes kérdés, mert ezt én is tapasztalom, de nem vagyok benne biztos, hogy ez azért van, mert több a konzi, hanem azért, mert inkább kisebb az érdeklődés a zenetanulás iránt esetleg.
4: Igen, ez is igaz, de szerintem is.
5: Is.
4: És kisebb is az érdeklődés, mondjuk a kislányom hegedű tanárával beszélgettünk, hogy ma, mit tudom én, megy a Zeneakadémiára 20 hegedűs. Amikor mondjuk én emlékszem, hogy a zongora hegedűs mindig ugye egy sláger hangszer volt.
5: Így van.
4: akkor több napos felvételi volt, mert
5: így van,
4: naponta mentek 40-en.
5: 60-80-an simán volt akkor a felvétel.
4: Szóval ennyivel.
5: Csak magyarok, így van.
4: Csak így van. Így van.
5: És még a külföldiek még külön voltak.
4: És azok teljesen külön napon is.
5: Igen.
4: Úgyhogy az érdeklődés is csökkent, ez biztos, meg több helyre lehet menni. Szóval kevesebben mehetnek több felé. Uh-huh. Úgyhogy ez a két dolog, ez nagyon meghatározza a színvonalat. Vannak mai napig is nagyon tehetséges, ügyes gyerekek, akiket érdekel, szeretik, de a többség az már nem biztos, hogy a zenész lesz, inkább így mondom.
5: Térjünk vissza egy kicsit most a te tanulmányaidhoz. Elkezdted végül is akkor a konzis tanulmányokat, tehát a középiskolai tanulmányaidat a Weiner Leó zeneművészeti szakgimnáziumba, ma már így hívják. És ha jól emlékszem, Szerencsés Mártánál kezdtél.
4: Igen, igen. Hát én Szerencsés Márta tanárnőnél voltam, és ott érettségiztem 2003-ban. Uh-huh. Úgyhogy most már ennek is 22 éve. És onnan én már 5. évben elkezdtem, az előbb említettem, a vendéglátózni, játszani, itt-ott-tam-ott. Sőt, hát nem is a Seres Tomi volt az első, hanem apukám küldött be maga helyett, ő akkor a koronaszállóba zongorázott, és akkor nem volt szabadnap, és akkor na, akkor a gyerek lesz minden vasárnap. És akkor így belecsöppentem tulajdonképpen ebbe a dologba.
5: És te a konzis tanulmányaid mellett akkor még elkezdtél bárzenei repertoárral is foglalkozni? Hogy tulajdonképpen felkészülj arra, ezekre a vasárnapokra, ezekre az alkalmakra?
4: Igen, igen. Hát így apukámnak ugye voltak rengeteg kottái mai napig, és akkor abból. Uh-huh. És akkor mondta, hogy na, akkor ezeket nézd meg, tanuld meg, ugye akkor még vittem be magammal, nem volt iPad, meg ilyen, hanem nagy mappákba, meg igen. Nagy zsákokba úgymond vittem be a kottákat, és akkor kiraktam ott a zongorán, és akkor abból zongorázgattam.
5: Uh-huh. Konziba mit szóltak hozzá? Mert azért ez nem volt jellemző annyira. Még ha igen. Egy családias légkörű iskoláról is van szó, ami tényleg nagyon támogató környezetet biztosít a diákoknak, azért ez nem volt jellemző annyira, hogy muzsikálgatni mennek a gyerekek.
4: Hát ugye ez már 5. évben volt, és hát nem volt ebből úgy mondjuk gond, de hát nem volt gond belőle, inkább így mondom.
5: Jelentett esetleg valami plusz tesz neked, hogy te vasárnaponként mondjuk muzsikálni jártál? Hiszen azért a konziban azért azt valljuk meg, hogy nem volt feltétlenül olyan sok lehetőség a fellépésre, hiszen voltak fél évkor vizsgák, évvégén, és akkor egy-egy tanszaki hangverseny, de hát ez nem elég arra, hogy az ember színpadi rutint szerezzen. Viszont az, hogy mondjuk minden héten játszik valahol.
4: Igen, értem, hogy mit akarsz mondani. Hát, nézd, az az igazság, hogy én általában egy izgulós típus voltam, akár még egy fél évi vizsgán is, vagy egy koncerten is.
5: Hát, olyan. Igen.
4: De azért ez egy más légkör oda. Szóval ott nem az van, hogy ülnek a közönség, és akkor mereven téged hallgatnak minden hangodat, hogy most ott hogy játszottál, elrontottad, piánót játszott, sok volt a pedál. Ott ilyen nincs. Szóval azért ez egy kötetlen, ugye emberek ott jönnek, mennek, leülnek, pesgőznek, szóval esznek, isznak. Szóval ott nem ez a merev. Ott ilyen helyen soha nem is izgultam, hogyha zongorázni kellett, hogy akkor fú, most nekem zongor. Mert ott nem az van, hogy ott akkor ott tényleg figyelnek, és akkor nem, akkor meg kell mutatnod, mert ha nem, akkor. Hanem ott tényleg kötetlen. Szóval lehet, hogy az én habitusomhoz ez közelebb, azért áll közelebb, hogy szóval nem véletlenül van mindenki ott, ahol van, előbb-utóbb, mert ez egy picit olyan tét nélküli dolog. Most csúnyát mondtam, bocsánat, hogy itt, hogyha félreütök, akkor nem fogok egyest kapni. Persze igyekszek nem félreütni, de hogy az emberen nincs ez a nyomás. Ez egy picit olyan kötetlenebb dolog. Nekem ugye a klasszikus pálya, nekem lehet, hogy soha nem volt elég önbizalmam valószínűleg ehhez. Én mindig szerettem azért picit ugye egy kicsit elmenni barátokkal, picit olyan kötetlenebbül lenni. Szóval a klasszikus zene az egy teljesen más embertípust igénye szerintem, bár már erre is látok ellenpéldákat, hogy azért ilyen lazább emberekből is lehet, mármint hogy emberileg laza kinézetű, de aztán az nem biztos, hogy az úgy van, csak hogy ma már lehet, hogy ez is egy szín a klasszikus zenei palettán, hogy nem biztos, hogy, hogy öltönybe, vagy nem is öltönyt akartam mondani, a frakban kimegy a művész, és akkor Beethoven hajjal ott meghajol, hanem pont az a lényeg, hogy fülbevaló, kis bőrszerkú, hát igen, hogy a kicsit elment talán, vagy megy a klasszikus, de ebben nem akarok, mert ez nem az én még abszolút rosszat mondani, de egy picit ott is talán ezek a tradíciók talán ott is így mennek más irányba.
5: De ezek tudatosak szerintem, tehát igazából a klasszikus zene, a jazz zene és a bár zene is egy külön életformát igényel. Tehát, hogy más habitus kell az embertől, másfajta gondolkodás. Tehát, hogy én például nagyon látom a kollégáimon, hogy mennyire másként gondolkodik, viselkedik egy klasszikus zenész, mint egy jazz zenész. És nem megbántva egyiket se, hiszen mind a kettőnek megvannak az előnyei.
4: Igen, igen. Például az Olá Kálmán mondja, az általam nagyon tisztelt és szeretett Olá Kálmán mondja azt, hogy a zongorista, hogy egy riportjában, hogy az a jó improvizatőr, aki az életben is könnyen reagál dolgok, tehát nem ragaszkodik a megbeszéltekhez, hanem könnyen tud változtatni. És hogy szerinte ez a jó improvizatőr, és ez így is van, szerintem is.
3: Csikós József zongoristával készült beszélgetésem első részletét hallgathatták meg, amelyben beszélgettünk a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
6: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 10-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csikós József zongorista ismét a mai vendégem, akivel az interjú második részében beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Megint térjünk vissza egy picit a tanulmányaidhoz. A Weiner Konzit befejezve végül is Győrbe mentél, és ott kezdted meg az egyetemi tanulmányaidat, klasszikus szakon.
6: Igen, ott még szintén klasszikus szakon tanultam Győrben. Hát talán a Weiner Konzi után kellett volna átpártolni a jazzre, most majd utólag úgy érzem, de még ott. Hát én nem voltam soha ez a változtatós típus, hogy valamiből megvoltam, akkor nem ez a, ugye a visszavezet, hogy nem voltam egy lázadó típus most se. És a lényeg az, hogy oda már, oda még klasszikus zenére mentem, de én mindig jazzt hallgattam. Szóval nekem mindig, ugye minden a gyerekkorból jön, szokták mondani, hogy én a, akkor még nem volt YouTube, hanem apukámnak voltak videókazettái, és az egyiken volt egy mesefilm, utána jött egy Hofi kabaré, és az utolsó volt egy Peterson koncert, a berlini. Nekem az mai napig egy meghatározó, és én ezt a kazettát néztem kisgyerekkoromban, akkor még nem volt az, hogy TikTok, igen. Vagy YouTube-on már azt se tudjuk eldönteni, hogy most a, ez a mese menjen, vagy az, hanem az elindult az a kazetta, a mesefilm, akkor jött egy Hofi kabaré, és akkor jött ez a Peterson koncert, és én nekem innen jön a jazznek a szeretete, meg apukám is sok jazzt hallgatott otthon régen. Úgyhogy ő valószínűleg innen jön. És én mindig is azt, hát igazából azt szerettem. Uh-huh. Hogy nagyon tisztelem és becsülöm a klasszikus zenét, és az az igazság, hogy mai napig azt tartom a legmagasabb rendű zenének, szóval így minden abból jön. Ez a, az abba, az most nem abba a formában lenne abba, ha nem lenne Bach. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem ez biztos, hogy így van. És innen jön nekem az a klasszik, ez a jazz zene szeretete, ugye a gyerekkori dolgokból, és hát ez én nem nagyon, ez emiatt nem nagyon szerettem volna megmaradni a se Győrben, pedig nagyon jó iskola volt, és nagyon jó tanáraim voltak, se a klasszikus vonalon. Akkor már azért kijött, hogy nem az én utam ez, csak egyszer véletlennek a folytán apukám összefutott a ifjabb Szakcsillakatos Bélával a Köztársaság téren, most már János Pál Pápa tér, bocsánat, elnéztem, városvédőket megsértettem. És akkor hát ott ők elkezdtek beszélgetni, ők nagyon rég ismerik egymást, a híres Mátyás tér 12-ből, apukám ott volt fiatal, a Béci meg ott volt gyerek, és akkor mondta, hogy a fiam szereti ezt, hogy hallgasd meg, és akkor elmentünk, zongoráztam neki, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor elvállal tanítani. Tehát nagyon, nagyon aranyos volt. És én második vagy harmadik óra után mondtam apámnak, hogy én a jazz tanszakra akarok menni, és ott hagyom a győri sulit. Fú, fiam, hát azért rögtön, hát ahogy Bécihez elmentem, illetve akkor eljött velem apukám, és akkor mondta, hogy szerinted, hogy és akkor Béci, emlékszem, mert tartott ettől, mert ez lehetett olyan október-novemberben. És ugye a felvételi nyáron volt. De belevágtunk úgy, hogy nagyon hálás vagyok a Bécinek azóta is, hogy ezt felkészített, és hát akkoriban nagyon sokat foglalkoztam ez, és hát sikerült a felvétel, és akkor végül is ott diplomáztam le 2010-ben, és a Szolák Kálmán volt a tanár.
5: Mennyiben más a klasszikus zene, illetve a jazz zene? Milyen képességeket igényel az egyik, milyen képességeket igényel a másik, illetve felkészülést, hozzáállást? Te erre egy nagyon jó példa vagy, hogy akkor ezt kifejtsd, mert neked jó klasszikus zenei alapjaid vannak, és aztán még a bárzenéről is beszélgetünk, hiszen az is egy teljesen más műfaj.
6: Igen, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen órára, de pont ilyenből írtam egyszer egy ilyen eszét. Uh-huh. Mert akkor még nagyon friss volt ez a klasszikus zenei tanulmányok, és a jazznek akkor az elején voltam. Hát nagyon más olyan értelemben, hogy ugye a klasszikus zene az teljesen kotta alapú dolog. Úgy, amit ott le van írva, azt nekünk le kell tudni játszani. Ha nehéz, ha könnyű, az úgy van. És ugye a jazzzenében pont az a lényeg, ami nincs leírva. Szóval a kreatívságot tudnám kiemelni, mint nagyon nagy különbséget, hogy ott egy 32 ütemes számból ki kell hoznunk valamit. És azt úgy játsszuk el, hogy le van írva, az rossz. Mert ott ugye tátitik vannak leírva, most az valaki, hogy eljátsz, az gyerekes. És ugye a klasszikus zenében meg pont az a lényeg, hogy ne tegyél hozzá mást, hát Beethoven nem ezt írta le. Ugye a jazzben meg pont az a lényeg, hogy te magadat tedd bele, hogy te hogy játszod a Mistit, vagy a nem tudom melyiket. Mm. És ez a kettő együtt, azért mondtam az elején, hogy én egy picit később, hamarabb abba kellett volna, mert a kotta, én mai napig észreveszem azért magamon, hogy én nagyon, nekem nagyon jól le van írva valami. A látom. És ez megkötés egy picit, úgy érzem.
5: engedd meg, hogy megvédjem egy picit a klasszikus zenészeket olyan szempontból, hogy valóban sokkal nagyobb kreativitásra van szükség a jazzben, de talán másfajta kreativitásra, hiszen a klasszikus zenészeknek nyilván a kottából kell kihozni valami olyat, amit mondjuk más nem tud, tehát ott is van egyfajta kreativitás, és én egyébként ott látom a különbséget, hogy másfajta metódussal tanulnak, hiszen hogyha egy gyereket úgy nevelünk, hogy valóban, ahogy a kottáról beszéltünk, hogy akkor itt van, ezt most le kell játszanod, és csak egyféleképpen játszhatod le, mert a vizsgán még ezt várják el, ugyebár főleg zeneiskolában, és még konziban is. Tehát, hogy neked ezt a szabályokat betartva kell elzongoráznod csak így, mert hogyha egy centit eltérsz tőle, akkor az már nem olyan. Természetesen tisztelve azokat is, akik egy picit rugalmasabbak e tekintetben és másként gondolkodnak, de azért a klasszikus zenére valójában itthon legalábbis ez a jellemző, hogy azért mégiscsak a kereteket betartva próbáljuk interpretálni ezeket a műveket. És még a jazz zenénél, a tánczenénél is természetesen, valójában tényleg már az elejétől kezdve kialakítják ezt a fajta kreatív hozzáállást, gondolkodást, tanulási módszert, ahol mondjuk a füledre hagyatkozol, nem feltétlenül a szemedre.
6: Igen. Hát azért örülök, hogy elmondtam az elején, hogy én a klasszikus zenét tartom a legmagasabb rendű műfajnak, hogy úgymond visszacsatoljak ehhez. Igen, igen, ez nem csak azért, hogy oké, hogy a kreativitás, de például egy Horowitz. Uh-huh. Nekem azért minden idők egyik legnagyobb művésze, mert ő lejátsza, ami a kottában van, de mégis ő a Horowitz.
5: Hát ez az.
6: Na most egy jazzzenész, bocsánat, ha én két ujjal zongorázok, improvizálok egy számra, akkor is azt mondom, hát ez én így érzem. De ha akkorát zongorázok, amit ártétum, akkor is mondhatom, hogy ez, szóval ott van egy ilyen, de azért nehezebb a klasszikus zene, és akkor ezt most így, ezt vállalom, ezt a kijelentésemet. Szerintem azért nehezebb, mert ott a leírtakból és a nagyon keretek közé szorítottakból az igazán nagyon nagy művészek ki tudják hozni azt, hogy ő a sajátjává teszi. És ez szerintem ez nagyon nehéz dolog. Hogy ott nincs az, hogy hát én ezt a futamot most nem játszom el, mert nekem azt, én nem úgy érzem ott, neki azt el kell játszani. De valamitől mégis a sajátjává kell, hogy tegye.
5: És összevetve a bárzongorázással, ott mi a különbség? Nyilván technikailag is vannak dolgok, tehát egyértelmű, hogy mondjuk a hangképzés, menjünk bele egy picit jobban ebbe a témába, tehát a hangképzés mondjuk a klasszikus zenénél ott sokkal jelentősebb. A jazz zenénél a hangképzés, tehát a billentés, ahogy megütjük a hangokat, azért ott másfajta attitűdöt igényel, hasonlót esetleg, mint a bárzongorázás, de ezen túlmenően mi lehet még, ami ilyen különbség alapvetően?
6: Hát erről azt gondolom, hogy ugye a jazz zenében a apró technika. Ugye nem is használunk annyi technikát, mint egy klasszikus zongorista. Uh-huh. Klasszikus zongorázás, például a jazzzenész az ritkán oktávozik, szerintem. Uh-huh. Ott inkább ez az apró technika. Szóval technikailag már egy szinttel, vagy kettővel, vagy hárommal lejjebb vagyunk. Ugye bal kezet, azt nagyon kevesen használnak, úgymond, hogy ez a kétkezes improvizáció, az ritka ki. Szóval ott már a bal kéz is egy picit háttérbe szúrul, ott ugye szurkálunk, ott inkább ritmikai feladatai vannak a bal kéznek.
5: Hiszen ott a zenekarban tulajdonképpen azért így megadják van. Az alapot.
6: Így van, mert ott ugye van...
5: Mondjuk a bőgő.
6: Így van, van.
5: Tehát másra van szükség?
6: Ritmus, igen, másra van szükség. Szóval ott azért egy klasszikus zongorista, hogy ott ugye a két kéz egyenrangú. Egy jazz zongoristán azért nem mindig mondhatjuk el ezt.
5: És a bárzongoristáknál?
6: A bárzongoristáknál ott meg ott annyiban más a dolog, hogy ugye bárzongorista ugye egyedül zongorázik. Uh-huh. És ott nem, a bal kéz ott nem ritmikai szerepet tölt be, nem szurkál, ilyen szakirányú kifejezéssel éljek, hanem ott ugye egy teljes zenekart kell imitálni. Ritmikailag, stílusában ott meg kell mutatnunk két kézzel, hogy most swinget játszunk, bigint játszunk, keringőt játszunk. Hát ennyivel másabb mondjuk, mint egy jazz zongorista, aki azért nagy részt az életének dobbőgővel játsza. Uh-huh.
5: Tehát ez egy egészen másfajta
6: hozzáállást,
5: technikát és gondolkodásmódot igényel. Egy picit térjünk vissza most megint csak rád, és sokfelé játszottál már. Jelen pillanatban a Four Seasons-ben is lehet téged hallani, Mik voltak még azok a jelentősebb helyek, amik úgy nagyobb hatást gyakoroltak rád, vagy neked jó élményt okozott?
6: Hát nagyon sok felé voltam már így az utóbbi, hát 2000, hát most már 22 éve, azt kell mondjam, kimondani is furcsa. Hát játszottam Japánban 3 hónapot Szomora Tibor meghívására, aki egy szuper hegedűs, és egy nagyon jó szalonzenekar jött ott össze a kiváló muzsikusokból. Aztán játszottam Ausztriában, játszottam Svájcban decemberben, itthon a Four Seasons-t, azt nagyon szerettem. Royal szállóba is zongorán. Általában ilyen nagyobb szállodában mindenhol volt. Játszottam a Matilt Hotelben, de vidékeken is itt ott. Én mindenhol általában mindig jó helyekre mentem, hála jó Istennek, meg olyan helyekre hívtak, ahol jól éreztem magam, igyekeztem mindenhol majd mai napig helyt állni, pontosnak lenni, mindig úgy játszani, hogy a helynek megfelelő milliót erősítsem, a hangulatot, úgyhogy ezek a tapasztalataim, meg a...
5: Mi a különbség mondjuk a külföld és az itthoni játék, illetve közönség között?
6: Hát nézd, nagyon nagy különbség. Hát Japánban volt különbség, mert ott nagyon nagy kultúrája van a magyar zenének. Uh-huh. És nem csak konkrétan gondolok, hogy Bartóknak vannak, hanem úgy általában a magyar zenészeket nagyon szeretik.
5: Egyébként nagyon sokan jöttek mondjuk a 70-es években Kodály módszert tanulni, meg hát a Zeneakadémiára is zongrázni akár még napjainkban is. Tehát, hogy valóban megvan ez a fajta kötődés a két ország között.
6: Hát ugye Japánban ők nagyon, nagyon udvarias és nagyon muzikális emberek. Szóval ők egy más közönség. Ők nagyon tudnak örülni mindennek, úgymond. Ott minden, ilyet vált ki, mert eljátszottunk egy Brahms magyar táncokat, az úristen. Az nekik az ilyen egzotikum, hogy magyarok játsszák a Brahms magyar táncokat.
5: Nyilván nem ugyanúgy játsszák a magyarok a Brahms magyar táncot, mint hogyha mexikóiak játszanák.
6: Hát nekik ez egy egzotikum.
5: Igen, de hogy tulajdonképpen ez a tradicionális előadásmód, hiszen a magyar táncok az alapvetően a cigányzenei hagyományokra épít. Igen, na most, hogyha kimegy egy ilyen cigányzenekar, szalonzenekar, mint a Szomora Tibi, vagy éppen te is, akkor nyilván a saját tradíciótokból is építkeztek.
6: Igen, abszolút.
5: Tehát valóban a hagyományos előadásmódot hallhatják, ami ott tényleg különleges.
6: Igen.
5: A szempontból.
6: Hát ugye nagyon messze van Japán, és ez nekik nagyon egzotikus. Mondjuk egy szlováknak, vagy egy osztráknak lehet, hogy szintén, de nem annyira. Hát ugye ők...
5: Neki ez a kultúrája.
6: Már hallotta.
5: Igen.
6: De mondjuk ide jön így, hogy mondod, most akkor maradjunk egy mexikói zenekar, és azt a zenét játszatok, az nekünk is más, mert hát ők ezt tudják, hogy...
5: Sőt, igen. Tehát egy mexikói zenét, azt mexikói zenekartól szeretnék hallani, nem pedig mondjuk...
6: Svédektől.
5: Például nagyon jó. Így van.
6: Igen.
5: Számos előadóval játszottál, többek között Hász Eszterre, vagy hát a Jazzpresso Quartet keretében is természetesen. Emelj ki nekünk néhányat esetleg, hogy mik voltak azok a jelentős fellépések, ahova jártatok.
6: Így van, hát a HSST énekesnővel is egy ilyen, hát most már 5 éve dolgozunk együtt, duóban, Golden Duo néven, vele is sok helyen megfordultunk, kultúrházakban, Budapest Jazz Clubban egyaránt, a Jazzpresso Quartet pedig a saját ötletem alapján létrejött zenekar, ott Lakatos Gabriella énekel. Hát ott ugye az volt a koncepcióm, hogy ezeket a régi magyar slágereket a jazznek a köntösébe bújtatva adjuk elő, és ezzel azt akartam megmutatni, hogy ezek a magyar szerzők és ezek a magyar slágerek, ezek legalább olyan értékes dalok, mint mondjuk egy amerikai jazz standard. Tehát most, ha egymás mellé teszünk egy amerikai standardet és egy magyar dalt, magyar számot abban a köntösben, mondjuk swingesen, vagy a jazznek bármelyik ritmusában, akkor igazából nem tapasztalunk visszaesést, hanem ugyanolyan műfajú lehet egy magyar dal, mint egy amerikai. Nekem ez volt az alapkoncepció. De hát Én nem vagyok egy túl jó szervező. Hát havi egyszer szoktunk játszani a Four Seasons-ben zenekarral. Uh-huh. A fesztiválon is játszottunk már, de valahogy nem sikerült oda férkőzni abban a fesztivál dolgokhoz, hogy ez úgy rendszeres legyen. Hát ahogy Balzac mondta, hogy egy remek művet megírni semmiség, eladni, na ott kell a zsenialitás. És ebben tényleg van valami, hogy én azt gondolom, hogy amit kitaláltam, az nem egy hülyeség, úgymond, hogy egyrészt, hogy magyarul énekel a hölgy, magyar dalokat mutatunk be, nagyon jó zenészeket szedtem hozzá össze, Eig László bőgőzik, egy bőgőművész, és Lakatos Pecek András dobol, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg tehát most minden álszerénység nélkül egy jó dolgot, csak sajnos én nem tudom jól eladni ezt. Uh-huh. Szóval érdekes, hogy amikor én ezt kitaláltam, és még főiskolán jutott ez eszembe, akkor még teljesen más emberekkel indultam ebbe az irányba. Aztán próbálkoztam ide, próbálkoztam oda, nem jött össze, picit én is meguntam a dolgot, majd azt vettem észre, hogy a földből nőnek ilyen zenekarok. Uh-huh. Ez is magyar számot dolgozott fel, az is magyar szám. Szóval ez az az igazság, hogy nagyon-nagyon fontos, pláne már mai világban, hogy eladni valamit.
5: Gyakran beszélgetünk egyébként itt a műsorban a kollégákkal, illetve a vendégekkel, mondjuk így, az önmenedzselésről, ami egyre jelentősebb szerepet kap egy mai művész előadó életében. Hiszen az a generáció tulajdonképpen, amiben mi nőttünk föl, mi azért még elvártuk, hogy legyen egy szervezőiroda, illetve ehhez szoktunk hozzá még gyerekkorunkban, vagy legyen egy menedzser, aki majd menedzseli akár az előadót, a szólistát, vagy akár egy zenekar. De ez egyre jobban kikopott a köztudatból, és egyre kevesebb menedzser van, nyilván azért, mert megváltoztak a körülmények. De valahogy az oktatásba is most már egyébként kezd beszivárogni az önmenedzselésnek a tanítása, a jelentősebbé tétele, de valahol még nyilván még mindig nem elegendő mértékben. És a másik probléma szerintem az, hogy egy zenész az zenész, az nem menedzser. Tehát a zenész az azzal foglalkozik, hogy gyakorol, gondolkodik, alkot. Az előadó. Persze, igen, így van. Igen, tehát igen. Nem pedig azzal foglalkozik, hogy ő most kopogtat ide meg oda.
6: Teljes mértékben egyetértek. Igen. Ez itthon ez egy elvárt dolog, egy zenészt pedig nem a mi feladatunk tenni egyrészt, meg hogy mondjam, panaszkodni sem akarok, mert még önmagamat azt gondolom, hogy valamilyen szinten el tudom navigálgatni, mert azért hála jó Istennek van munkám, meg mindig akad valami. De amikor már egy nagyobb csapatról van szó, na ott kéne a zsenialitás, hogy Balzac mondta, hogy megírni nem nagy dolog, hanem meg kitalálni, de eladni. Na ott, és ezért tényleg így vagyok, hogy vagy nem találtam meg soha azokat a csatornákat, nem tudom igazából mi az oka. Szóval még így önmagammal úgymond elboldogulok, meg azért egy bizonyos körben úgy azért gondolnak rám, hála jó Istennek, és ezt köszönöm is mindenkinek, aki így van ezzel. De amikor már zenekarról van szó, meg az egy másik ösvény. Szóval ezek a koncertezés, ez a fesztiválozás, az egy másik világ, mint az, hogy mondjuk amiből kiindultunk, hogy a bárzongorázás.
5: De valahol a bárzongorázás is egy réteg műfaj. Hasonlóképpen, mint a jazz. Nem tudom, hogy esetleg megvan-e az a metszete a közönségnek, aki tulajdonképpen mind a kettőt szereti és rajong érte.
6: Hát biztos, hogy megvan, mert látok olyan előadókat mai napig, akik elővesznek ilyen dalokat, uh-huh. amik nem jazzzenék, jazzzenészként mondom, jazzzenészek elővesznek olyan dalokat, amik nem kifejezetten jazzmuzsikák, és persze van, csak egyszerűen oda kellene férkőzni az a kulcshoz, ami nyit ajtókat.
5: Tehát érdeklődés az van.
6: Ez biztos, hogy van, uh-huh. persze, meg uh-huh. ma már jazz sem arról szól szerintem, hogy nem tudom, 85 kört rázunk egymás ellen, hanem akarnak valamit ott is mutatni, szóval uh-huh. hogy ott is valami koncepció mentén, vagy de ebben nem akarok belemenni, mert nem az én asztalom, nem akarom, hogy itt megszóljanak, hogy már ebbe is beleszól, hanem tényleg az, hogy hogy egyszerűen azok az emberek, vagy azok a szervezőket nem tudtam úgy felkutatni, ez az igazság, akik ezzel foglalkozhattak volna, úgyhogy a Four Seasons-ben hála Istennek ott kapunk lehetőséget havi szinten, mondjuk ott is most pont van egy nyári szünet a múzsában, de havi szinten ott összejövünk, ott nagyon örülünk egymásnak, hogy zenekarral van lehetőség játszani, úgyhogy ennyit tudok így erről.
5: Hogyan látod a bárzongorázásnak a jövőjét?
6: Szerintem mindig lesz rá igény, csak azt nem tudom, hogy mennyi. Hogy valamilyen szinten mindig lesz rá igény, mindig lesz egy olyan réteg, aki meg ez most már egy nosztalgikus dolog, inkább ilyen retro nosztalgikus dolog, hogy jaj, hát még a nagypapám énekelte, meg a nagymamám énekelte, és ez emiatt mindig szerintem lesz olyan, akit érdekel. Azt már, persze azt már látjuk, hogy ez csökkent, legalábbis nem is az én saját életemből, hanem így a generációkkal kapcsolatban, vagy a szüleim életéből, vagy a régi korok, régi generációk, időseknek a mendemondáiból, ez biztos, hogy csökkent ez az igény. Az, hogy ez a jövőben csökken-e, vagy hogy stagnál, nőni nem hiszem, hogy fog, mert teljesen más utak vannak, meg teljesen más zenék elszipkázzák úgymond a füleket erről a bárzenéről. Nőni én nem tennék rá sok pénzt, hogy nő. Talán stagnálni fog, vagy pedig tovább csökken. De nem akarok ilyen rossz, hogy hívják ott, fölfesteni. Nekem most ez a megérzés.
5: Nagyon fontos a következő generációnak átadni a tudást, amivel rendelkezünk, vagy amivel te is rendelkezel. És ezt a tanítás folyamán teheted meg. Milyen kapcsolatod van a tanítással?
6: Én azt gondolom, hogy tanítás nagyon fontos, és fontos, hogy átadjunk egy olyan értékrendet a diákoknak, ami a jövőben talán egy picit, ha nem is mindenkiből lesz zenész, mert ez nyilván nem, de hogy nagyon fontos, hogy ők általam egy picit másképp tekintsenek a zenére, és a zenei műfajokra. És én ezen vagyok, hogy próbáljak nekik minél többet, akár koncertek útján, videók útján bemutatni, én magam is sokszor játszom nekik, meg nagy művészeket persze, hogy rajtuk keresztül aztán még jobban, hogy egy picit másképp tekintsenek a jazzre, és a klasszikus, meg minden műfajra. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nekem, aztán azt persze látjuk, hogy kik azok a diákok, akikből zenész lesz, és akkor ő velük meg azon vagyok persze, hogy minél többet megmutatni, megtanítani nekik. Akikemmel látom, hogy nem biztos, hogy ez lesz az ő útjuk, velük meg inkább azon vagyok, hogy megszerettessem a zenét, és hogy egy picit jobban ők a civil, majd a későbbi civil életükbe belelássanak, hogy igen, én tanultam, és azt mondta a tanár úr, hogy így meg, szóval hogy lássák azért, hogy nem úgy megy. Mert ez egy civil embernek, én azért sokszor találkozom vele bárzongoristaként, hogy egy civilnek ez olyan dolog, hogy jaj, hát ő csak leüli zongorázik. Uh-huh. Hogy ők azt nem tudják, hogy egy hangszert megtanulni, abban hány év van, hány óra van, hány tanórákra sietett. Szóval ez egy komoly időbefektetés volt megtanulni valamit. Valahogy, persze, azt majd eldönti mindenki, hogy, de megtanulni egy hangszeren valamilyen szinten, mondjuk egy normál szinten, azért az nem akármilyen hangszer, nem könnyű.
5: Hát ez évtizedek.
6: Az én gyerekeim, a fiam, lányom, ők hegedülnek, zongorázak. Uh-huh. A két legslágerebb hangszert választották, a legnagyobb konkurencia ezen a két hangszeren van, de majd meglátjuk, hogy ezen maradnak-e. Én a fiamat próbáltam egy időben még egy picit most is úgy eltéríteni a zongorától, ugye pont amiatt, hogy zongor egy magányos hangszer, hogy úgy tartozni valahogy mindig a nagyzenekari szinten, az egy biztos dolognak tűnik neki. Aztán biztos, hogy annak is megvannak nehézségei. Például vannak én ugye Weinerből nagyon jó barátaim, akik fúvósok, és pont erről a social media, Facebook megjelenésről volt szó, hogy hát látják, hogy én mindig itt vagyok, ott vagyok, milyen jó, jövök meg. Hát mondom, igen, és akkor ők nem nagyon posztolnak. És akkor mondtam a srácnak, hát figyelj, mondom, neked nem is kell. Hát mondom, ott vagy 5-6 éve egy színházban játszol, Németországban. Hát mondom, nekem muszáj egy picit reklámoznom, úgymond idézőjelben magam, hogy lássák azt a különböző, mert az az igazság, sajnos vagy nem, jobban eszükbe jutok. Hogy fú, láttam a múltkor ott voltál az énekestől, ráértek. Ha nem rakom ki, akkor... És ugye, aki ott van 5 éve egy helyen, vagy 10, vagy nem tudom mennyi, hát ugye, meg ha nem is az a típus, aki szereti úgy megmutatni, és hát, de én mondjuk már az a típus meg bevallom, aki úgy szereti megmutatni. De ezáltal lettem olyan típus, szóval...
5: Igen, de ez hozzá tartozik tulajdonképpen
6: hát igen.
5: A művész élethez.
6: Meg úgy általában könnyű zenészek azért posztolnak.
5: Uh-huh, igen.
6: Azért
5: igen.
6: Sok klasszikus, muzsikus ismerősöm, barátom van, akiknek nem az a... Szóval neki nem kell úgymond, mert ott van a zenekarban 40 éve, vagy 20, vagy 10, vagy 5, és akkor ő nem muszáj, hogy neki megmutassa minden nap ugyanazt a próbát, uh-huh. ugyanazt a koncerttermet, vagy össze a színházat, mert megmutatja egyszer, vagy kétszer. De én ugye, én legalábbis én mindig azért máshol játszom, máshol lépek föl. Most nemrég voltam a Szép Művészeti Múzeumban, szóval ilyen helyeken olyan jó érzés nekem zongorázni, hogy na azért itt is előadtam magam.
5: Uh-huh. Ezek nyilván mind hozzátartoznak a tanításnak az érték közvetítéséhez, hiszen én azt gondolom, hogy egy tanár legyen példakép is, és ebből a szempontból, hogyha te mondjuk egy jól képzett tanár vagy, aki rendszeresen játszik, színpadon muzsikál, akkor te egy nagyszerű példa vagy a tanítványaidnak. Azon kívül pedig olyan értékeket, klasszikus zenei, jazzzenei értékeket, vagy mondjuk az, hogy európai értékeket közvetítünk, amik nagyon-nagyon jelentősek abban, hogy egyfajta igényt kialakítsunk a növendékekben, vagy a fiatalokban. Mert hogyha nincs meg az igényük a jó zene iránt, akkor én azt hiszem, hogy nagyon rossz irányba haladna a társadalom.
6: Igen, igen, igen. És hát ugye ez is a neveléshez tartott. Szóval nem minden, amit az ember nem csak az iskolában nevel. Ugye így a Facebooknak, meg a Instagramnak, meg a nem tudom én milyen nyavajáknak köszönhetően, ugye a diákok belelátnak abba, hogy mit csinálunk hétvégén. Szóval azt látják, hogy hát a tanár úr az most itt fog föllépni, az hát remélem, hogy egy inspiráció egy picit nekik, hogy koncertezem, és hogy én egy aktív zenész vagyok. Nem csak tanárként. Szóval azért a mi pihenésünk, azért nagyon sokan mondják, hogy hát a tanároknak a nyári szünet. Hát nekem a nyári szünet az még akkor jobban fölpörög a biznisz, úgymond. Szóval nekünk nem úgy van, mint egy matek tanár leteszi a krétát június 20-án és szeptember 1-én fölveszi, hanem mi legalább annyit, hanem kétszer annyit dolgozunk, mint a télen.
5: Igen.
6: Szóval úgy nagyon nagy pihenés nincs, meg hát hétvégén is vasárnap járok Sunday brunchra ide-oda. Szóval igen, szóval a diákokat úgymond nem csak az iskolában látják az én példámat, mármint amelyiket érdekli, hanem a Facebookon is akár, vagy az interneten.
5: Mit üzennél a fiataloknak, akár a diákjaidnak, vagy így is kérdezhetném, hogy mit üzennél mondjuk a 11 éves önmagadnak?
6: Fú, most jót kérdeztél. A diákoknak azt üzenném, hogy csinálják, amit szeretnek. Úgyis az lesz jó. Meg főleg a mai világban nem is lehet erő, meg nem, ma már nem az a típusú emberek vannak, gyerekbe se. Mint régen, hogy vigyázba álltak, meg köppenybe jártunk be az iskolába, nem volt rajtunk köppeny, egész órá felállsz, fiam, nincs rajtad köppeny. Ma már nem ez a karakterek vannak azt se tanárba, se iskolába, se diákba. Én azt mondom, hogy ha szeretik a zenét, akkor foglalkozzanak vele, és akkor nem is kell végül is mondani. Amit szeret az ember, azt úgy is csinálja. Uh-huh. Hogy saját magamnak mit üzennék? Hát a lottószámokat. Nem. Hát figyelj, igazából én azt gondolom, hogy nyilván 1000 dolgot lehetett volna másképp csinálni, de összességében áll a jó Istennek, azt gondolom, hogy elégedett vagyok, úgymond, amit nem vagyok egy nyilván vágyok dolgokra, meg szeretnék, meg de jó lenne, meg fú, meg ha. De úgy összességében most így nagyon átgondolom a fontos dolgokat, akkor úgy azt gondolom, hogy úgy jól vagyok.
5: Milyen álmaid, terveid vannak a jövőben? Hol látod magad akár 10 év múlva?
6: Szeretném, hogyha én inkább a gyerekeimet begondolkodom már, tudod, hogy nyilván még szeretnék én is dolgozni, játszani. Nézd, olyan nagyon nagy, ilyenkor szoktak, tudod, a nagy ívű dolgokat mondani, hogy ilyen dolgok. Figyelj, én azt mondanám, hogy a jó Isten megsegít erőt, egészséget, ha szeretnék ugyanúgy muzsikálni, mint jelenleg muzsikálok, szép helyeken, jó muzsikusokkal, barátokkal, és én főleg a gyerekeimben látom már azt az igazán nagy ívű, hosszú távú dolgokat, hogy tényleg a kislányom is nagyon tehetséges, hegedűs, ő is sorra nyeri a versenyeket, hogyha ha valamire igazán büszke lehetek, akkor az én életemből akkor jó sikerültek. A kisfiam ugyanúgy ügyes, nagyon zongorán sorra nyeri a versenyeket, meglátjuk, én támogatom őket, ha ezen a pályán szeretnének maradni, de én nekik szeretnék sok sikert és sok erőt, egészséget, és ami nagyon-nagyon fontos, az általán nagyon tisztelt és szeretett Gálvölgyi János idézi az ő tanárát, ha jól emlékszem, Nádasdy Kálmánt, de ha nem, akkor nem, bocsánat, de úgy írom, hogy Nádasdy Kálmánt, akkor ő bekerült a Gálvölgyi János a főiskolára, színművészeti főiskolára, akkor a Nádasdy tanár úr fölemelte a mutatóját, hogy ne felejtsék el, ez a szakmához kell 10% tudás és 90% szerencse. Hm. És akkor jelentkeztük, hogy tanár úr, eltetszett rontani, hogy nem fordít, nem. 10% tudás és 90% szerencse, és ezt én is így gondolom.
5: Egy utolsó befejező kérdés a végére, ha megengeded, amit mindig felszoktam tenni. Ha egy lakatlan szigetre vinnének, akkor mi lenne az az 5 zenemű CD album, amit elvinnél magaddal? Ez nyilván mutatja azt, hogy most jelen pillanatban milyen zenéket hallgatsz, vagy mik voltak azok az életed folyamán, amik meghatározóak voltak számodra, akár előadóval megnevezve.
6: Hát Bachot vinnék mindenféleképpen, akár Glenn Gould-tól, akár Schiff Andrástól. Vinnék Horowitzot. Hát ugye, az a hangszín zseniális.
5: Horowitztól mit szeretsz? Rachmaninoff-okat, Scriabint?
6: Rachmaninoff, Scriabint. Vagy Liszt.
5: A romantikusokat.
6: Scriabint, az nagyon Rachmaninoff. Vinnék persze Cifrát. Cifrát szintén romantikusok.
5: Mondjuk liszteket? Liszt átiratokat.
6: Igen. Hát az, figyelj, amit ő tudott, az, nekem az lenyűgöző mai napi zongoristaként, hogy olyan, mintha valaki kézen állva rohangál az utcán, és közben a lábával tapsol. Ez hihetetlen. De nem is tudok nagyon, mert mindegyiket nagyon, ilyen nagyon nagy, ugye Richter, hát Kocsis Zoltán, óriási. Volt szerencsém egyszer összefutni. Örök emlék az a pár mondat, amit mondott. Hát akiket még Bill Evans, Kisgyered, Chet Baker, nekem az a cool jazz, van egy hangulat a mögött, ami nagyon megérint engem. John Coltrane, ugye maga nagyon invenciózus és nagyon egyedi játékával. Bud Powell, Sonny Stitt. Hát most itt milliót föl tudnék sorolni.
5: Tehát klasszikus zongoristák.
6: Klasszikus zongoristák és jazzből jazz. Őket, Oscar Peter, Keith Jarrett. Tehát ezeket a... Meg azért a végén, amikor megy le a nap, és az nagyon egyedül érzi magát, az ember egy lakatlan szigeten, és szeretném otthon érezni magam a konyhába, amikor föl a gombaleves, akkor azért vinnék egy kis Perki Béla Prímást.
5: Aha.
6: És a YouTube-on felelhető C-moll blokkot meghallgattam tőle.
5: De ezek nagyon jó választások, köszönöm.
6: Köszönöm a meghívást.
5: Élmény volt, hogy itt voltál és beszélgettünk.
6: Nagyon jól éreztem.
5: Kicsit a bárzongorázás rejtelmeiről, hiszen ez egy különleges aspektusa volt, én azt gondolom, a beszélgetésünknek, és ezt külön köszönöm neked.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Remélem, hamarosan újra találkozunk.
6: Remélem én is. Szia-szia.
3: Csikós József zongorista volt ismét a mai vendégem, akivel az interjú második részében beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódi kulturális műsora.
7: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségek pozitív szerepe és sikerei a mai társadalomban. A roma közösségek évszázadok óta Európa kulturális és társadalmi életének meghatározó részei. Magyarországon jelentős hagyományokkal, gazdag kulturális örökséggel és erős közösségi értékekkel rendelkeznek. Az elmúlt években egyre több pozitív hír, sikeres kezdeményezés és inspiráló történet mutatja meg, hogy a roma emberek számos területen kiemelkedő eredményeket érnek el, legyen szó oktatásról, művészetről, sportról vagy éppen közösségépítésről. Ezek a sikerek nem csak a roma közösségek számára fontosak, hanem az egész társadalom fejlődéséhez hozzájárulnak. Az egyik legfontosabb pozitív változás az oktatás területén figyelhető meg. Egyre több roma fiatal jut el középiskolába és a felsőoktatási intézményekbe, ami korábban sokkal ritkább volt. Számos ösztöndíjprogram, civil szervezet és mentorhálózat segíti a tehetséges roma diákokat abban, hogy kibontakoztathassák a képességeiket. Sok fiatal példát mutat kitartásból és szorgalomból, hiszen nehéz körülmények közül indulva is képesek diplomát szerezni, majd visszatérni közösségükbe és segíteni másoknak. Ezek a